0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hit által benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból. Ez a

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Egy vidám áldott napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Húsás próféta könyvének a 6. részéből a 3. verset olvasom föl. Akkor megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. A Biblia érthetően kimondja, hogy különböző szinteket vettünk Isten beszédének a kijelentéseiből. Némely kereszténynek belátása van Isten beszédébe, másoknak magasabb kijelentései vannak. És igazából a két csoport között az a különbség, hogy a miket cselekszünk azzal, amit megértettünk. Például néhány keresztény hiszi azt, hogy Isten megáldja őket, ami egy nagyon jó dolog. Úgy hiszik, hogy Isten áldásai akkor jönnek be az életükben, amikor odaszánják magukat Isten beszédének, és minden hitetlenséget kiűznek, száműznek az életükből. Mások ugyanakkor az igazságnak egy mélyebb kijelentését vették. Például hiszik azt, hogy Isten nem csak kész arra, hogy megáldja őket, hanem már meg is áldotta őket. Mindössze annyit kell tenniük, hogy Krisztus elvégzett munkáiban járnak. Igazából nagyon-nagyon jó dolog ez a késői igazság, mégis van egy magasabb kijelentés, ahol a tény az, hogy Istennek nem kell, hogy megáldjon minket, mert áldottnak születtünk. Tehát az én megáldásom, az áldottságom nem azon múlik, hogy Isten meg akar-e áldani vagy nem. Azért, mert új teremtés vagyok, és az új teremtésnek, az új természetnek a része az, hogy áldott vagyok Krisztus Jézusban. Tehát van még több Isten beszédében, aminek az ismeretével előrébb tudunk jutni. Van még több kijelentés Isten beszédében annál, mint amibe eddig eljutottunk. Ezért mondja a Hóseás 6.3, hogy megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Tehát bátorítalak arra ma reggel, hogy ismerd meg Isten beszédét. Növeld azt a szótárat, azt az ismeretet, amit Isten beszédéből szerezhetsz, és állj meg szilárdan azokban, amit megértettél, és tegyél a szerint, engedelmeskedj annak, amit megértettél. És ezen keresztül Isten szelleme egyre mélyebb igazságokat jelent ki neked. Ahogy Isten szellemével együtt jársz, egyre gazdagabb kijelentéseket fogadni neked. És ezzel a te tapasztalatod is egyre mélyebb lesz, egyre szélesebb lesz Isten királyságából. Tehát nyisd meg a szívedet, és tanulj meg többet befogadni, még többet, mint amit eddig tapasztaltál. Isten többet akar neked adni ma is, mint amit el tudsz képzelni. Most elmondok egy imát, hogyha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy megnyitottad a szívemnek a szemeit, hogy a betűk fölött belelássak a te beszédednek az igazságába. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom és gondolkodom a te beszédeden a mai napon is, akkor mélyebb kijelentéseket, igazságokat vehetek, amik segítenek abban, hogy egyre jobban megismerjelek, egyre mélyebben megismerjelek téged, és téged szolgáljalak Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. Harmadik fejezet. Mivel Krisztussal együtt ti is föltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Hiszen meghaltatok, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségben megjelentek. Ezért öldököljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos, csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, ság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos, csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együtt.

0: ők egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos, csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Mindent, amit csak tesztek vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyétek és mondjátok. Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Asszonyok, éljetek a férjetek fönnhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ti férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük. Ti gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
1: Pál Kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Egy vidám áldott napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Hóseás próféta könyvének a 6. részéből a 3. verset olvasom föl. Akkor megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. A Biblia érthetően kimondja, hogy különböző szinteket vettünk Isten beszédének a kijelentéseiből. Némely kereszténynek belátása van Isten beszédébe, másoknak magasabb kijelentései vannak. És igazából a két csoport között az a különbség, hogy miket cselekszünk azzal, amit megértettünk. Például néhány keresztény hiszi azt, hogy Isten megáldja őket, ami egy nagyon jó dolog. Úgy hiszik, hogy Isten áldásai akkor jönnek be az életükben, amikor odaszánják magukat Isten beszédének, és minden hitetlenséget kiűznek, száműznek az életükből. Mások ugyanakkor az igazságnak egy mélyebb kijelentését vették. Például hiszik azt, hogy Isten nem csak kész arra, hogy megáldja őket, hanem már meg is áldotta őket. Mindössze annyit kell tenniük, hogy Krisztus elvégzett munkáiban járnak. Igazából nagyon-nagyon jó dolog ez a kései igazság, mégis van egy magasabb kijelentés, ahol a tény az, hogy Istennek nem kell, hogy megáldjon minket, mert áldottnak születtünk. Tehát az én megáldásom, az áldottságom nem azon múlik, hogy Isten meg akar-e áldani vagy nem. Azért, mert új teremtés vagyok, és az új teremtésnek, az új természetnek a része az, hogy áldott vagyok Krisztus Jézusban. Tehát van még több Isten beszédében, aminek az ismeretével előrébb tudunk jutni. Van még több kijelentés Isten beszédében annál, mint amibe eddig eljutottunk. Ezért mondja a Hóseás 6.3, hogy megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Tehát bátorítalak arra ma reggel, hogy ismerd meg Isten beszédét. Növeld azt a szótárat, azt az ismeretet, amit Isten beszédéből szerezhetsz, és állj meg szilárdan azokban, amit megértettél, és tegyél a szerint, engedelmeskedj annak, amit megértettél. És ezen keresztül Isten szelleme egyre mélyebb igazságokat jelent ki neked, ahogy Isten szellemével együtt jársz, egyre gazdagabb kijelentéseket fogadni neked, és ezzel a te tapasztalatod is egyre mélyebb lesz, egyre szélesebb lesz Isten királyságából. Tehát nyisd meg a szívedet, és tanulj meg többet befogadni, még többet, mint amit eddig tapasztaltál. Isten többet akar neked adni ma is, mint amit el tudsz képzelni. Most elmondok egy imát, hogyha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megnyitottad a szívemnek a szemeit, hogy a betűk fölött belelássak a te beszédednek az igazságába. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom és gondolkodom a te beszédeden a mai napon is, akkor mélyebb kijelentéseket, igazságokat vehetek, amik segítenek abban, hogy egyre jobban megismerjelek, egyre mélyebben megismerjelek téged, és téged szolgáljalak Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt, a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimosz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, a mi kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én Pál írom saját kezemmel. Emlékeznetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál Kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: Oh, yes, God.

0: of y'all know he's really been good. And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
3: Egy vidám áldott napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Hóseás próféta könyvének a 6. részéből a 3. verset olvasom föl. Akkor megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. A Biblia érthetően kimondja, hogy különböző szinteket vettünk Isten beszédének a kijelentéseiből. Némely kereszténynek belátása van Isten beszédébe, másoknak magasabb kijelentései vannak. És igazából a két csoport között az a különbség, hogy a miket cselekszünk azzal, amit megértettünk. Például néhány keresztény hiszi azt, hogy Isten megáldja őket, ami egy nagyon jó dolog. Úgy hiszik, hogy Isten áldásai akkor jönnek be az életükben, amikor odaszánják magukat Isten beszédének, és minden hitetlenséget kiűznek, száműznek az életükből. Mások ugyanakkor az igazságnak egy mélyebb kijelentését vették. Például hiszik azt, hogy Isten nem csak kész arra, hogy megáldja őket, hanem már meg is áldotta őket. Mindössze annyit kell tenniük, hogy Krisztus elvégzett munkáiban járnak. Igazából nagyon-nagyon jó dolog ez a késői igazság, mégis van egy magasabb kijelentés, ahol a tény az, hogy Istennek nem kell, hogy megáldjon minket, mert áldottnak születtünk. Tehát az én megáldásom, az áldottságom nem azon múlik, hogy Isten meg akar-e áldani vagy nem. Azért, mert új teremtés vagyok, és az új teremtésnek, az új természetnek a része az, hogy áldott vagyok Krisztus Jézusban. Tehát van még több Isten beszédében, aminek az ismeretével előrébb tudunk jutni. Van még több kijelentés Isten beszédében annál, mint amibe eddig eljutottunk. Ezért mondja a Hóseás 6:3, hogy megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Tehát bátorítalak arra ma reggel, hogy ismerd meg Isten beszédét. Növeld azt a szótárat, azt az ismeretet, amit Isten beszédéből szerezhetsz, és állj meg szilárdan azokban, amit megértettél, és tegyél a szerint, engedelmeskedj annak, amit megértettél. És ezen keresztül Isten szelleme egyre mélyebb igazságokat jelent ki neked. Ahogy Isten szellemével együtt jársz, egyre gazdagabb kijelentéseket fogadni neked. És ezzel a te tapasztalatod is egyre mélyebb lesz, egyre szélesebb lesz Isten királyságából. Tehát nyisd meg a szívedet, és tanulj meg többet befogadni, még többet, mint amit eddig tapasztaltál. Isten többet akar neked adni ma is, mint amit el tudsz képzelni. Most elmondok egy imát, hogyha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy megnyitottad a szívemnek a szemeit, hogy a betűk fölött belelássak a te beszédednek az igazságába. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom és gondolkodom a te beszédeden a mai napon is, akkor mélyebb kijelentéseket, igazságokat vehetek, amik segítenek abban, hogy egyre jobban megismerjelek, egyre mélyebben megismerjelek téged, és téged szolgáljalak Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, halva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának fenséges nagysent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, halva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának?

0: Ezekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt. És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból. Odaütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste, és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
1: Pál efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájon közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távol levőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a szellem által.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. És hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Steve Telcerov dicsőítésről szóló tanítását hall.
3: A dicsőítésről fog szólni ez a tanítás.
4: Hopefully we can see how central and important worship is for the local church.
3: Reménység szerint most meg fogjuk látni majd, hogy mennyire központi és nagy jelentőségű a dicsőítés a helyi gyülekezet életében.
4: Of everything that Darko shared in his first two sessions.
3: Annak fényében, amiket Darko elmondott nekünk, megosztott velünk az ő első két tanításában.
4: Worship speaks into every one of those areas of strategy.
3: A dicsőítés mindazon stratégiákról szól, amikről ő beszélt.
4: Prophetically, we need to hear and know what God is saying.
3: Profétikusan hallhatjuk és tudhatjuk, hogy Isten mit mond.
4: Where are we going?
3: Merre tartunk,
4: out of our relationship, this worship we have with Him, that direction comes.
3: És a kapcsolatunkból, ami a dicsőítés által épül fel vele, jön a vezetés.
4: The evangelism, the heart for the lost.
3: Az evangelizáció, az elveszettekért dobogó szív.
4: Out of this knowledge and experience we have with Him.
3: Természetszerűen abból a kapcsolatból nő ki, amivel bírunk vele.
4: His love poured into our hearts, not only for Him, but for the world He loves.
3: Az ő szeretetét tölti ki a szívünkbe, nem mi magunk miatt, hanem azok miatt a személyek.
4: You can't be a lover of God and not a lover of people.
3: Nem tudsz, nem lehetsz Isten szerelmes annélkül, hogy az embereket ne szeretnéd, érted?
4: Okay, say amen, yeah. And to be a worshiping people,
3: shows, hogy dicsőítő emberekké válhassunk,
4: engages us with the holiness of God, the greatness of God,
3: kötelezzük el magunkat Isten szentségére, Isten szeretetére.
4: And God says, love the world I love.
3: És Isten azt mondja, hogy szeressétek a világot, amit én szeretek.
4: You bring them to the people that I gave my son for.
3: És vigyétek el az örömhírt azoknak az embereknek, akikért odaadtam a fiamat.
4: And we look at shepherding strategies.
3: Láthatjuk a pásztori stratégiákat is.
4: People need an encounter with the living God.
3: Az embereknek kapcsolatba kell kerülniük az élő Istennel.
4: That is the ultimate source of healing for every wound, every hurt, every dysfunction they may
3: Mert
4: have in their life.
3: Ez a végső megoldás a sebeikre, sérülésekre, amiket az életükben
4: hordoznak.
3: És ez a szeretet az, ami teljességet tud hozni minden egyes emberi életben.
4: So now we're going to talk about worship, I think, in the next session, and then next in June there's going to be a whole school on the subject.
3: Tehát most a következő tanításban a dicsőítésről fogunk beszélni, és aztán majd a következő év márciusában egy egész iskola lesz erről a témáról.
4: Right now I just want to introduce a few things out of Genesis chapter 1.
3: Most szeretnék néhány dologra rámutatni az 1 Mózes első részéből.
4: Verse 26.
3: 27.
4: She's doing a great job, huh? Woo! We need more ubezetszere, yeah?
3: Right, yeah. More több megerősítésre van szükségünk.
4: All right, verse 26, chapter
3: 27. Vers,
4: God said,
3: 1 Mózes 1.
4: Let us make man in our image according to our likeness.
3: 26. vers. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.
4: Let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.
3: És uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó mászó mindenféle állatokon.
4: God created man in his own image. In the image of God he created them.
3: Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őket, férfiúvá és asszonyjá teremtette őket.
4: 28.
3: vers, és megáldotta Isten őket, és mondta nekik, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó mászó mindenféle állatokon.
4: And then God said, behold, I've given you every plant yielding seed that is on the surface of the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you.
3: És mondta Isten, íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül.
4: And to every beast of the earth, and to every bird of the sky, to everything that moves on the earth which has life, I have given every green plant for food, and it was so.
3: A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füvet adom eledelül, és úgy lett. Kérlek, lapozzatok a második fejezet 15. verséhez.
4: The man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, From every tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die.
3: És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. És parancsolta az Úristen az embernek, mondva, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon arról eszel, bizony meghalsz.
4: I want to speak about five dimensions or aspects of worship.
3: A dicsőítésnek öt aspektusáról szeretnék beszélni.
4: And I want to say very clearly from the outset,
3: és nagyon világosan
4: that before worship
3: mondani,
4: is an activity, worship is a relationship.
3: Hogy mielőtt a dicsőítés egy aktivitássá válna, előzőleg már egy kapcsolatot feltételez.
4: We say it again. Worship is a relationship before it's an activity.
3: A dicsőítés az egy kapcsolat, mielőtt még gyakorlattá válna.
4: In Genesis chapter 1 and chapter 2, there are five aspects that describe the relationship of worship.
3: És az 1 Mózes első könyvének első és második részében öt aspektusát láthatjuk ennek a kapcsolódásnak, kapcsolatnak, ami az ember és Isten között van.
4: The first thing we notice, you have to imagine that when Adam and Eve were made, they
3: az első dolog, amit észre kell vennünk,
4: full adult human beings.
3: Hogy amikor Ádám és Éva teremtetett, ők teljesen érett, felnőtt emberekként teremtettek.
4: They're the only two human beings who never had this.
3: Két teljesen érett felnőtt személy volt, akiknek nem volt köldökük.
4: Which, by the way, you know, when we come into the world connected to someone.
3: Amikor egyébként, ami egyébként azt jelzi, hogy amikor bejövünk ebbe a világba, akkor kapcsolódunk valakihez.
4: Your whole existence is born out of a relation, out of a connection with someone.
3: Ez az egész arról szól, hogy egy olyan, tehát valami kapcsolódásból, kapcsolatból születünk. Ami személyesen értendő.
4: When God made Adam, when he first opens his eyes.
3: Amikor Ádámot alkotta Isten, teremtette, és először megnyitotta a szemeit.
4: He spoke into existence.
3: Minden mást úgy teremtett Isten, hogy beleszólta a létbe őket.
4: But when the Bible speaks about him making man, it says that he molds man.
3: Amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten megteremtette az embert, akkor ott azt jelenti, hogy kiformálta.
4: You've got to see the difference when God's
3: Látnotok
4: making the heavens and the
3: ebben.
4: He separates the sky
3: and
4: the earth beneath.
3: Elkülönítette egymástól az eget és a földet, akkor csak kiszólta, beleszólta ezeket a létbe.
4: Let the sea separate from the land.
3: Váljon ennek el a vizek a földtől, és abban a pillanatban a külön állóvá vált a szárazföld a
4: vizektől.
3: És az ördög sosem tudta ezt újra produkálni. De amikor Ádámot megteremtette, lehajolt, vagy letérdelt,
4: and he's now very closely, intimately, he's relationally involved.
3: És nagyon közvetlen módon, egy kapcsolati szinten benne volt abban a munkában. Ő maga formálta.
4: Adam is there.
3: Ádám ott volt.
4: God. How many of you have ever done mouth-to-mouth resuscitation?
3: Hányan vagytok itt, akik szájból szájba történő lélegeztetéssel újjáélesztést csináltatok?
5: Oh, you do it every night, is that right? Yeah, every night.
3: Te minden éjjel ezt csinálod, igaz?
5: She's all red, but that's okay.
3: Teljesen elvörösödött, de hát ez rendben van így.
5: He breathes into Adam the breath of life.
3: Bele lehelte Ádámba az élet leheletét, az élet szellemét.
5: Now imagine you're on the ground.
3: Képzeljétek el, ott vagy a földön.
5: And Adam becomes a living soul.
3: És Ádám így vált élő lélekké.
5: He opens his eyes for the first time.
3: Kinyitotta a szemeit első alkalommal.
5: And his being is now flooded with the first images he's ever seen.
3: És az ő egész lényét elöntötték, elárasztották azok az első képek, amiket látott. Te és én más módon születtünk.
5: We're swimming in a pool for 9 months.
3: 9 hónapig egy medencében lubickoltunk.
5: We hear a little bit.
3: Hallottunk valami kis halk zajokat.
5: See a thing. We can't see a thing.
3: Semmit nem láttunk.
5: And then there's this violent experience of being pushed through a very narrow canal.
3: És aztán az a megrázó élmény, hogy egy nagyon szűk csatornán átgyömöszölnek.
5: And some guy hits you on the back.
3: És valaki hátba ver téged.
5: And all of the fluids that you were swimming in before now come out of you.
3: És mindazok a folyadék, amiben addig lubickoltál, az kijön belőled.
5: Out of your mouth.
3: És az első hangok, ami a szádból kijön, az az, hogy
5: And then you start to take in your world.
3: És aztán elkezdesz beilleszkedni a világba, elfoglalni a világot.
5: Were completely different.
3: Ádám első pillanatai teljesen különbözőek voltak. Kinyitotta a szemét.
5: The first person he saw was
3: az első személy, akit meglátott, az maga Isten volt.
5: And there's no question for Adam,
3: nem volt kérdés Isten számára, hogy ki volt az életének a forrása.
5: It was clear.
3: Teljesen világos volt számára.
5: And the only response in that circumstance is just a wow. Thanks.
3: És abban a helyzetben az egyetlen reakció az a hálaadás lehetett.
5: Thanks. Thanksgiving. Thanks is the initiation of all worship.
3: A hálaadás a kezdete minden dicsőítésnek.
5: So to enter his courts with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving into his courts with praise.
3: Hálaadással lépünk be a dicsőítésbe. Hálaadással lépjük át az Úr kapuját, és dicsőítéssel jutunk az ő
5: jelenlétébe.
3: Volt egy kapcsolat Isten és Ádám között, és ő azonnal tudatosodott benne, tisztában volt vele, hogy Isten az életének a forrása.
5: He picks Adam up off the ground.
3: Isten fölemelte Ádámot a földről.
5: Look.
3: És azt mondta neki, nézd.
5: And for the first time Adam is now taking in pictures of the horizon, the trees.
3: És Ádám először látta a képét a horizontnak, a fáknak, a körülötte lévő világnak.
5: He sees the expanse of the sky.
3: Látta az égnek a színeit.
5: It's all yours.
3: És Isten azt mondta neki, hogy mindez a tiéd.
5: The only response that Adam could possibly give in that moment is a sense of incredible awe.
3: Az egyetlen elképzelhető reakció, ahogyan Ádám erre reagált, az az volt, hogy ó.
5: Now, if you go to the mountains, maybe sometimes you can maybe get a little bit of the feeling that Adam had in this moment.
3: És amikor fönt vagy a hegyekben, akkor néha lehetnek olyan pillanataid, amikor el tudod képzelni azt, hogy Ádám mit élt át akkor.
5: You're high up in the mountains, you can look across, you see.
3: Amikor fönt vagy egy magas hegyen, akkor látod a teremtett világnak a csodálatos voltát.
5: And there are people who don't have no relationship with God, but when they stand there and see it, they go.
3: Vannak emberek, akik nem ismerik Istent, nincsenek kapcsolatban velük, és ilyen helyzetben megállnak, és azt mondják, fú, ez csodaklassz.
5: To look into the expanse of our universe, to hear the numbers of planets and galaxies that are out there.
3: Hogy amikor meglátják a drágaságát, az értékét a teremtett világnak és a galaxisoknak és az egész teremtett valóságnak, arra csak egy csodálat lehet a reakció.
5: Worship is first, it's a relationship of thanks, of gratitude, of thanksgiving. Secondly, it's a relationship of awe.
3: Egy olyan kapcsolattal kezdődik, amiben háladás van, utána pedig a csodálatnak a kapcsolódásából, csodálattal való kapcsolódással folytatódik.
5: No guitar. No guitar.
3: Még szó sincs gitárról.
5: No piano.
3: Sem zongora.
5: No drums.
3: Semmi dob.
5: It's just Adam.
3: Csak Ádám és Isten.
5: Worship is a relationship before it's an activity.
3: Dicsőítés az egy kapcsolat, mielőtt aktivitás lenne.
5: Adam sees God.
3: Ádám látta Istent, és azt mondta, ó, köszönöm, Uram.
5: He sees the expanse of what is before him, everything that God has put into existence.
3: Látta annak a drágaságát, az értékét, mindannak, amit Isten a létbe behívott. Két dolog történt, az egyik a csodálat.
5: How many of you stood on a mountaintop, you've looked across, and you've seen the expanse out there?
3: Hányan voltatok már olyan helyen, egy ilyen magas hegyen, ahonnan körülnézve elbűvölt benneteket a látvány, a teremtett világnak a szépsége?
5: And what do you think?
3: És amikor magadra gondolsz ilyenkor, akkor mire gondolsz? Hogy mi jut eszedbe?
5: So what I was explaining before when Darko was talking, you feel like this.
3: Akkor az jut eszedbe, hogy ilyen picinek érzed magad, amiről Darko is beszélt.
5: David says the same thing in one of the songs.
3: David ezt mondja valamelyik Zsoltárban.
5: Psalm 8, right?
3: A nyolcadik Zsoltárban van.
5: David captures the same feeling. Here's a boy out
3: ugyanez
5: on the fields,
3: érzés volt,
5: worshiping
3: Dávidban.
5: God. He sees the skies.
3: Dicsérte az Urat, ahogy látta az egeket.
5: He says, "O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth."
3: Azt mondja a Zsoltárok 8:2, mi Urunk, Istenünk, mi felségeset a neved az egész
5: földön. Splendor above the heavens.
3: Aki az egekre helyezted dicsőségedet.
5: From the mouth of infants and nursing babes you've established strength because of your adversaries to make the enemy and the revengeful cease.
3: A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölődködőt és bosszúállót elnémítsd.
5: When I consider your heavens,
3: mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél.
5: What is man that you take thought of him?
3: Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla.
5: And the son of man that you care for him.
3: És az embernek fia, hogy gondod van rá.
5: Verse 9, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
3: Tizedik vers, mi Urunk Istenünk, mi fenséges a te neved az egész földön.
5: Worship is a relationship before it's an activity.
3: A dicsőítés az egy kapcsolat, mielőtt aktivitás
5: lenne. It's a relationship where one gives thanks. You're the source of my life.
3: Egy olyan kapcsolat, ami hálát ad. Hálát ad azért, hogy te vagy az életemnek a forrása.
5: It's a relationship where a person never loses their awe of God.
3: Az ilyen, egy olyan kapcsolat, amelyben a személy soha nem veszíti el az Isten felé való csodálatát.
5: It's a relationship where one is humble in a right estimation of their own worth and value.
3: Egy olyan kapcsolat, amikor valaki tisztában van és értékeli a maga értékeit.
5: Lord, when I look at all that you've made, what is man that you would think of him? You've made him a little lower than the angels.
6: Uram, amikor látom a te teremtett világodat, micsoda az ember, hogy gondod van rá, csak kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál.
5: Sorry. No, I repeat, that was miscorrect. Verse 5, you've made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty.
6: Azt mondja a hatodik vers, pontosan, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt.
5: And you crown him with glory and majesty. Can you hear David's, can you hear his response?
6: Halljátok Dávid reakcióját?
5: More importantly, can you feel what David is feeling?
6: Érzitek azt, amit Dávid érzett?
5: See, worship is not just a mental activity, it involves our emotions.
6: A dicsőítés, tudjátok, az nem csak egy szellemi tevékenység, nem csak egy elmebeli tevékenység, hanem az érzelmeinket is érinti.
5: Emotions are good.
6: Az érzelmek jók.
5: Are you glad you have them?
6: Örültök neki, hogy vannak érzelmeitek?
5: Barbara's asking, yes, you do have them. You know, you can express them from time to time.
6: Barbara azt kérdezi, hogy neked tényleg vannak érzelmeid, és néha ki is fejezed őket.
5: In David, in the psalm, he's expressing an emotion when he's writing.
6: És Dávid a Zsoltárokban kifejezi az érzelmeit, amikor leírja őket.
5: And he's expressing an emotion of incredible humility. In the midst of all of this that God has made, his real occupation is you.
6: És ahogyan leírja és csodálja Istent a Zsoltárokban, Istennek
5: I'm humbled.
6: Megalázom magamat, alázatos vagyok.
5: Thanks. Awe.
6: Hálaadás, csodálat, alázat.
5: And then Adam, he gets a job to do.
6: És aztán Ádám kapott egy feladatot, egy munkát, amit végeznie kellett.
5: Be fruitful.
6: Azt mondja, hogy legyél gyümölcsöző, sokasodjál.
5: Subdue. Rule.
6: Uralkodj.
5: Yeah. The privilege of responsibility was given to him.
6: A felelősségnek a kiváltsága adatott neki.
5: The privilege.
6: Ez egy kiváltság.
5: Not the curse, it's the privilege of responsibility.
6: Nem átok, hanem a kiváltsága a felelősségnek.
5: Felelősség.
6: Felelősség.
5: So keep in mind, Adam sees all that's out there.
6: Tehát ne téveszétek szemetek elől, hogy Ádám mindezeket látta, ami körülvette őt, és Isten azt mondta Ádámnak, hogy uralkodjál fölötte, vesd a hatalmad alá.
5: Excuse me?
6: Hogy mit csináljak?
5: All of this?
6: Mindezt az egészet? Komolyan?
5: All of it.
6: Igen, mind az egészet.
5: The magnitude of such a responsibility.
6: Ennek a felelősségnek a nagysága, hatalmas volt.
5: Creates in Adam a sense of need.
6: Ádámban egyrészt egy szükséget hozott létre.
5: He has a need for God.
6: Szüksége volt Istenre.
5: I ain't doing this without you.
6: Nem tudom nélküled ezt megcsinálni.
5: Dependency. I need you.
6: Függőséget, szükségem van rád.
5: We're gonna do this together, right?
6: Ezt együtt fogjuk csinálni, jó?
5: God says, yeah.
6: Isten azt mondta, oké, okay, rendben. Yeah. Együtt fogjuk
5: csinálni. I'll come every afternoon just to see how it's going.
6: El fogok jönni minden délután hozzád, és majd meglátjuk, hogy megy.
5: I'll be there at tea time.
6: Te a időszakban délután 5 körül itt leszek.
5: Just one for you guys, just so that you feel.
6: Ez csak nektek szólt, angol testvérek.
5: So if worship is a relationship before it's an activity.
6: Tehát a dicsőítés egy kapcsolat mielőtt aktivitás lenne.
5: Here it is. It's a relationship where there's thanksgiving.
6: egy olyan kapcsolat, amiben hálaadás van, csodálat és csodálat van, alázat,
4: and there's a deep sense of dependency and need for God.
6: És az Isten felé való mélységes függésnek és együttműködésnek az igénye. Egyetlen egy korlátozást állított Isten Ádám elé.
4: The one thing you tell your kids not to do, it's the very thing they're going to want to do.
6: Az egyetlen dolog az az volt, hogy egy dolgot nem tehettek, amit szerettek volna.
4: He says, don't eat of that tree that's in the middle. That's mine.
6: Azt mondta, hogy ne egyetek gyümölcsöt arról az egy fáról, ami ott a kert közepén van. Az összes többiről lehettek. Mind az összes a többi a tiétek.
4: That devil, he's really bad. He's bad to his core.
6: Az ördög, mondom nektek, hogy a legbelső magváig romlott.
4: But part of the essence of worship includes one other dimension that is absolutely necessary for us to know.
6: A dicsőítésnek az egyik lényege, amit tudnunk kell.
4: Because not only was responsibility given to Adam,
6: mert nem csak felelősséget kapott Ádám, hanem elszámoltathatónak is kellett lennie.
4: And you can never separate the two.
6: És ezt a kettőt soha nem választhatod el egymástól.
4: Responsibility and accountability always go together.
6: Felelősség és az elszámoltathatóság mindig együtt járnak.
4: And God expected an obedience from Adam.
6: És Isten engedelmességet várt el Ádámtól.
4: Obedience to God would serve as the final and the ultimate response of true worship.
6: Engedelmességet Ádámtól, ami az elkötelezett dicsőítésben nyilvánul meg.
4: Because worship is first a relationship before it's an activity.
6: Mert a dicsőítés először egy kapcsolat, mielőtt
4: it's a relationship where there's thanksgiving.
6: Kapcsolat, hálaadás által. Köszönöm, Uram, hogy tudok lélegezni. Köszönöm, hogy élek.
4: God, thank you that I have clothes on my back.
6: Istenem, köszönöm, hogy
4: thank you that I have a warm room to sleep in.
6: Hogy van egy szobám, ahol alhatok.
4: God, thank you for my partner.
6: Köszönöm a társamat.
4: Thank you for my children. God,
6: köszönöm a gyerekeimet.
4: The list goes on and on and on and on. Thank you.
6: És a lista folytatódhat tovább és tovább és tovább. Köszönöm, hogy élek.
4: You've given me breath, and with that breath, I give thanks to you.
6: Te adtál belém lehelletet, szellemet, és ezáltal a szellem által én dicsőítlek téged.
4: No piano.
6: Semmi gitár, sem zongora, semmi dob.
4: Just you and God.
6: Csak te és Isten.
4: Where worship starts.
6: És a dicsőítés már el is kezdődött.
4: Starts with thanksgiving.
6: Elkezdődött hálaadással. Imádattal.
4: Continues with awe and wonder.
6: Folytatódik a csodálattal.
4: You are incredible.
6: Istenem, te csodálatos vagy.
4: Don't ever lose your awe.
6: És hogyha soha ne hagyd el fel Isten csodálatával, mert anélkül nem tudod helyesen dicsőíteni őt.
4: Lifting your eyes.
6: Emeld fel a szemeidet, emeld fel a fejedet.
4: That's what Darko was doing. If you get, you know, kind of look at this little church you're in.
6: Amiről Darko is beszélt, hogy egy kicsit gyülekezetbe, hogyha vagy.
4: It's going to be Darko's job the rest of the time he's here with us. We're doing this all the time.
6: Azt hiszem, hogy ez Darko feladata lesz mostantól, amikor itt van velünk, hogy mindig a fejünket felemelje.
4: I think he's got pretty good, you know, muscles on his arms, but
6: azt hiszem, hogy elég jó izomzattal kell, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy a fejünket mindig felnyomja a megfelelő tartásba.
4: And God does the same with each one of us.
6: És Isten mindannyiunkkal ugyanezt teszi.
4: We get, what is he, lift up your eye?
6: Amikor meglankadunk, lehajtanánk a fejünket, akkor ő azt akarja, hogy emeljük fel.
4: What does David say in the Psalms? Lift up, what? Lift up your eyes. From where does your help come from?
6: Dávid is ezt mondja a Zsoltárban. Emeld fel azt a szemeidet, és lásd, hogy honnan jön a te segítséged.
4: My help comes from the Lord.
6: Az én segítségem az Úrtól van. Az Úrtól jön.
4: There's an awe. There's a wonder.
6: Ez is egy csodálat.
4: And yes, in our activity of worship.
6: És igen, a dicsőítésünk közben, amikor zongorával, gitárral, dobokkal, hangunkkal dicsőítjük őt.
4: These become part of the elements that we so value in our worship when we lift our eyes and we just let ourselves be in awe of Him.
6: Annak az is a része, hogy felemeljük a szemeinket, és látjuk a dolgokat úgy, ahogyan Isten megalkotta őket.
4: And there's a humility.
6: És van ebben alázat is.
4: What an awesome thing that God has invited you.
6: Milyen csodálatos dolog az, hogy Isten elhívott téged és engem, és a többieket ebből a csodálatos társaságból, hogy arra a csodálatos tervre, hogy ezt az egész világot az ő lábaihoz visszavezessük. Istenem, tényleg rám gondoltál?
4: Oh, he says, yeah. In fact, my thoughts about you are so many.
6: Igen, azt mondja, bizony, hogy pontosan rád gondoltam. Azt mondja, hogy többen lesztek, vagy többen vagytok, mint a tenger homokja. Láttál már egy homokos tengerpartot?
4: I mean, you live one. Oh, that's great. Well, Slovenia, all we have is rocks.
6: Ó, te egy ilyen helyen élsz. Hát Szlovéniában nekünk csak sziklák vannak a tengerparton. Voltál valaha Michiganbe?
4: We've got long sandy beaches, but we also have these very high sand dunes. They're hills of sand.
6: Michiganben nagyon hosszú kilométereken keresztül vannak ilyen homokos tengerpartok, sőt vannak homokból hegyek és dombok.
4: We would climb the sand dunes.
6: Amikor kisfiú voltam, akkor amikor strandoltunk, megmásztuk ezeket a homoktombokat,
4: homokdűnéket.
6: Gyorsnak kell lenne, gyorsan kell szaladnod fölfelé, hogy ne csúsz vissza, mert a homok az folyamatosan kifolyik a lábad alól, és visszafelé mész.
4: And many times you'd lose your footing as you go, and if you fall, you start falling down in the sand starts covering you.
6: És ahogy szaladtál felfele, néha elvesztetted az egyensúlyodat, elestél, és ahogy gurultál le a homokdombról, a homok elborított téged. És akkor elkezdtél úszni Istennek a gondolataiban.
4: If you just take a little bit of the sand underneath your feet and lift it up and just watch all the grains fall off left and right in between your fingers.
6: Gondold el, hogyha egy marék homokot veszel a kezedbe, és megnézed azoknak az apró szemcsét, hogy elkezdenek lefolyni a kezedből.
4: These are the sum of his thoughts of you.
6: És Isten azt mondta, hogy ezek azok a...
2: Elhangzott Steve Telcerov dicsőítésről szóló tanítása.
1: Ez volt a Hitünk alapjai.
0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sansz műsorán.
7: After me, say, God's good all the time, and all the time, God is good.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Randy Boyd, hogyan szól Isten? Című tanítását hallhatjuk.
3: Randy, you need to pay very much attention to Eger.
4: Okay? Ez fontos, hogy Randy, te is sok figyelmet fordíts Egerre.
3: Because heroes of David, they gonna break open that city.
4: Mert Dávid hősei meg fogják nyitni azt a várost, Isten
3: Somewhere számára. This year, the combined churches of Székesfehérvár and Eger are gonna march into Eger.
4: Valamikor ebben az évben majd Székesfehérvár és Egri gyülekezet right? összefogásával
3: plus
4: meg fogják hódítani
3: team,
4: Egret.
3: Plus.
4: Egert, és akkor lesz a Blast meg plusz egyéb csapatok.
3: We lose the day, we lose the flow.
4: Tehát kibocsátjuk ezt a mai napot és az áradást.
3: We pray that the voice of the Lord is gonna be heard more clearly again in our nations.
4: Imádkozunk, hogy a mi nemzeteinkben újra világosabban, egyértelműbben hangozzon és hallatszódjon Isten hangja.
3: And that can only happen through people who are dedicated to learn how to hear his voice.
4: És ez csak olyan embereken keresztül történhet meg, akik odaszánták magukat arra, hogy megtanulják hallani az ő hangját.
3: Amen. You understand this?
4: Értitek?
3: God speaks through men.
4: Isten az embereken keresztül beszél.
3: But man has to learn how to hear the voice of the Most High God.
4: De az embereknek meg kell tanulniuk meghallani a magasságos Isten hangját.
3: Like Randy said, our nations don't need more things that just come from men.
4: Ahogy Randy is elmondta, a nemzeteinknek nincs szüksége több olyan dologra, ami csak emberektől származik.
3: Amen.
4: Így van.
3: They need people who learned to listen to God.
4: Olyan emberekre van szükség, akik megtanulnak odafigyelni Istenre.
3: Who can speak from God.
4: Akik tudnak Istentől szólni.
3: Bring worship that comes from earth to heaven.
4: Olyan imádást tudnak Istenhez küldeni a földről a mennybe, ami.
3: And so there is an interaction between heaven and earth.
4: Hogy legyen egy kölcsönhatás, egy kölcsönös beszélgetés a menny és a föld között.
3: And unless we hear his voice.
4: És hogyha nem halljuk az ő hangját.
3: And learn to communicate with him.
4: És nem tanulunk meg Istennel kommunikálni.
3: There's no interaction, right?
4: Akkor ugye nincs kölcsönös hatás egymás között.
3: Amen. Open to lesson number 4, please.
4: Nyissátok ki a negyedik leckénél a jegyzetet.
3: Let me review what we did last night, and then we'll jump right into this morning's teaching.
4: Who? What was the something?
3: Let me review last night.
4: Okay. Tehát akkor áttekintem a tegnap esti eseményeket, és utána rögtön beleugrunk ennek a tanításnak a témájába.
3: Principle number 1.
4: Egyes alapelv.
3: God is a speaking God.
4: Isten olyan Isten, aki beszél.
3: Communication is not something he does, it's who he is. He is the word.
4: A kommunikáció nem az ő egyik tulajdonsága, hanem a lényének a része, hiszen ő maga a szó.
3: Principle number
4: 2.
3: God created man to interact with him, to hear.
4: Isten úgy teremtette az embereket, hogy vele kölcsönhatásban legyenek és hallják őt.
3: We've been given all the spiritual capacities that we need.
4: Megkaptunk tőle minden szellemi képességet, ami szükséges ehhez.
3: We were created to hear God speak.
4: Úgy teremtett minket Isten, hogy halljuk, amikor ő beszél.
3: Principle number 3.
4: Hármas alapelv.
3: Man has a problem though.
4: Ennek ellenére az embernek van egy problémája.
3: Because of certain conditions we have not developed those abilities and capacities.
4: Mert bizonyos körülmények miatt nem fejlesztettük magunkban ezeket a képességeket.
3: And we've had a church that didn't teach us.
4: És olyan egyházban éltünk, amelyik nem tanított minket erre.
3: How to walk closely with the person of the Holy Spirit.
4: Hogy hogyan kell szoros közösségben élni a Szent Szellemmel.
3: And so we're now discovering these things.
4: Tehát most fedezzük fel ezeket a dolgokat.
3: Principle number 4.
4: Négyes alapelv.
3: God has given us a promise, a very clear promise in John chapter 3.
4: Isten adott nekünk egy nagyon egyértelmű ígéretet a János evangélium harmadik részében.
3: He says, my sheep hear my voice.
4: Azt mondta, az én juhaim hallják az én hangomat.
3: and I call them by name.
4: És én nevükön szólítom őket.
3: Isn't it interesting? It's in the context of hearing God's voice that he says he knows and calls our name.
4: Érdekes, hogy pont Isten hangja meghallásának a szövegösszefüggésében beszél Isten arról, hogy ő ismer minket, és mi ismerjük őt, és ő a nevünkön szólít minket.
3: No matter how intimate the Father wants to be with me.
4: Akár mennyire is akar az Atya bensőséges kapcsolatban lenni velem.
3: He wants me to hear him call my name personally.
4: Ő mindenképpen akarja, hogy én személyesen meghalljam, amikor a nevemen szólít.
3: A few years ago, we were pastoring together.
4: Néhány évvel ezelőtt együtt pásztoroltunk a feleségemmel egy gyülekezetet.
3: And on Sunday morning, I had in those days a very simple thing I did with the Father before I went to the church.
4: És abban az időben, vasárnap délelőttönként egy nagyon egyszerű módon kapcsolódtam az Atyához, tettem valami egyszerű dolgot, mielőtt mentem a gyülekezetbe.
3: On Sunday morning, I would do nothing but worship.
4: Vasárnap reggel nem tettem más, csak imádtam az Urat.
3: I would take the Psalms and read them to him.
4: Fogtam a Zsoltárok könyvét és felolvastam az Atyának.
3: And I would just tell the Father how great and cool he is.
4: És elmondtam neki, hogy milyen nagyszerű és milyen klassz.
3: God is cool.
4: Isten tényleg klassz.
3: And one Sunday morning I was just trying to bless him.
4: És egy vasárnap reggel ugyanígy, csak éppen próbáltam áldást jelenteni a számára.
3: And he called me by name.
4: És áldani őt, és ő nevemen szólított engem.
3: This is what he said.
4: Azt mondta.
3: He said, Randy, I appreciate you.
4: Azt mondta, Randy, értékellek téged.
3: And being the very spiritual man that I am.
4: És mivel én nagyon szellemi ember vagyok, ugye?
3: I said, oh no, Lord, I appreciate you.
4: Azt mondta, nem, Uram, ez így nem stimmel, én értékellek téged.
3: And he said, Randy, shut up and listen.
4: És ő azt mondta, hogy Randy, fogd be szád és figyelj ide.
3: That's how fathers speak to their immature sons.
4: Így beszél az Atya az éretlen fiaihoz.
3: He said, I appreciate you so much.
4: Azt mondta, nagyon értékellek téged.
3: Because every day you take time just to be with me and to listen to me.
4: Mert minden nap szánsz időt arra, hogy egyszerűen csak velem legyél és odafigyelj rám.
3: And then the Father said, you don't know what that does in my heart.
4: És aztán azt mondta az Atya, hogy te nem is tudod, hogy mit jelent ez a szívemnek.
3: And I discovered things about the Father that morning.
4: És azon a reggelen megtudtam dolgokat az Atyáról.
3: And he called my name personally.
4: Ő személyesen a nevemen szólított engem.
3: Because I was learning to hear his voice.
4: Mert tanultam hallani az ő hangját.
3: And then there's another important part of the promise that Kelly shared with us.
4: És van ennek az ígéretnek, amit Kelly megosztott velünk, egy másik fontos része.
3: It's one thing to hear his voice.
4: Egy dolog hallani Isten hangját.
3: It's an entirely different thing to know his voice.
4: De egészen más dolog ismerni a hangját.
3: Remember the illustration with Hannah, our daughter?
4: Emlékeztek erre az illusztrációra, amit Hannával, a lányunkkal kapcsolatban mondott.
3: A fantastic picture of the process of learning to hear and then to know.
4: Ez egy fantasztikus példa volt arra a folyamatra, amelyben megtanulunk először hallani és utána megismerni.
3: But the promise says they will follow me because they know my voice.
4: És az ígéretnek az a lényege, hogy ők követni fognak engem, mert ismerik a hangomat.
3: Now the implication is if I don't know his voice, I am not following him.
4: Ebbe beleérthető az, hogy ha nem ismerem az ő hangját, akkor nem is követtem őt.
3: Are you really following Jesus?
4: Valóban Jézust követitek?
3: It's a good question, isn't it?
4: Követitek igazán? Ez egy jó kérdés, nem?
3: There's one level to follow Jesus through the scriptures only.
4: Jézus követésének van egy olyan szintje, amikor csak a Biblia alapján követjük őt.
3: But when I follow him through the scriptures and through that personal direct voice.
4: De van egy olyan változat is, amikor az írott ige által is, de azáltal is követem őt, hogy hallom az ő hangját személyesen.
3: It's a whole different level of following the Lord.
4: Ez az Úr követésének egy egészen más szintje.
3: The last principle Kelly taught us last night.
4: Az utolsó alapelv, amit Kelly tanított nekünk tegnap este.
3: Says the voice of a stranger they will not follow.
4: Az arról szól, hogy az idegen hangját nem követik a juhok.
3: And as we begin to seek to hear his voice for our lives.
4: És ahogy egyre inkább törekszünk arra, hogy meghalljuk Isten hangját az életünkre vonatkozóan.
3: I can remember the early days in my life.
4: Emlékszem az én életem egy korai időszakára.
3: I was trying to hear God's voice.
4: Akkor nagyon igyekeztem hallani az ő hangját.
3: And I began to hear many voices.
4: És elkezdtem sok hangot hallani.
3: I didn't even know I was hearing these other voices until I learned to listen to him.
4: Nem is tudtam igazából, hogy hányféle hangot hallok, amíg meg nem tanultam Istenre odafigyelni.
3: There's the voice of my culture.
4: Volt a kultúrámnak a hangja.
3: I'm reading books about Chinese Christians and Korean Christians and African Christians right now.
4: Most olyan könyveket olvasok, amelyek kínai keresztényekről, koreai keresztényekről és afrikai keresztényekről szólnak.
3: And I'm asking the Father one question.
4: És egy kérdést teszek fel közben az atyának.
3: How much of what I'm hearing from you is just American cultural Christianity?
4: Abból, amit tőled hallok, abból mennyi igazán az, ami az amerikai keresztény kultúrának a hangja?
3: Or Hungarian cultural Christianity?
4: Vagy magyar kulturális kereszténység?
3: Austrian culture.
4: Vagy osztrák kultúra.
3: That's one voice we've got to learn to discern.
4: Ez egy olyan hang, amit meg kell tanulnunk megkülönböztetni a többitől.
3: We've got to learn to tune that one in and tune the Father. Tune that one out and tune the Father in.
4: Meg kell tanulnunk lehangolódnunk arról a hangról és ráhangolódnunk az Atyára.
3: There's the voice of the religious spirit.
4: Aztán van a vallásos szellem hangja.
3: It sounds so much like the Holy Spirit sometimes.
4: Néha nagyon hasonlít arra, ahogyan a Szent Szellem szól.
3: But I'm going to teach you today how to discern between the two.
4: De ma szeretném megtanítani nektek, hogy ezt a kettőt hogy kell egymástól megkülönböztetni.
3: There's the voice of fear.
4: Aztán van a félelem hangja.
3: I know many Christians, the Holy Spirit begins to speak to them.
4: Nagyon sok keresztényt ismerek, akikhez elkezd szólni a Szent Szellem.
3: Because when the Holy Spirit speaks to you about a young woman with a homosexuality program, a problem.
4: Mert ugye amikor a Szent Szellem szól neked egy hölgyről, akinek a homoszexualitással van problémája.
3: And then you begin to sense that he's saying, do something right now.
4: És aztán elkezded érzékelni, hogy az Úr azt mondja, hogy most rögtön tegyél ezzel kapcsolatban valamit.
3: You'll probably hear another voice.
4: Akkor valószínűleg egy másik hangot is fogsz hallani.
3: A voice of, oh, but that would maybe hurt her.
4: Ami azt mondja, hogy hát de talán ettől megbántódik ez a hölgy.
3: And the voice of fear begins to rise up in these supernatural moments.
4: És elkezd a félelem hangja is felerősödni ezekben a természet fölötti percekben.
3: And perhaps it is a caution from the Lord.
4: Talán az Úr figyelmeztet.
3: Maybe it's the voice of fear.
4: De lehet, hogy a félelem hangja.
3: The fear of man.
4: Az emberektől való félelem.
3: The fear of failure.
4: A kudarctól való félelem.
3: The fear of looking stupid in front of other people.
4: A félelem attól, hogy ostobának tűnünk mások előtt.
3: I was speaking at a conference in Prague on miracles the other day.
4: Egyik nap a közelmúltban Prágában beszéltem egy konferencián a csodákról.
3: We were praying together right before the conference started.
4: A konferencia kezdete előtt együtt imádkoztunk.
3: And I began to feel like God was giving me words of knowledge about healing.
4: És elkezdtem úgy érezni, hogy az Úr ilyen tudománybeszédeit adja nekem a gyógyulásra.
3: So we began to write them down.
4: Elkezdtük leírni ezeket.
3: I spoke the message.
4: Aztán elmondtam az üzenetemet.
3: And then I pulled out the little piece of paper.
4: Aztán elővettem a kis papíromat.
3: And as soon as I grabbed that piece of paper, guess what voice began to speak to me?
4: És amint elővettem ezt a papírdarabot, mit gondoltok, melyik hang kezdett el beszélni hozzám?
3: If you're wrong about these things, you're going to look real stupid in front of all these people who've come to hear you speak.
4: Ahogyha tévedsz ezekkel a leírt dolgokkal kapcsolatban, akkor ostobának fogsz látszani mindezek előtt az emberek előtt, akik eljöttek meghallgatni.
3: I called out the first one.
4: Elmondtam az első.
3: And I said, I feel like the Lord has spoken to me about this physical problem.
4: Azt mondtam, úgy érzem, hogy az Úr szólt hozzám ezzel és ezzel a betegséggel kapcsolatban.
3: Who is that in this place tonight?
4: Kire vonatkozik ez ezen a helyen ma este?
3: No one raised their hand.
4: Senki nem emelte fel a kezét.
3: So you know what happened? The voice got louder.
4: Tudjátok, mi történt? Ettől hangosabb lett ez a hang.
3: You're stupid.
4: Ostoba vagy.
3: You're a fool.
4: Bolond vagy.
3: You look like a fake in front of all these people.
4: Egészen lökötnek látszol itt mindenki előtt.
3: These are voices we hear, aren't they?
4: Néha ilyen hangokat hallunk, nem?
3: So you know what I did?
4: Tudjátok, mit csináltam?
3: I read the second one.
4: Felolvastam a másodikat.
3: Six people had miracles that night.
4: És hat ember kapott csodát aznap este.
3: And then the third.
4: Aztán a harmadikat.
3: And then at the end, a lady comes up and says, I was the first one. I was just embarrassed to raise my hand.
4: És a legvégén odajött egy hölgy, és azt mondta, hogy én voltam az, akiről először beszéltél, csak Szégyeltem magam, nem emeltem fel a kezem.
5: There's many voices that speak to us.
4: Nagyon sok hang szól hozzánk.
5: But one of the biggest voices we have to learn to discern is the voice of our own soul.
4: De az egyik legjelentősebb hang, amit meg kell tanulnunk megkülönböztetni, az a saját lelkünknek a hangja.
5: Is this God speaking to me, or is this just me? That's the big one.
4: Ez az Isten szól hozzám, vagy csak tőlem van a dolog? Ez egy jelentős pont.
5: So we're going to do a little activity as we begin today.
4: Tehát ma így kezdetben teszünk valamit, csinálunk valamit.
5: How does God speak to us?
4: Hogyan szól Isten hozzánk?
5: What are the different channels he might use to communicate with us personally?
4: Melyek lehetnek azok a különböző csatornák, amelyeken keresztül szól hozzánk személyesen?
5: I'm going to give you 5 minutes to do this little activity.
4: Adok nektek 5 percet erre a kis tevékenységre.
5: There's a little Bible study in your notes.
4: Van a jegyzetetekben egy Biblia tanulmány.
5: There's one story from the scriptures.
4: Egy történet az igéből.
5: In this one encounter with the Lord, God speaks to Peter and to others in several different ways.
4: Ebben a kis találkozásban az Úrral Isten különböző módokon szól Péterhez és másokhoz.
5: So I want you to read the story in Acts 10.
4: Tehát szeretném, ha elolvasnátok a történetet az Apcselkésben.
5: And then write every different way God speaks to people in this one single story.
4: És utána leírnátok azt, hogy Isten a különböző emberekhez milyen módokon szól ebben az egy történetben.
5: Do this quickly, I'll give you about 4 or 5 minutes.
4: Gyorsan tegyétek meg, 4-5 percet adok rá nektek.
5: Okay, here we go.
4: Na szóval akkor.
5: What are some different ways God spoke to these people in this story?
4: Tehát ebben a történetben Isten milyen különböző módokon szólt az emberekhez?
5: It's the story of Cornelius and Peter.
4: Tehát ez a történet ugye Cornéliusról és Péterről szól.
5: Let's list as many ways as we can.
4: Tehát soroljunk fel, ahány módot csak tudunk, hogy hogyan szólt Isten.
5: By an angel. But I thought the Holy Spirit spoke in the book of Acts. Why do we still need angels?
4: De hát úgy gondoltam ugye, hogy az Apcselben már a Szent Szellem szól az emberekhez. Miért van szükség angyalokra?
5: What else?
4: Aztán még?
5: What?
4: A picture. Képelt,
5: a vision or a picture.
4: Igen. Látásért, aki?
5: A voice, it says twice, and Peter heard a voice.
4: Egy hangon, tehát ezt is olvassuk, hogy Péter hallott egy hangot.
5: Says, and then another time it says, and the Spirit said.
4: Ugye a következő alkalommal meg azt mondja, hogy és a Szent Szellem mondta neki.
5: Now I'm not clear whose voice he was hearing when it said a voice said.
4: Tehát ugye nem egészen világos, hogy kinek a hangját hallotta, amikor ugye azt olvasjuk, hogy és szólt hozzá egy hang.
5: Perhaps it was Jesus, perhaps an angel. We don't know, but it was a voice from heaven.
4: Talán Jézus volt, talán egy angyal, nem tudjuk pontosan. Az a lényeg, hogy egy mennyből való hang volt.
5: We have a trance. Peter fell into a trance.
4: Ugye elragadtatásba esett Péter.
5: And then he saw a vision.
4: Aztán látott egy látomást.
5: The first one, there was a vision and an angel in the vision.
4: Tehát az első, az egy látomás volt, és egy angyal volt a látomásban.
5: So what can we conclude from this one story from the scriptures?
4: Tehát mire következtethetünk ebből az egy történetből a Bibliában? God speaks in many ways.
5: God speaks in many ways.
4: Vagy Isten sok módon szól, így van.
6: And one more Peter speak, the last one, Peter. Peter will tell for Cornelius.
5: God speaks through Peter to Cornelius. Excellent.
4: És az utolsó pedig az, ugye, hogy az volt az üzenet, hogy majd Péter mondja Cornéliusnak a lényeget.
5: So God speaks through us.
4: Tehát Isten rajtunk keresztül is szól.
5: What are some conclusions we can draw from this story? He speaks in many ways.
4: Tehát akkor mik azok a következtetések, amiket levonhatunk ebből a történetből? Az egyik az, hogy Isten sokféle módon szól.
5: A second thing we conclude is, he might want to speak to me through many channels, even with one message.
4: Egy másik következtetés az, hogy Isten lehet, hogy sok módon akar hozzám szólni, akár ugyanarról a dologról is.
5: Perhaps sometimes we limit God.
4: Néha lehet, hogy korlátozzuk Istent.
5: That he can only speak to me like this, or like this.
4: Azt gondoljuk, hogy ő így, vagy úgy akar hozzánk szólni.
5: A third thing I can learn from this story.
4: Egy harmadik dolog, amit ebből a történetből megtanulhatok.
5: Some of the forms of communication are spectacular and very supernatural looking.
4: Vannak a kommunikációnak olyan formái, amelyek nagyon látványosak és nagyon természetfölöttinek látszanak.
5: Some of the forms of communication are much simpler.
4: De vannak sokkal egyszerűbb kommunikációs módok is.
5: A vision and an angel.
4: Egy látomás és egy angyal.
5: A trance and a vision of a sheet coming down from heaven. Supernatural, very spectacular.
4: Egy látomás, egy nagy lepedőről, ami leszáll a mennyből. Ez egy nagyon természetfölötti, nagyon látványos dolog.
5: God spoke through Peter.
4: Tehát Isten Péteren keresztül is szólt viszont.
5: Peter was just standing there and it says he heard the voice of the Spirit, this small voice in his heart.
4: Aztán Péter ugye áll ott és mondja, hogy hallott egy hangot, hallotta a Szent Szellem halk szelíd hangját a szívében. Tehát minden hang egy utasítást is tartalmazott, amit aminek eleget kellett tenni ahhoz, hogy Isten akarata meg tudjon történni.
5: Let me just say that so Gerhard gets it. All the voices had to be followed and obeyed to see what the Lord wanted to do and what was unfolding.
4: Tehát így tudott kibontakozni Isten akarata.
5: What are different ways God speaks to us?
4: Melyek a különböző módok, ahogyan Isten szól hozzánk?
5: Now there's a list in your notes.
4: Jegyzetetekben van egy lista.
5: But let me make this statement. We're just going to read through these quickly.
4: Gyorsan végig fogjuk ezt olvasni, de a következőt szeretném mondani erről.
5: God speaks to each of us through one or more of these ways.
4: Isten mindegyikünkhöz szól ezeknek a módoknak egyikével vagy többel egyszerre.
5: But I discovered different people seem to have different channels.
4: De úgy tapasztaltam, hogy különböző embereknél különböző csatornák működnek inkább.
5: You have some sound equipment here.
4: Tehát van itt ugye egy ilyen hangosító rendszer.
5: This one has 5 different channels on it.
4: Ezen különböző 5 különböző csatorna van.
5: For sound to come into it.
4: Ahhoz, hogy belejöhessen a hang ezekbe a csatornákba.
5: And in some soundboards, some channels pick up different kinds of sound.
4: És vannak olyan keverőpultok, ahol a különböző csatornákba különböző fajta hangoknak kell bemenni.
5: Some of us seem to hear God in spectacular ways.
4: Úgy tűnik, hogy vannak köztünk olyanok, akik látványos módokon hallják Istent.
5: If Franz doesn't have 3 visions and 8 angels a week, he feels like he's backslidden.
4: Hogyha Franznak nincs egy héten 3 látomása és nem találkozik 8 angyallal, akkor úgy érzi, hogy visszaesett.
5: When you hear him talk, he is very prophetic in his nature.
4: Amikor halljátok Franzot beszélni, ő nagyon profétiai módon beszél.
5: And it seems like he has a direct line to heaven sometimes.
4: És néha úgy tűnik, hogy közvetlen forró drótja van a mennybe.
5: I have not had half of the types of experiences he's had.
4: Én fele annyi fajta átélésen se estem még át, mint ő.
5: But I've discovered God speaks to me just as much as he speaks to Franz.
4: De arra is rájöttem, hogy azért Isten hozzám is beszél legalább annyit, mint Franzhoz.
5: The key is discovering which channels God speaks most to me through.
4: Abban van a kulcs, hogy felfedezzük, hogy hozzám melyik csatornán keresztül beszél leginkább Isten.
5: And not comparing my channels to Franz's channels.
4: És a saját csatornáimat ne hasonlítsam össze a Franz csatornáival.
5: God chooses how he speaks.
4: Isten dönti el, hogy hogyan szól.
5: We must learn what are our frequencies, our channels.
4: Nekünk rá kell jönnünk, hogy mi a mi frekvenciánk, a mi hullámhosszunk.
5: And then we can learn from one another and experiment farther out.
4: Aztán tanulhatunk egymástól is, és további kísérleteket folytathatunk.
5: Number one.
4: Egyes.
5: God above all wants to speak through us, to us through the scriptures.
4: Isten mindenek előtt a Szentíráson keresztül akar hozzánk szólni.
5: Now you need to get this statement.
4: Ezt nagyon fel kell fogjátok, amit
5: this mondok. This should be the first place I hear the voice of God.
4: A Bibliának kell az első számú csatornának lenni, ahogyan hallom Istent.
5: I need to saturate myself with this.
4: Át kell itatnom a lényemet a Bibliával.
5: Or it is dangerous to try to turn my ear to heaven and hear directly.
4: Mert egyébként, ha nem ezt teszem, akkor veszélyes, hogyha megpróbálok ráhangolódni a menny közvetlen hullámhosszára.
5: This is the perfect word I can always depend upon.
4: A Bibliában van a tökéletes szava Istennek, amire mindig hagyatkozhatok.
5: This is the primary way God speaks to me.
4: Tehát ez az elsődleges mód, ahogy Isten hozzám szól.
5: Now, A few years ago we had a young man in our church that was very prophetic.
4: Néhány évvel ezelőtt volt a gyülekezetünkben egy nagyon profétikus fiatalember.
5: And he came to Scott and I, we were pastoring the church. To Scott, my friend, we were pastoring the church together.
4: Ja, igen, tehát jött Scott, a barátom, és együtt pásztoroltuk a gyülekezetet.
5: And he said, I've had three visions this week.
4: És azt mondta, ezen a héten három látomásom volt.
5: What do you think God is saying to me?
4: Mit gondolsz, mit mond nekem Isten?
5: Scott said, Brad, that was the young man's name.
4: Tehát Scott volt ugye ez a pásztortársam, és Bradnek, a fiatalembernek, aki ilyen látomásokat látott, azt mondta,
5: have you read your Bible this week?
4: Hogy ezen a héten olvastál már Bibliát?
5: He said, no.
4: Azt mondta, nem, még.
5: He said, God is telling you to go home and read the Bible. That's what he's saying to you.
4: Azt mondja Scott, hogy hát Isten azt akarja neked mondani, hogy menj haza és olvasd a Bibliát.
5: God wants to speak to us through the already spoken written word.
4: Isten akar hozzánk szólni a már kimondott, leírt szaván keresztül.
5: And when we read this word, we need to ask the Lord, speak Lord, open my ears.
4: És amikor ezt a Bibliát olvassuk, akkor úgy kell imádkoznunk, hogy Uram, nyisd meg a füleimet és szólj hozzám ezen keresztül.
5: Turn to Luke chapter 24.
4: Lapozzatok a Lukács 24-hez.
5: Verse
4: 45.
5: You need to pray this little verse over and over.
4: Újra és újra imádkoznotok kell ezt az írverset.
5: Then he opened their minds to understand the scriptures.
4: Akkor megnyitotta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat.
5: Come here, Callie. Callie has just learned. She's been doing a little study. And this word understand means something very particular. Listen to what it means.
4: Most Kelly éppen egy ilyen ige tanulmányt folytat, Biblia tanulmányt ebben a témában, és nagyon érdekes dolog az, amit megtudott arról, hogy ez az érteni szó mit jelent.
7: The word understanding means to experience.
4: Az érteni ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy megtapasztalni.
7: It's to come into knowledge by experience.
4: Amikor tapasztalat alapján értünk meg, vagy ismerünk meg valamit.
7: It's to understand using all of our senses.
4: Amikor minden érzékszervünkkel együtt értünk meg valamit.
5: So what did Jesus do?
4: Tehát mit tett Jézus?
5: He opened their mind.
4: Megnyitotta a tanítványok elméjét.
5: So that when they began to speak and study the scriptures.
4: Hogy amikor elkezdett beszélni velük és megmagyarázni az írásokat.
5: They didn't see Christ on a mental level.
4: Akkor Krisztust ezek a tanítványok nem az elméjükkel értették meg.
5: They begin to experience through the word the risen Christ.
4: Hanem az Biblián keresztül, az íráson keresztül élték át, tapasztalták meg a feltámadott Krisztust.
5: He opened their minds so that they could experience God through the scriptures.
4: Megnyitotta az elméjüket, hogy az íráson keresztül tapasztalhassák meg Istent.
5: And he said to them.
4: És azt mondta nekik.
5: So when I open the scriptures, this is what I pray.
4: Tehát amikor én kinyitom az írásokat, ezért imádkozom.
5: Father, open me up today.
4: Atyám, nyiss meg engem ma.
5: That I would experience you through the scriptures.
4: Hogy megtapasztaljalak téged az íráson keresztül.
5: And the last phrase of that verse is, and Jesus said, and speak to me, Lord.
4: És utána azt mondja a következő vers elején, és mondta nekik, tehát, hogy Uram, szólj hozzám.
5: Second way God speaks to us according to the scriptures.
4: Az ige szerint a második, a Biblia szerint a második mód, ahogy Isten szól hozzánk.
5: Is through impulses and urges.
4: Az késztetésekkel és sürgetésekkel, serkentésekkel.
5: Strong feelings.
4: Erős érzések által.
5: You find this in Mark chapter 1 verse 12 in the life of Jesus.
4: A Mark 1:12-ben olvashatunk erről Jézus életéből.
5: He had just been baptized and filled with the Holy Spirit.
4: Jézus éppen ez előtt merítkezett be és töltekezett be Szent Szellemmel.
5: And the way it reads in the English, I don't know about the Hungarian, it says, and the Spirit urged him to go into the wilderness.
4: Az angol Bibliában az van, hogy is a Szent Szellem sürgette őt, serkentette arra, hogy menjen ki a pusztába, a magyar kényszerítette.
5: The Greek word used there is not the word for a voice.
4: Itt az a görög szó, amit használ a Biblia, nem egy hangra vonatkozik.
5: It is the word for a strong, compelling feeling.
4: Tehát egy erős, kényszerítő, késztető érzés.
5: How many of those have you denied and not paid attention to?
4: Hanyan éltetek ilyet már át, úgy, hogy utána figyelmet kívül hagytátok, és nem tettétek meg, amit, amire sürgetek.
5: If we don't learn to listen to this voice of the Lord, we're not going to get the bigger ones.
4: Hogyha nem tanuljuk meg Istennek a hangját ilyen módon meghallani, akkor a nagyobb léptékű meghallásokban nem részesülünk.
5: These gentle urgings in the heart.
4: A szívünkben való gyengéd serkentések.
5: Now perhaps he will speak to us in other ways.
4: Talán más módokon is szól hozzánk Isten.
5: But I feel like this is one of the earliest he begins to speak to people through by his spirit.
4: De azt gondolom, hogy ez a kezdetiek közé tartozik, amikor Isten elkezd a szelleme által szólni az emberekhez.
5: How many of you know these feelings?
4: Hányan ismertek ilyen érzéseket?
5: You need to tune our souls to obey.
4: A lelkünket rá kell hangolnunk az engedelmességre.
5: About a year ago in January.
4: Körülbelül egy évvel ezelőtt januárban.
5: I was in the city of Lubbock where we were going to move 6 months later.
8: Lubbock városában voltam, oda költöztünk 6 hónappal később.
5: I was leaving this place.
4: Éppen távoztam onnan.
5: I felt this strong urge to turn left.
4: És volt bennem egy erős serkentés, hogy forduljak balra.
5: But the place I was staying was to the right.
4: De ahol én megszálltam, akkor az éppen jobbra felé volt.
5: To the left was cotton fields.
4: A bal oldalon gyapott földek voltak.
5: My mind was going, this is crazy.
4: Az elmémben az volt, hogy hát ez bolondság.
5: But I've learned, I am learning to be sensitive to the movings of the Lord.
4: De tanulom azt, hogy érzékeny legyek az Úr ilyen serkentéseire.
5: I turned left.
4: Úgyhogy balra fordultam.
5: I drove a little ways.
4: Kicsit hajtottam az autómmal.
5: This is crazy.
4: Azt mondtam, ez bolondság.
5: I turned my car to go back the way I was supposed to be going.
4: Aztán visszafordultam az autóval, hogy arra fele kezdjek menni, amerre igazán mennem kellett.
5: And the urging became a little stronger.
4: És akkor kicsit erősebb lett ez a serkentés.
5: I never heard a voice.
4: Nem hallottam hangot egyszer.
5: I turned left again.
4: Na, akkor megint mentem balra fele.
5: I found a street.
4: Találtam egy utcát.
5: I found a hidden neighborhood of houses on beautiful pieces of land.
4: És találtam egy kis olyan lakó területet, ahol így nagyon gyönyörű tájban, nagyon szép telkeken voltak házak.
5: It was just outside the city on 1/4 hectares of land with horses and other animals.
4: Ez pont a városon kívül esett ez a kis hely, egy ilyen negyed hektáros terület volt, és lovak voltak meg minden.
5: My wife and I for years have been wanting to live in a place just like that.
4: Évek óta a feleségemmel pont egy ilyen helyen szeretnék élni.
5: Supernaturally, I found a piece of land.
4: Tehát természet fölötti módon találtam ezt a területet.
5: We bought it at a supernatural price.
4: És természet fölötti árért vettük meg.
5: We built a house worth much money at a very low price by supernatural urgings.
4: És nagyon olcsón tudtuk felépíteni azt a házat, ami sokkal többet ér most, mint amennyibe került, és természet fölötti ilyen serkentések segítettek abban, hogy ezt így végig tudjuk csinálni.
5: The day we moved into the house, we made $75,000.
4: Azon a napon, amikor beköltöztünk a házunkba, ezzel már 75,000 dollárt kerestünk.
5: Now $75,000 may not be a lot to you, but to me it is like a mountain.
4: 75,000 dollár lehet, hogy nektek nem hangzik túl soknak, de nekem olyan, mint egy hegy.
5: It was a miracle.
4: Ez egy csoda volt.
5: One small urge listened to and obeyed.
4: Egy kis serkentéssel kezdődött, amire odafigyeltem és engedtem neki.
5: The third way God speaks to us.
4: A harmadik mód, hogy Isten szól hozzánk.
5: Is our conscience.
4: A lelki ismeretünk.
5: 28 times the Bible speaks about our conscience.
4: A Biblia 28-szor említi a lelki ismeretet.
5: And in the book of 1 Timothy chapter 1.
4: És az 1 Timóteus 1-ben.
5: Verse 5 and verse 19.
4: Az 5. és a 19. vers.
5: Paul tells Timothy to keep a good conscience.
4: Ezekben a versekben Pál azt mondja Timóteusnak, hogy tartsa meg a jó lelki ismeretet.
5: To obey the urgings of his conscience.
4: És engedelmeskedjen a lelki ismerete serkentéseinek.
5: Alan Vincent speaks of this over and over.
4: Alan Vincent beszél erről sokszor.
5: He speaks of about a word-soaked conscience.
4: A Bibliával átitatott lelkiismeretet szokott emlegetni.
5: That when we soak our lives in the scriptures.
4: Hogy amikor az írásokkal átitatjuk az életünket.
5: That our conscience begins to be one of the primary ways God speaks and guides us.
4: Akkor a lelkiismeretünk válik az egyik elsődleges eszközé, amin keresztül Isten szól hozzánk és vezet minket.
5: How many of you ever disobeyed your conscience?
4: Hányszor volt már, hogy nem engedelmeskedtetek a lelkiismereteteknek?
5: That little small voice that God places within.
4: Ez a kis halk hangocska, amit Isten elhelyez a bensőnkben.
5: And we think it's just us, but it's Father.
4: És mi azt gondoljuk, hogy csak a saját gondolataink ezek, de az Atyától vannak ezek.
5: By His Spirit saying yes, no.
4: Amikor az ő szellem által mond igent vagy nemet.
5: A fourth way God speaks to us.
4: Negyedik mód, ahogy Isten szól hozzánk.
5: The still small voice of the Holy Spirit.
4: A Szent Szellem a halk és szelíd hangja.
5: Acts 10:19.
4: Apcsel 10:19.
5: The Spirit said to Peter.
4: A Szent Szellem azt mondta Péternek.
5: Now, let's go to number 5.
4: Na nézzük akkor az ötödiket.
5: He speaks to us through our natural thought processes.
4: Isten szól hozzánk a természetes gondolkodási folyamatainkon keresztül.
5: Now, I want to define for you the difference between these two.
4: Szeretném meghatározni számotokra a különbséget a kettő között.
5: Sometimes the Holy Spirit speaks to me as a separate voice from my own thoughts.
4: Néha a Szent Szellem úgy szól hozzám, hogy a hangját meg tudom különböztetni a saját gondolataimtól.
5: Pauli, go and do this.
4: Pauli, menj bele ebbe a dologba.
5: Kelly, and it comes, it may be in your mind, but it's another person's voice.
4: Tehát lehet, hogy az elmémben hallom a dolgot, de valaki másnak a hangja egyértelműen.
5: Now, often the voice of the religious spirit early in my walk would masquerade as this other distinct voice.
4: Sokszor, tehát nekem is a keresztény életem elején a vallásos szellem adja ki magát ennek a másik hangnak.
5: The voice of my culture would speak to me.
4: A kultúrám hangja is szól hozzám.
5: But then there's the second way the Holy Spirit speaks.
4: Aztán van egy másik módja is, ahogy a Szent Szellem szól.
5: It like just comes up from within and it could be one of your own thoughts.
4: Egyszerűen a bensőnkből felfakad valami, és lehet akár a saját gondolatunk is.
5: It's not a separate voice that's distinctive.
4: Tehát nem egy megkülönböztethető másik hang.
5: It's your own voice.
4: Hanem a saját hangunk.
5: But perhaps it's God.
4: De talán Istentől van.
5: This is the primary way he speaks to me secondly.
4: Ez a második legfőbb módja annak, ahogy hozzám szól az Úr.
5: So my real journey is it me or is it the Spirit dwelling in me?
4: Tehát az én utazásom arról szól, hogy tőlem van egy dolog, vagy a bennem lakozó Szent Szellemtől.
5: Many times I'm in a situation and I just know what to do.
4: Sokszor vagyok egy helyzetben, és egyszerűen tudom, hogy mit kell tennem.
5: And if I step out by faith, usually good things happen.
4: És hogyha hit által kiléptek, általában jó dolgok következnek utána.
5: Sometimes I step out by faith and nothing happens.
4: Néha kilépek hit által, és semmi nem történik.
5: And it's a great learning experience.
4: És ez egy nagyszerű tanulási tapasztalat.
5: That was my own soul.
4: Ez a saját lelkemből volt.
5: And so I begin to look, okay, what was different than the last time? Where did I miss a little?
4: És aztán elkezdem kutatni, hogy legutóbb mi volt más, mint a mostani átélésemben.
5: Another way
4: mi az, amire oda kell jobban figyelnem.
5: Another way God speaks is through other people.
4: Egy másik mód, ahogy Isten szól más embereken keresztül.
5: Like Peter, he spoke and they heard the Lord speak through him.
4: Mint Péter esetében, hogy Péter beszélt Kornéliuszékhoz, és mégis az Úr hangját hallották
5: tőle. If we learn to tune our spirit.
4: Meg kell tanulnunk a szellemünket rá hangolni.
5: I might hear a conversation between Pauli and Paul.
4: Lehet, hogy hallok egy beszélgetést Pauli és Paul között.
5: And I'm just overhearing them talk.
4: Egyszerűen meghallom, hogy beszélgetnek.
5: And one sentence they say, God, it comes like a message from heaven to me.
4: És valamelyikük kimond egy mondatot, ami a számomra úgy hat, mint egy üzenet a mennyből.
5: One time I was listening to a man named Jack Deere speak.
4: Egyszer egy Jack Deere nevű embert hallgattam.
5: He had an entire message.
4: Egy egész üzenetet elmondott.
5: Really it wasn't overly very good.
4: Nem volt úgy általánosságban egy túl nagy üzenet.
5: He said one phrase.
4: De mondott egy mondatocskát.
5: That one half sentence has changed my entire existence.
4: És ez a fél mondat megváltoztatta az egész létezésemet.
5: Because I was tuned in to hear God through others.
4: Mert rá voltam hangolódva arra, hogy Istent meghalljam másokon keresztül.
5: Visions, dreams and pictures.
4: Látomások, álmok és képek.
5: The pastor's wife of our last church.
4: A legutolsó gyülekezetünk, mert a pásztor felesége.
5: She had 17 visions every day.
4: Naponta 17 látomása volt.
5: She was a crazy prophetic human being.
4: Egy teljesen lökött profétikus ember volt.
5: It's like when God plugged in the soundboard of her spiritual life.
4: Olyan volt, mint hogyha Isten az ő szellemi élete keverő pultjában mindenhova bedugott volna valamit.
5: It was radically supernatural in the way it looked.
4: Radikálisan természet fölöttinek tűnt az egész, amit csinált.
5: And I began to compare myself to her.
4: És én elkezdtem magamat összehasonlítani ő vele.
5: I just have this, I read the scriptures and God talks to me.
4: Én egyszerűen csak olvasom az írásokat és Isten szól hozzám.
5: I just have this knowing that comes up in my heart of what to do and where to go and what to say.
4: Az én szívemben egyszerűen csak följön egy ilyen tudás arról, hogy hova menjek, mit csináljak, mit mondjak.
5: How come I didn't get 9 visions and an angel today?
4: Hogy van az, hogy a mai napon nem volt 9 látomásom és nem találkoztam egy angyallal se?
5: You see, I have 3 children.
4: Hát tudjátok, van 3 gyerekem.
5: My children are all very different.
4: Mind a 3 gyerekem nagyon különbözik egymástól.
5: And the way I communicate my message to them is very different.
4: És mindegyikükhöz másképp kell az üzeneteimet eljuttatnom.
5: Josiah.
4: Josiás.
5: I would say, Josiah, don't do that.
4: Azt mondom Josiásnak, ezt ne tedd.
5: Okay, daddy.
4: Rendben, papa.
5: He would never do it.
4: És soha nem teszi meg.
5: Bethany, don't do that.
4: A Bethanynak mondom, hogy ne tedd ezt.
5: Don't touch that table, Bethany.
4: Bethany, ne nyúlj ehhez az asztalhoz.
5: So I had to communicate a little differently to Bethany.
4: Tehát vele egy kicsit másképp kell kommunikálnom.
5: And then there's Hannah.
4: Aztán ott van Hannah.
5: Hannah, don't touch that table.
4: Hannah, ne nyúlj ehhez az asztalhoz.
5: What table, Daddy?
4: Melyik asztalhoz, papa?
5: Am I kidding?
4: Ugye nem viccelek, ugye így van?
5: God is unique. He's different.
4: Isten egyedülálló és mindig más.
5: And when He creates people, He creates us all so differently.
4: És amikor az embereket megteremti, annyira másnak teremti őket.
5: Every person is different.
4: Minden ember más.
5: And so the communication methods are different.
4: Tehát a kommunikációs módszerek is mások.
5: I must discover my channels.
4: Nekem fel kell ismernem a saját csatornáimat.
5: And relate with Him through the way He wants to relate with me.
4: És olyan módon kell kapcsolódnom Istenhez, ahogy ő akar kapcsolódni hozzám.
5: I am asking for some visions and some dreams.
4: Kérek Istentől látomásokat és álmokat.
5: About 7 years ago I began to ask God to guide us through prophetic dreams.
4: Körülbelül 7 évvel ezelőtt elkezdtem kérni Istent, hogy szóljon hozzám profétai álmokon keresztül.
5: This ministry was started out of prophetic dreams.
4: Ez a szolgálat profétai álmokból indult ki.
5: I had a dream about a car.
4: Álmodtam egy autóról.
5: The car was, it looked the same on the outside, but it had a brand new engine.
4: Ez egy olyan autó volt, ami ugyanúgy nézett ki kívülről, mint régebben, de új volt a motor benne.
5: Well, in dream interpretation, vehicles always represent the ministry.
4: A profétai álmokban a járművek az esetek többségében a szolgálatokat jelentik.
5: And we explained this dream to a friend of ours who has the gift of interpretations.
4: Elmondtuk ezeket az álmokat egy barátunknak, akinek ajándék van arra, hogy megmagyarázza.
5: Because the whole thing is, every time I shifted the car, I realized it had a different motor in it. We were going somewhere new.
4: És az volt az álomban, hogy valahányszor sebességet váltottam az autóban, mindegyik esetben egy új motor volt benne, és mindig valami más új helyre mentünk.
5: And it was a dream that took us out of pastoral ministry into full-time training people around Europe.
4: És ez az álom vitt ki minket a pásztorolási szolgálatból az ilyen világ minden részén embereket tanító fajta szolgálatban.
5: This was not one of my normal modes of communication with the Lord.
4: Ez nem tartozik az Úrral való kommunikációm általános módszerei közé.
5: I have begun to ask Him for these other things.
4: De elkezdtem kérni az Urat az ilyen dolgokkal kapcsolatban.
5: I still have my primary methods, but now the Lord's opening up other ones slowly.
4: Még mindig megvannak az elsődleges kommunikációs csatornáim, de az Úr újakat is nyit a számomra.
5: Angelic communication.
4: Angyali kommunikáció, angyalok látogatása.
5: Franz will do half a session on this one.
4: Franz majd egy fél tanítást lead erről.
5: Have you ever begun to ask for angels to communicate with you?
4: Kértétek már Istentől azt, hogy kommunikáljanak veletek angyalok?
5: Ask for it.
4: Kérjétek.
5: You have not because you ask not.
4: Nincs nektek, mert nem kéritek.
5: It's pretty simple.
4: Elég egyszerű.
5: I never had met and spoken with an angel until I began to ask.
4: Én soha nem találkoztam angyalat, soha nem láttam angyalt, amíg nem kezdtem el kérni ezt Istentől.
5: It's only happened once in my life.
4: De életemben csak egyszer történt eddig meg.
5: But I'm asking still.
4: De még mindig kérem.
5: Animals, nature, objects.
4: Állatokon, a természeten és tárgyakon keresztül.
5: There are some people can be walking through a field.
4: Vannak emberek, akik végig sétálnak egy mezőn.
5: With a forest and a river running beside the field.
4: Aztán látnak egy erdőt, aztán ott a mező mellett folyik egy folyó.
5: And it's like their spiritual sensitivities come alive.
4: És olyan, mint hogyha ezeknek az embereknek ettől a szellemi érzékenységük megelevenedne.
5: And God begins to give them pictures and speak and teach them.
4: És Isten elkezd nekik képeket adni és szól hozzájuk és tanítja őket.
5: Or you're driving down the road.
4: Vagy mentek az autóval az úton.
5: And you see a picture on a billboard.
4: És megláttok egy ilyen óriás plakáton egy képet.
5: And all of a sudden, divine communication begins to come to you.
4: És hirtelen Isten közöl veletek rajt ezen keresztül valamit.
5: God speaks to Kelly in this way so much.
4: Isten Kellyhez nagyon gyakran szól ilyen módon.
5: We were sitting there at a winery 2 days ago.
4: Két nappal ezelőtt ültünk egy borozóban.
5: We drove down to another part of Austria.
4: Ausztria egy másik részébe mentünk.
5: We're visiting this Christian winemaker.
4: Meglátogattunk egy ilyen keresztény bortermelőt.
5: There were 6 of us together with him.
4: Hatan voltunk együtt.
5: And as he was describing the processes they go through.
4: És ahogy ugye elmondta, hogy milyen folyamatok által készíti a bort.
5: I kind of got tired of Kelly.
4: Kellybe már kicsit így belefáradtam ebben.
5: She's having revelation after revelation from the practical process of making wine.
4: Mert egymás után kapta a kijelentéseket abból, hogy hallgatta, hogy hogyan készítik természetes szinten a bort.
5: She could have preached 2 hours of teaching through that few minutes with that man.
4: Két órát tudott volna prédikálni, miután pár percig beszélgetett ezzel az emberrel.
5: It's one of the ways she's wired.
4: Ez az egyik módja annak, ahogy ő tekercselve van.
5: Now this next one is one of the greatest communicators from heaven.
4: A következő a mennyei kommunikációnak egyik elsődleges módja.
5: Pain.
4: Fájdalom.
5: Pain is a messenger.
4: A fájdalom az egy hírnök.
5: Did you know that God created pain, not the devil?
4: Tudtátok, hogy Isten teremtette a fájdalmat, nem az ördög?
5: If this was a hot stove.
4: Hogyha ez egy forró kályha lenne.
5: And I place my fingers in it.
4: És rátenném az ujjaimat.
5: God has created my body to speak a message to me through the vehicle of pain.
4: Isten úgy teremtette a testemet, hogy az üzenni tudjon nekem a fájdalmam keresztül.
5: Take your hands off the stove, dummy.
4: Te lököt vedd le a kezed a kályháról.
5: You're stupid.
4: Te ostoba.
5: If you take your hand off, it won't hurt anymore.
4: Hogyha elveszed a kezed, már nem fáj.
5: That's the message.
4: Ez az üzenet.
5: But in our lives we go through seasons of conflict with others.
4: Az életünkben átmegyünk másokkal való összeütközéseken.
5: A broken relationship.
4: Összetörik egy kapcsolat.
5: I'm wounded by someone in the church.
4: Vagy megsebez valaki a gyülekezetben.
5: At our last grad school just the other day.
4: A legutóbbi gráci iskolán valamelyik nap.
5: We are becoming friends with some young Slovene church planters.
4: Összebarátkoztunk néhány fiatal szlovén gyülekezet alapítóval.
5: They are going through some of the most painful times they've ever experienced.
4: Az életüknek legnehezebb időszakain mennek át néhányan.
5: Some of their first converts they were building the church with have turned against them and are attacking them and slandering them.
4: Néhány olyan ember, akivel elkezdték, akik korai megtérők voltak a gyülekezet alapítási programjukban, ellenük fordultak, gyalázzák őket, megtámadták őket.
5: He told me, I never knew I could hurt so much.
4: És elmondta nekem ez a fiatal testvér, hogy sose gondoltam volna, hogy ennyire tudok szenvedni.
5: People in the world, he said, when I was in the world before I was saved, no one ever hurt me this bad.
4: Azt mondta, hogy mielőtt a világban voltam, mielőtt megtértem volna, soha senki nem bántott meg ennyire.
5: I smiled at him and said, congratulations.
4: Ránéztem, mosolyogtam, és azt mondtam, gratulálok.
5: The pain is a message.
4: A fájdalom az egy üzenet.
5: You just have to tune in and hear what the Father's saying.
4: Csak rá kell hangolódnod, és meg kell hallanod, mit mond az Atya.
5: Paul said this in 2 Corinthians 12, I believe.
4: Azt hiszem a 2 Korintus 12-ben.
5: He said a messenger from Satan, a thorn in the flesh.
4: Azt mondta, a sátán hírnöke egy tüske a testemben.
5: It caused me so much difficulty, so much pain.
4: Olyan sok nehézséget és fájdalmat okozott nekem.
5: So I begged the Lord, take it away, take the pain away.
4: Úgyhogy könyörögtem az Úrnak, hogy vegye ezt el tőlem, ezt a fájdalmat.
5: But finally the message from heaven came through.
4: És végül eljutott hozzá a mennyei üzenet.
5: My grace is sufficient for you.
4: Elegendő neked az én kegyelmem.
5: For my power is made the greatest when you are weak.
4: Mert az én erőm akkor válik a legnagyobbá, amikor te gyenge vagy.
5: And Paul responds, I will now glory in my weaknesses.
4: És erre Pál úgy reagál, hogy most már dicsekedni fogok az én gyengeségeimben.
5: For when I am weak, then he is revealed as the strong one.
4: Mert amikor én gyenge vagyok, akkor Istenről kijelentetik, hogy ő az erős.
5: Pain is often you find the voice of God in it.
4: Gyakran megtalálhatjuk a fájdalomban Isten hangját.
5: I could have gone all day without saying that one, huh?
4: ez egész nap ellennénk ezzel a témával.
5: The secret is don't get bitter.
4: Az a titok, hogy ne legyél keserűvé.
5: Don't shut down.
4: Ne zárd be magad ettől.
5: Open your spirit.
4: Nyisd meg a szellemedet.
5: Father, what are you saying?
4: Atyám, mit mondasz?
5: Father, what is the message?
4: Atyám, mi az üzenet ebben?
5: And it may not come immediately.
4: És lehet, hogy nem azonnal hallod meg.
5: But if your heart is open, it will always come eventually.
4: De hogyha nyitott a szíved, akkor végül mindig megjön az üzenet.
5: The last way that God, or another way God speaks to us.
4: Még egy mód, hogy Isten szól hozzánk.
5: Is the peace of God in our heart.
4: Isten békessége a szívünkben.
5: Colossians chapter 3 verse 15 says this.
4: A Kolossé 3:15 azt mondja.
5: Let the peace of Christ rule in your heart.
4: Krisztus békessége uralkodjon, kormányozon a szívetekben.
5: Now the Greek word for rule.
4: Az uralkodjonra a görög szó
5: is very interesting.
4: Az nagyon érdekes.
5: It means this.
4: Azt jelenti.
5: To say yes or no.
4: Hogy igent vagy nemet mondani.
5: It means to guide you to the right or to the left.
4: Azt jelenti, hogy irányítson jobbra vagy balra.
5: To let you know, are you going down the right steps or the wrong steps.
4: Hogy megtudhassd, hogy jó irányba mész, vagy jó rossz irányba.
5: Many times in our lives.
4: Sokszor az életünkben.
5: When we have had to make an important decision.
4: Amikor fontos döntést kellett hoznunk.
5: Should we leave pastoring?
4: Abba hagyjuk a pásztorolást.
5: Should we travel full time?
4: Utazzunk teljes időben.
5: What should we do, Lord?
4: Mit tegyünk, Uram?
5: I never heard his clear voice.
4: Soha nem hallottam eközben Isten világos hangját.
5: You know what helped us make the decision?
4: Tudjátok, mi segített ezt a döntést meghozni?
5: The peace of God in our heart.
4: Isten békessége a szívünkben.
5: We go through a process when we're trying to hear God. This is our process.
4: Egy olyan folyamaton megyünk át, amelyben megtanuljuk, megpróbáljuk Isten hangját hallani.
5: Number one, what does the scripture say?
4: Először is mit mond az írás?
5: Can we get guidance from his word?
4: Kapunk vezetést Isten.
5: Rule in your heart.
4: Krisztus békessége uralkodjon, kormányozon a szívetekben.
5: Now the Greek word for rule.
4: Az uralkodjonra a görög szó.
5: Is very interesting.
4: Az nagyon érdekes.
5: It means this.
4: Azt jelenti.
5: To say yes or no.
4: Hogy igent vagy nemet mondani.
5: It means to guide you to the right or to the left.
4: Azt jelenti, hogy irányítson jobbra vagy balra.
5: To let you know, are you going down the right steps or the wrong steps.
4: Hogy megtudhassd, hogy jó irányba mész, vagy jó rossz irányba.
5: Many times in our lives.
4: Sokszor az életünkben.
5: When we have had to make an important decision.
4: Amikor fontos döntést kellett hoznunk.
5: Should we leave pastoring?
4: Abba hagyjuk a pásztorolást.
5: Should we travel full time?
4: Utazzunk teljes időben.
5: What should we do, Lord?
4: Mit tegyünk, Uram?
5: I never heard his clear voice.
4: Soha nem hallottam eközben Isten világos hangját.
5: You know what helped us make the decision?
4: Tudjátok, mi segített ezt a döntést meghozni?
5: The peace of God in our heart.
4: Isten békessége a szívünkben.
5: We go through a process when we're trying to hear God. This is our process.
4: Egy olyan folyamaton megyünk át, amelyben megtanuljuk, megpróbáljuk Isten hangját hallani.
5: Number one, what does the scripture say?
4: Először is, mit mond az írás?
5: Can we get guidance from his word?
4: Kapunk

0: Sokszor az életünkben,
1: when we have had to make an important decision,
0: amikor fontos döntést kellett hoznunk,
1: should we leave pastoring?
0: Abba hagyjuk a pásztorolást?
1: Should we travel full time?
0: Utazzunk teljes időben.
1: What should we do, Lord?
0: Mit tegyünk, Uram?
1: I never heard his clear voice.
0: Soha nem hallottam eközben Isten világos hangját.
1: You know what helped us make the decision?
0: Tudjátok, mi segített ezt a döntést meghozni?
1: The peace of God in our heart.
0: Isten békessége a szívünkben.
1: We go through a process when we're trying to hear God. This is our process.
0: Egy olyan folyamaton megyünk át, amelyben megtanuljuk, megpróbáljuk Isten hangját hallani.
1: Number one, what does the scripture say?
0: Először is, mit mond az írás?
1: Can we get guidance from his word?
0: Kapunk vezetést Isten írásából,
1: Number
0: szavából.
1: Two,
0: második mód.
1: We seek a clear word from heaven.
0: Törekszünk arra, hogy egyértelmű üzenetet kapjunk a mennyből.
1: A direct word.
0: Egy közvetlen üzenetet.
1: This may shock you.
0: Lehet, hogy ez megráz titeket.
1: On major life decisions, I have only had about three or four of these.
0: Életem nagy jelentőségű döntéseinél körülbelül összesen háromszor, négyszer volt ilyen átélésem.
1: One of them was when I was asking God, should I marry Kelly?
0: Az egyik az volt, amikor azt kérdeztem Istentől, hogy elvegyem-e Kellyt feleségül.
1: One of the best words I've ever had.
0: Az egyik legjobb üzenet, amit valaha hallottam.
1: This is what the father said.
0: Azt mondta az atya.
1: Go for it.
0: Nyomulj, fiam.
1: Really, that's the exact word he gave me.
0: Egészen pontosan ezt mondta.
1: It ended all argument. I knew I had heard heaven.
0: És akkor ez minden egyéb vitátnak véget vetett, és tudtam, hogy a mennyből hallottam.
1: But many times in our lives we have not gotten a clear direct word.
0: De nagyon sokszor az életünkben nem kaptunk világos egyértelmű üzenetet.
1: From the scriptures or directly from the spirit.
0: A Szentírásból vagy közvetlenül a Szent Szellemtől.
1: So we go to number three.
0: Úgyhogy ott volt a harmadik lehetőség.
1: Our trusted spirit guided friends and authorities.
0: Megbíztam Szent Szellemtől vezetett barátokban és tekintélyi személyekben.
1: Notice I didn't say our trusted friends.
0: Figyeljetek, nem azt mondtam, hogy a barátaimban bíztam
1: meg. Or even our trusted authorities.
0: Vagy akár olyan tekintélyi személyekben, akikben
1: our
0: bíztam.
1: Our trusted spirit-guided friends and authorities.
0: Hanem Szent Szellemtől vezetett barátokban és tekintélyi személyekben.
1: It is dangerous to try to hear God supernaturally except in the environment of spiritual community.
0: Nagyon veszélyes dolog arra törekedni, hogy Isten hangját meghalljuk, kivéve, hogyha Szent Szellemmel betöltött emberek között vagyunk.
1: This is not an exact science.
0: Ez nem egy pontosan tudományos dolog.
1: We need others to walk with us and help us.
0: Szükségünk van másokra, akik velünk együtt járnak és segítenek nekünk.
1: The fourth thing we do is we look for an open door.
0: A negyedik dolog, amit keresünk, az egy nyitott ajtó.
1: I see many young people hear God.
0: Látok sok fiatalt, aki hallja Istent.
1: Early in our spirit-filled life, there was this young lady who heard God speak to her. She's going to marry this young man.
0: A szellemi együttjárásunk kezdetén ismertünk egy fiatal hölgyet, aki világosan hallotta Istentől, hogy menjen feleségül egy bizonyos fiatalembert.
1: And we said, I don't know that he's spoken to you.
0: És azt mondtuk, hogy hát én nem tudjuk, hogy tényleg
1: don't
0: Isten szólt-e hozzád.
1: Don't you think he ought to speak to him too?
0: Nem gondolod, hogy esetleg Istennek a fiatalemberhez is szólni kéne?
1: I know he's spoken to me.
0: De azt mondta, hogy én tudom, hogy Isten szólt
1: hozzád. She followed him for 12 years.
0: 12 évig követte ezt a srácot.
1: She followed him to Hawaii when he went there to be trained as a missionary with YWAM.
0: Elment Hawaii-ba a fiú után, aki oda ment, hogy a YWAM kiképezze misszionáriusnak.
1: She followed him to Hong Kong on his first missionary assignments.
0: Követte Hong Kongba ezt a fiút az első missziós útjára.
1: A door never opened.
0: De soha nem nyílt ki az ajtó.
1: She wasn't walking with trusted spirit-guided friends and authorities.
0: Ez az ifjú hölgy nem járt együtt Szent Szellemmel betöltött barátokkal és tekintélyi személyekkel.
1: I've seen people say, God has spoken me to go and do this.
0: Találkozom emberekkel, akik azt mondják, hogy Isten azt mondta nekem, hogy menjek el ide, tegyem ezt.
1: And a door never opens.
0: De soha nem nyílik ki az ajtó hozzá.
1: And they're banging on the wall looking for a door, and there's no door.
0: És ők dörömbölnek a falon, és keresik rajta az ajtót, de nincs ajtó.
1: If God speaks, there will be a door open.
0: Hogyha Isten szól, akkor lesz nyitott ajtó.
1: And the fifth thing we look for is the peace of God in our hearts.
0: És az ötödik dolog, amit keresünk, Isten békessége a szívünkben.
1: Many times in decision,

0: We have not gotten clear direction from the scriptures.
1: Sokszor, amikor döntéseket kellett hoznunk, nem kaptunk egyértelmű útmutatást az írásból.
0: We have not gotten a clear word where we just know what to do.
1: Nem kaptunk egyértelmű üzenetet az Úrtól, hogy egyszerűen tudjuk, hogy mit kell tennünk.
0: But when these other three things have lined up,
1: de hogyha a többi három tényező összhangba kerül,
0: our spirit-filled counselors,
1: a Szent Szellemmel töltött tanácsadóink,
0: an open door,
1: a nyitott ajtó,
0: and the peace of God,
1: és Isten békessége,
0: I can honestly say I do not think we've ever missed God's guidance.
1: Akkor őszintén mondhatom, hogy azt gondolom, hogy soha nem tévesztettük el Isten vezetését.
0: But we have to learn to hear him through many things.
1: De meg kell tanulnunk őt sok dolgon keresztül meghallani.
0: Now I want you to take a moment.
1: Szeretném, hogyha egy percet rászánnátok.
0: We've got about maybe 10 more minutes in this session.
1: Körülbelül még 10 percünk van ebből az alkalomból.
0: I want you to look back through this list.
1: Szeretném, hogyha végignéznétek ezt a listát.
0: Has this list helped you?
1: Segített ez a lista?
0: Identify right now in your life what do you feel are the primary channels God speaks to you through.
1: Most azonosítsátok az életetekben, hogy a jelenlegi időszakotokban melyek az elsődleges csatornák, amikon keresztül Isten szól hozzátok.
0: It's right there on page 16 in your notes, the reflection question.
1: Jegyzetetekben a 16. oldalon van az elmélkedési kérdés.
0: Take a few minutes and write those down.
1: Pár percet szálljatok arra, hogy ezt leírjátok.
0: Okay.
1: Rendben.
0: You are not limited to what you wrote down.
1: Ne vagytok arra korlátozva, amit leírtatok.
0: Ask the Father to expand you and grow you.
1: Kérjétek az Atyát, hogy tágítsa ki a lehetőségeiteket, növeljen titeket ezekben.
0: Now, let's do this as we close.
1: Most befejezésként tegyük a következőt.
0: How do you know when it's God speaking to you by His Spirit and not yourself? This is a very important little lesson.
1: Honnan tudhatjuk, hogy Isten szelleme szólt hozzánk, vagy a saját lelkünk? Nagyon fontos ezt megtanulni.
0: Two things Callie taught us last night with the illustration of Hannah, our daughter.
1: Két dolog, amit Callie tanított nekünk tegnap este, Hannával, a lányunkkal kapcsolatban, ő volt a példa erre.
0: Number one, the content of the voice.
1: Az első dolog, ennek a hangnak a tartalma, tehát az elhangzó dolog tartalma.
0: What the voice is speaking to you.
1: Tehát mit mond ez a hang nekünk?
0: Now the problem with the religious spirit is he may be telling you to do right things sometimes.
1: Az a probléma a vallásos szellemmel, hogy néha helyes dolgokat akar parancsolni.
0: He was telling me witness more.
1: Nekem azt mondta, hogy tegyél több egy bizonyságot.
0: Fast, fast, fast.
1: Böjtöj, böjtöj, böjtöj.
0: We still fast every week in our family.
1: A családunkban még mindig minden héten böjtölünk.
0: But I felt condemned when I wasn't fasting.
1: De én kárhoztatást éreztem, amikor nem böjtöltem.
0: If I wasn't praying more all the time.
1: Hogyha nem imádkoztam mindig egyre többet.
0: So the content was right, but the second thing Callie taught us is it's the tone of the voice, not just the content.
1: Tehát a tartalom jó volt abban, ami elhangzott az üzenetben, de a második dolog, amit Callie tanított nekünk, az, hogy a hangnak a hangszíne is fontos.
0: You see, her mother would discern that it's not her, that it was Hannah, eventually by the content.
1: Callie-nek az anyukája a beszélgetés során a szöveg tartalmából jött rá előbb-utóbb, hogy nem a lányával beszél.
0: But I have never missed her voice once on the phone. I've never gotten confused.
1: De én soha nem kevertem össze kettőjük hangját a telefonon még.
0: Because of the intimacy between us, I know the tones of her voice and of Hannah's.
1: Mert a köztünk lévő bensőséges kapcsolat miatt én az apró árnyalat különbségeket is felismerem kettőjük hangját.
0: So I want to point you to a scripture that was a fantastic discovery for me.
1: Tehát szeretnélek egy olyan igéhez, egy olyan Biblia vershez irányítani titeket, ami számomra nagy felfedezést jelentett.
0: It tells me the difference between the tone of God's voice and the tone of the other voices.
1: Mert elmondja nekem, hogy mi a különbség Isten hangjának a színe meg az összes többi hangszín között.
0: It's written right there in your notes, I believe, on page 17.
1: Azt gondolom, hogy a jegyzetetekben a 17. oldalon található.
0: It's under the nature of his voice.
1: Az ő hangjának természete alatt.
0: This comes out of James 3:17.
1: Jakab 3:17.
0: says, but the wisdom from above is first pure.
1: Azt mondja, hogy a felülről való bölcsesség elsősorban tiszta.
0: Now, I believe I can change one word in this and not disturb the integrity of what the scriptures are teaching us.
1: Azt gondolom, hogyha egy szót megváltoztatok ebben a az igeversben, akkor nem módosul ettől a dolognak az igazi tartalma.
0: I'm going to just read it like this, if it's okay.
1: Úgy szeretném ezt olvasni, hogyha nem bánjátok.
0: But the voice from above.
1: A felülről való hang pedig
0: is first pure.
1: Először is tiszta.
0: I began when look at the second one.
1: Nézzük meg a másodikat.
0: It is peaceable.
1: A béke szerető, békés.
0: Does the voice bring peace or urgency?
1: Ez a hang békességet hoz, vagy sürgetést?
0: Does it bring confusion or peace?
1: Zűrzavart, vagy békességet hoz?
0: How does it make you feel?
1: Milyen érzést kelt bennünk?
0: Now, if your heart isn't turned to obey God,
1: hogyha a szíved Istennek való engedelmességre hangolódik.
0: Even his gentle, peaceful voice will cause problems inside of you.
1: Vagy nincs arra hangol, vagy engedelmeskedj, akkor még Isten hang és szelíd hangja a bensődben is problémákat jelent.
0: But when your heart is surrendered to follow,
1: de hogyha szíved alá van vetve az atyának,
0: says this voice is pure.
1: Akkor azt mondja ugye az írás, hogy ez a hang tiszta.
0: It is full of peace.
1: Tele van békességgel.
0: Listen to the third one. This was the big change in me.
1: Figyeljetek a harmadik tényezőre, ez okozta bennem a nagy változást.
0: Gentle.
1: Gyengéd, itt a méltányos van a Károlyban.
0: The voices I was hearing that were leading my life.
1: Azok a hangok, amiket hallottam és amik vezették az életemet.
0: They were not gentle.
1: Nem voltak gyengédek.
0: They were driving me.
1: Hanem hajtottak, űztek.
0: Pushing me.
1: Lögdöstek.
0: Randy, do this.
1: Randy, csináld ezt.
0: Randy.
1: Randy,
0: come on!
1: Gyerünk már!
0: Be more spiritual!
1: Legyél szellemi!
0: Come on, you're not radical enough!
1: Gyerünk, nem vagy elég radikális!
0: And it never left me with peace!
1: És soha nem hozott békességet nekem ez a hang.
0: Even when I followed these voices and I obeyed them, I did not have peace.
1: Még akkor sem volt békességem, hogyha engedelmeskedtem ezeknek a hangoknak.
0: I felt driven by the Holy Spirit instead of led by the Holy Spirit.
1: Úgy éreztem, hogy a Szent Szellem űz ahelyett, hogy vezetett volna.
0: Listen to the next when it speaks of the voice from heaven.
1: Figyeljetek a következő tényezőre, ami a mennyből való hang tulajdonsága.
0: Full of mercy.
1: Irgalmassággal teljes.
0: God's voice is always full of mercy.
1: Isten hangja mindig tele van irgalommal.
0: When I began to let these things help me understand what I was hearing.
1: Amikor engedtem, hogy ezek a dolgok segítsenek nekem megérteni azt, hogy mit hallok.
0: I began to discern what was me.
1: Elkezdtem felismerni, hogy mi van tőlem.
0: What was the religious spirit?
1: Mi van a vallásos szellemtől?
0: And what was the Father?
1: És mi volt az atyától?
0: Last night after we finished.
1: Tegnap este, miután befejeztük a tanítást.
0: A voice came to me.
1: Egy hang szólt hozzám.
0: He began to speak to me.
1: Elkezdett beszélni.
0: It was a wonderful spiritual message.
1: Csodálatos szellemi üzenet volt.
0: But I began to look at what was happening on the inside of me as I heard this voice speak.
1: De elkezdtem figyelni, hogy mi történik a bensőmben, miközben hallgatom ezt a hangot.
0: The message sounded right.
1: Az üzenet jónak hangzott.
0: But the spirit behind the message was not right.
1: De az üzenet mögötti szellem nem volt jó.
0: I immediately shut it down, so I will not listen to that.
1: Tudtam, hogy ezt ki kell kapcsolnom, ezt nem fogom hallgatni.
0: Because I'm learning the nature of the heavenly voice.
1: Mert már tanulom, hogy milyen a mennyei hang természete.
0: Look at the last one.
1: Utolsó tényező.
0: Full of good fruits.
1: Jó gyümölcsökkel teljes.
0: Callie spoke of people. We know many people who say, well, God told me this, and God told me that, and God told me this.
1: Callie is beszélt arról, hogy sok olyan embert ismerünk, aki hajtogatja, hogy Isten ezt mondta nekem, meg Isten azt mondta nekem.
0: The voice of the Lord always produces fruit.
1: Az Úr hangja mindig gyümölcsöt terem.
0: Because it brings me in contact with God himself.
1: Mert magával Istennel hoz kapcsolatba.
0: When I first began to try to listen to the Spirit,
1: amikor elkezdtem megpróbálni odafigyelni a Szent
0: Szellemre, I was hearing my own voice,
1: hallottam a saját hangomat,
0: the voice of the religious spirit,
1: a vallásos szellem hangját.
0: In one semester, I led 19 young men to pray to receive Christ.
1: Egyetlen szemeszteren belül 17 fiatalembert vezettem arra, hogy megtérjen Krisztushoz.
0: I thought I was God's evangelist at the university, boy.
1: És együtt imádkoztunk, úgy éreztem, hogy itt van Isten evangelistája az egyetemem.
0: Not one of them changed any.
1: De egyikük sem a 17-ből nem változott semmit.
0: I was hearing voices that were leading me.
1: Hallottam hangokat, amik vezettek.
0: I was doing right things.
1: Jó dolgokat, a megfelelő dolgokat tettem.
0: I was having no lasting fruit.
1: De nem volt tartós gyümölcse neki.
0: Because I wasn't hearing the voice of the Spirit of God.
1: Mert nem Isten szellemének a hangját hallottam.
0: You mean the religious spirit would even tell you to witness to people?
1: Gondoljátok, hogy a vallásos szellem még azt is mondja, hogy tegyetek bizonyságot?
0: Why, sure he would.
1: Hát persze, hogy mondja.
0: Because if he can just get you following the wrong voice, eventually he's captured you.
1: Mert hogyha rá tud venni egyáltalán, hogy kövesd a hamis hangot, akkor végül a fogságába ejt.
0: Because it's not my outward spiritual actions which bear fruit, it is the Spirit of God working through me.
1: Mert nem az én külsőséges szellemi cselekedeteim azok, amelyek gyümölcsöt teremnek, hanem Isten szellemének az ereje, ami bennem munkálkodik.
0: I want you to read the last page of the notes there. Just write, read this.
1: Szeretném, hogyha a jegyzetben az utolsó oldalt egyszerűen elolvasnátok.
0: We could spend 2 or 3 hours on that.
1: 2-3 órát tölthetnénk ezzel.
0: And we probably need to.
1: Valószínűleg kell is.
0: But let's close this session with an activity.
1: De fejezzük be ezt a tanítást egy tevékenységgel.
0: Put your notes away.
1: Tegyétek félre a jegyzetet.
0: Let's quiet our spirits a little bit.
1: Kicsit csendesítsük le a szellemünket.
0: And let's just practice what we've heard.
1: És gyakoroljuk azt, amit hallottunk.
0: This is one of the ways I try to listen to the Holy Spirit.
1: Ez az egyik módja annak, ahogy megpróbálok odafigyelni a Szent Szellemre.
0: Now the first thing you have to do to hear the Spirit is you have to quiet the inward man.
1: Az első dolog, amit tennünk kell ahhoz, hogy meghalljuk a Szent Szellem hangját, az az, hogy lecsendesítjük a belső emberünket.
0: Because most of the speaking of the Spirit is so subtle and gentle.
1: Mert a Szent Szellem leggyakrabban nagyon halk, nagyon rejtett módon szól.
0: There was a group in the United States called the Quakers.
1: Volt az Egyesült Államokban egy csoport Quakereknek hívták.
0: They have a bad reputation amongst many.
1: Sokak között elég rossz hírük volt.
0: You study these people's lives.
1: Hogyha tanulmányozzuk az életüket.
0: They were the pioneers in our nation for hearing the voice of the Spirit.
1: Ők voltak az úttörők a mi nemzetünkben Isten hangjának a meghallásával kapcsolatban.
0: They taught that God spoke directly to every man and every woman.
1: Azt tanították, hogy Isten közvetlenül szól minden emberhez.
0: And they had a practice they called centering down.
1: Volt egy gyakorlatuk, amit úgy neveztek, hogy összpontosítás.
0: It simply means quieting the mind and the soul.
1: És lenyugvás, tehát ezt azt jelenti, hogy lecsendesíteni a lelket és az elmét.
0: Until you come to the center of your being, which is your spirit.
1: Amíg el nem jutunk a lényünk középpontjába, ami a szellemünk.
0: And you meet with God in your spirit, not in your mind.
1: És akkor találkozunk Istennel a szellemünkben, nem az elménkben.
0: So here's what I want us to do.
1: Tehát a következőt szeretném.
0: We're going to call this first activity centering, coming to the center.
1: Ez az első ilyen tevékenység, hogy jussunk el önmagunk közepébe.
0: Asking a question.
1: Tegyünk fel egy kérdést.
0: And then waiting.
1: És várjunk.
0: That's what we're going to do.
1: Ezt fogjuk tenni.
0: This is one of the ways I'm learning to hear the Lord.
1: Ez az egyik módja annak, ahogyan én tanulom hallani az Urat.
0: He doesn't always speak to me immediately.
1: Ő nem mindig azonnal szól hozzám.
0: But sometimes he's speaking and it's so subtle.
1: Néha szól, de annyira rejtett módon.
0: It comes as one little thought.
1: Egy icipici gondolatban érkezik.
0: And if I'll just allow that thought to keep going, it leads me to the answer.
1: És hogyha engedem, hogy ez a kis gondolat tovább fejlődjön, akkor elvezet a válaszig.
0: So let's just quiet our mind and our soul.
1: Tehát csendesítsük le az elménket és a lelkünket.
0: Just let your inward man come to a place of resting.
1: Engedjük meg, hogy a belső emberünk megnyugodjon.
0: And then when you get to that place of rest, ask him one question.
1: És amikor már eljutottatok a nyugalomig, akkor tegyetek fel egy kérdést.
0: And then wait.
1: Aztán várjatok.
0: And the smallest ripple on the water.
1: És amikor a legenyhébben megmozdul a víz felszíne.
0: Pay attention to it.
1: Figyeljetek erre.
0: It may be the Lord.
1: Lehet, hogy az Úr.
0: Just going to take a few minutes of quietness.
1: Most szánunk erre néhány percet, elcsendesedünk.
0: When he begins to speak these little tiny thoughts.
1: Amikor Isten elkezdi ezeket az apró gondolatokat mondani.
0: Take a pen and begin to write.
1: Fogjatok egy tollat és kezdjetek el írni.
0: And see what happens as you just keep writing.
1: És figyeljétek, mi történik, miközben írtok.
0: Keep your soul still before the Lord.
1: És tartsátok a lelketeket csendességben az Úr előtt.
0: Don't let yourself get busy on the inside.
1: Ne engedjétek, hogy a belsőtök elkezdjen nyüzsögni.
0: Okay.
1: Rendben.
0: Everyone look up.
1: Nézzetek rám.
0: You say, oh, give us another hour.
1: Adj még egy órát, erre mondanátok ti.
0: I'm just giving you some tools to begin to work with.
1: Csak néhány eszközt adok a kezetekbe, amit kevelkezhettek dolgozni.
0: How many of you feel like in those just few moments God began to speak to you?
1: Hanyan érzitek azt, hogy Isten ebben a néhány kezdeti percben is már elkezdett szólni hozzátok?
0: One of the keys is first coming to the place of inner quiet.
1: Az egyik kulcs az, hogy el kell jutnunk a belső csendességig.
0: Jesus said it like this in Matthew 6.
1: Jézus úgy mondta ezt a Máté 6-ban.
0: He said, when you pray,
1: azt mondta, amikor imádkoztok,
0: go into your inner room and shut the door.
1: Menjetek be a belső kamrátokba és zárjátok be az ajtót.
0: Now there's two ways that inner room principle might work.
1: Ez a belső kamra alapelv két módon működhet.
0: First, I think it's an actual place to get alone with the Father.
1: Először is azt gondolom, hogy ez egy valós hely lehet, ahol egyedül vagytok az Atyával.
0: What does it mean to shut the door?
1: És mit jelent az ajtó becsukása?
0: Close out everything else.
1: Minden másnak a kizárása.
0: Until you come to the place of inner stillness.
1: Amíg el nem juttok a belső csendességig.
0: That's the place where we read the scriptures, the place of inner stillness.
1: Ez az a hely, ahol az írásokat olvassuk, a belső csendességben.
0: But there's a second inner room.
1: De van egy másik belső kamra is.
0: It's the inner room of your own spirit man.
1: A saját szellemi emberünknek a belső kamrája.
0: See, you're not going to find God speaking to you out here so much as speaking to you in your spirit.
1: Mert nem annyira találjátok meg Istent, a beszélő Istent magatok körül, mint inkább a saját belső emberetekben.
0: And we need to learn not just to go into a physical place and do this.
1: És nem elég megtanulnunk csupán egy fizikai helyet megtalálni és így ott koncentrálva leülni.
0: We need to learn this was Jesus' method of life.
1: Hanem meg kell tanulnunk, és ez volt Jézus életmódja is.
0: Every moment of his day he walked through life in his inner room.
1: Minden életének minden napjának minden percét úgy élte végig, hogy a belső kamrájában volt.
0: And while he was with people on the outside.
1: És miközben külsőleg emberekkel volt együtt.
0: He was communing with the Father on the inside.
1: A belsejében, az Atyával volt közösségben.
0: With this ear turned to the voice of the Holy Spirit.
1: A füle a Szent Szellem hangjára volt hangolva.
0: And a spirit of inward quietness all through his day.
1: És egész nap a belső csendességben volt.
0: I wish we had 5 sessions to spend on that one principle.
1: Bárcsak tölthetnénk 5 tanítást azzal, hogy ezzel az egy alapelvvel foglalkozunk.
0: Walking through life in inward quietness.
1: Hogy úgy éljük végig az életünket, hogy a belső csendességben vagyunk.
0: Waiting for the rippling of the waters of the voice of God.
1: És várjuk, hogy Isten hangja megszólaljon, kicsit megrezdüljön a víz teteje.
0: But the Holy Spirit will teach us.
1: De a Szent Szellem meg fog tanítani erre.
0: The word is good, isn't it?
1: Az Isten szava jó, ugye?
2: Elhangzott Randy Boyd Hogyan szól Isten című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: And one of the things that is a great difficulty for me in contemplating all of these different levels is that in my culture, we don't have enough words to describe these.
1: Nekem az én kultúrámban azért okoz nehézséget az, hogy jól meghatározom és elgondolkodjam mindezeken a szinteken, mert nincs elég szavunk arra, hogy kifejezzük ezeket a különböző szinteket.
0: In fact, even the words that we do have are not adequate at all.
1: És még ami szavaik vannak rá, azok sem kielégítőek arra, hogy jelöljék, amit akarunk.
0: The best that we can do, Franz used this word, we have the word acquaintance.
1: A legjobb, amit tenni tudunk, ugye Franz is ezt a szót használta, hogy ismerős.
0: Which is to describe one of the very low levels.
1: Amelyik az alsó szintek egyikét fejezi ki.
0: Okay. And we have words like colleague, but that word is too specific in its connotation.
1: És van az a szó, hogy kolléga, de hát ez egy eléggé meghatározott szó. Tehát egy adott összefüggésbe használható.
0: Because colleague is identified with work.
1: Tehát a kolléga az mindig a munkához kapcsolódik.
0: Okay, so we can only use that in the context of work.
1: De hát csak a munkahely összefüggésébe használjuk, munka.
0: Okay. Bottom line is, there's a couple other words that some people use, but the bottom line is that from this level to this level, we only have one word.
1: És az a probléma, hogy ugye sok szintünk van, és különböző emberek különböző szavakat használnak a különböző szintek megjelölésére, de igazából a felső néhány szinten csak egy szavunk van.
0: So in American culture, this level to this level is all described as friend.
1: Tehát az amerikai kultúrában a legfelső négy szinten már mindent barátnak nevezik.
0: This is American culture.
1: Ez az amerikai kultúra.
0: And this changes a bit, all depending on what area of America you live in.
1: És ez is egy kicsit változik azt szerint, hogy éppen Amerikában melyik részén lakik az ember.
0: In the South,
1: délen,
0: like states like Georgia or Louisiana.
1: Tehát olyan államokban, mint Georgia vagy Louisiana.
0: All right, in the South, they actually use friend all the way down to the bottom level.
1: Tehát a déli államokban gyakorlatilag a legegész ismerős is már barátnak nevezik, tehát az egész listán barátnak nevezik.
0: In fact, they have a level lower than that that they call friend.
1: Sőt, van még egy ismerős alatti szint, amit még mindig barátnak nevezik.
0: Yeah, I could stand up in front of you and see a crowd for the first time and I would call you friends.
1: Hogyha mondjuk felállok előttetek, hogy életemben először szóljam hozzátok, ránézek a csoportotokra is, már rögtön barátaimnak nevezek titeket.
0: In America it's common for you to be watching TV and somebody will be speaking on TV to the whole TV crowd and say, friend, I want to talk to you today.
1: Amerikában nagyon elterjedt, hogy mondjuk az ember nézi a tévét, néz egy ilyen tévés műsor, amelyben aki éppen ott beszél, az egész nézőközönséget, aki a tévé előtt ül, így szólítja meg, hogy barátaimmal hozzátok akarok szólni.
0: But this problem speaks of a bigger problem in my culture.
1: De ez a probléma, hogy a szavaink ennyire, ez a szó ennyi mindent jelent, ez tükröz egy alapvető kulturális problémát.
0: There is a reason we only have one word for all of these levels.
1: Van oka annak, hogy mindezekre a szintekre csak egy szót használunk.
0: And that's because, we do not tend in our culture to distinguish between these levels.
1: Ez pedig az, hogy a mi kultúránkban nem nagyon hajlunk arra, hogy különbséget tegyünk a fejünkben is ezek között a szintek között.
0: Perhaps more importantly, in my culture, we tend not to have these levels.
1: Sőt, még fontosabb, mint az, hogy a én kultúrában a legfelső néhány szint nem is nagyon valószínű, hogy van az életünkben.
0: We tend to live our lives with a very shallow level of friendship.
1: Hajlunk arra, hogy az életünket a barátságnak egy nagyon sekélyes változatával éljük végig.
0: In fact, most Americans are raised to keep a healthy distance as far as their willingness and ability to walk in friendship.
1: Igazából a legtöbb amerikai úgy nevelik, hogy a barátságai, emberi kapcsolatai terén mindig tartson egy biztonságos távolságot a másikkal.
0: And every now and then,
1: és időnként,
0: somebody will enter into a relationship that goes beyond the average.
1: Előfordul, hogy valaki egy mélyebb kapcsolatot alakít ki, mint amilyen az átlagos.
0: So for our culture, for me, in our culture, for me to take on the concept of covenant friend or the concept of true friend.
1: Tehát számomra, aki az én kultúrámból származom, az, hogy a szövetséges testvér vagy barát, illetve az igazi barát fogalmát valahogy a magamével tegyem és megértsem.
0: It is a call for me to go beyond my culture. It is to go beyond what I would be used to or even comfortable with.
1: Ez a feladat arra hív engem, hogy lépjek túl, lépjek feljebb annál, amit az én kultúrámban általában megszoktam, amit ismerek, amire tanítottak, és amiben jól érzem magam.
0: What it means for me is that when I travel,
1: számomra ez azt jelenti, hogy amikor utazom,
0: and I begin to develop relationship with people in other countries,
1: és elkezdek más országbeli emberekkel kapcsolatokat kiépíteni,
0: I encounter many times a skepticism.
1: Sokszor egy ilyen kételkedő hozzáállással találkozom.
0: Because they are not sure that I am able to become to truly become a friend.
1: Mert az emberek úgy érzik, hogy nem biztosak abban, hogy én valóban képes vagyok és akarok igazán barátnak.
0: Okay, I come and I say I want to build relationship, and many people wonder if I am able or capable.
1: Tehát amikor oda megyek emberekhez, és valahogy jelzem, hogy szeretnék egy kapcsolatot kiépíteni velük, akkor kételkednek sokszor abban, hogy erre én képes vagyok egyáltalán.
0: Now let me tell you why I am reflecting on my culture.
1: Na most elmondom nektek, hogy miért elmérkedem így el a kultúrámon.
0: Because each of our cultures has weaknesses in regard to relationships.
1: Mindegyikünk kultúráinak vannak gyengeségei a kapcsolatok terén.
0: I was thinking, I've never heard that word for friend before. I've never heard that.
1: Igen, ezt a szót még nem hallottak tőlem.
2: Yes.
3: Okay. Now, one of the things that needs to be understood is like Drew said, all these definitions for friends and so on are very different in different cultures.
1: Tehát az egyik dolog, amit valóban meg kell értenünk, nagyon fontos, amikor Drew mondott, hogy náluk hogyan vannak ezek a szintek.
3: Drew reflected that, you know, in US it's like, you know, it's on a very shallow level.
1: Tehát meg kell értenünk, hogy melyik kultúra mit hogyan értelmez, és hogyan határoz meg
3: például,
1: hogy Amerikában a felső szintek szinte nem is léteznek, ez az ő kultúrája.
3: In other nations, I have encountered a different problem.
1: Más nemzetekben viszont egy másik fajta problémával találkoztam.
3: I won't say which nation, but it's in the south here.
1: Nem mondom, hogy melyik országban, de erre van délfelé.
3: People are big friends.
1: Az emberek nagyszerű, nagy barátok
3: egymásnak. They do everything together.
1: Mindent együtt csinálnak.
3: Until they have the first disagreement.
1: Amíg az első nézeteltérés nem támad köztük.
3: And then it's bam, it's over.
1: És utána vége az egésznek.
3: Okay? That's a problem.
1: Ez egy probléma.
3: Amen? Then there are other cultures, also in the south here, where the covenantal bond then is so strong.
1: Aztán vannak más országok szintén lent délfelé, ahol olyan erős a szövetségi kötés,
3: that it is stronger than any kingdom value.
1: Hogy értékesebb, mint a királyság bármely értéke.
3: So it's like, because he is my friend, I will even cover his unrighteousness.
1: Tehát ezért például keresztények is vannak úgy, hogy mivel X a barátom, ezért én elfedezem, eltakarom az ő igazságtalan dolgait is.
3: You know, that's wrong also.
1: Ez is rossz.
3: So what we are expressing is, there are those cultural definitions, But they must be replaced by kingdom dimension.
1: Tehát azt akarjuk itt hangsúlyozni, hogy vannak azok kulturális meghatározások és megfogalmazások, de ezeket nekünk a királyság értékeivel kell helyettesíteni.
0: And just as I was saying, I had to face that in the kingdom of God, I am called to develop skill and ability and friendship way beyond what my culture has trained me for.
1: Tehát nekem is rá kellett jönnöm, hogy mivel a királyságban vagyok, ezért nekem ki kell magamban fejlesztenem azokat a képességeket, amelyek az én kultúrámban megszokottnál magasabb szintű kapcsolatokra alkalmassá tesznek.
0: And you as well will have to identify the challenge between how your culture has trained you in relationship and what the kingdom of God calls you to.
1: És nektek is fel kell ismernetek, hogy mi a különbséget a között, ahogyan te felnőttél és neveltettél a kultúrádban, illetve ahogyan a királyságban működnek a dolgok.
0: I am not familiar with the challenges of the Hungarian culture in regard to relationship.
1: Én nem ismerem a magyar kultúra kihívásait a kapcsolatok terén.
0: But you are. Okay, and the call to you is to become aware.
1: És arra hívlak titeket, hogy legyetek ennek tudatában, tehát ismerjétek fel ezt.
0: You will have some strengths in regard to this, but there will also be barriers and there will be weaknesses.
1: Biztos, hogy vannak ezen a területen erősségeitek, de vannak változók is a történetben, és vannak gyenge pontjai ennek.
0: But what I want to concentrate on, though, for our time this morning, is understanding that each culture has different challenges.
1: De ma délelőtt arra szeretnék koncentrálni, hogy minden kultúrának megvannak a maga kihívásai.
0: I want to talk about how to build a proper pathway to friendship.
1: Azt szeretném elmondani, hogy hogyan építhetünk ki egy helyes utat, ami a barátsághoz vezet.
0: To kingdom friendships.
1: Királyságbeli barátságokhoz.
0: Okay. Now, each of these levels of friends, from all the way from acquaintance all the way to very, very deep covenantal friends, are appropriate levels.
1: Mindezek a szintek, egészen a leghétköznapibb ismerőstől, egészen föl a legszorosabb szövetségi barátságokig, mindezeknek a szinteknek megvan a maguk helye.
0: But if I am going to learn how to develop covenantal friendships, I need to set my course on how to be a covenantal friend.
1: De hogyha meg akarom tudni, hogy hogyan kell szövetség és barátságot kötni, vagy abban élni, akkor meg kell tanulnom az oda vezető utat.
0: As Franz said yesterday, I won't have very many of that level of friendships.
1: Ahogy már Franz is mondta tegnap, ilyen fajta barátja nem sok van az embernek.
0: But unless I learn how to be a covenantal friend, I won't have any of those.
1: Pardon?
0: I said, unless I learn how to be a covenant friend,
1: that would have to be. Okay?
0: And the same is true for you. So what does it mean, or what does it take for us to learn how to be this kind of friend? Okay, I'm going to speak about this for a few minutes. And this is very fresh and convicting also for me. I've had to learn many of these things in the Lord because my ministry is built and based off of this.
1: Nekem is az Úrban meg kellett tanulnom sokat ezek közül a dolgok közül, mert a szolgálatom, a tevékenységem ezeken alapszik.
0: Everything that we do is based off of relationship.
1: Minden, amit teszünk, a kapcsolatokra épül.
0: So the question is do we do our ministry based off of shallow relationship, or do we do our ministry based off of ever deepening relationship?
1: Tehát az a kérdés, hogy a szolgálatunkat sekélyes kapcsolatokra építjük, vagy pedig egyre mélyülő kapcsolatokra.
0: Let me find my place. Okay, first I want to spend just a few minutes talking about what blocks
1: Szeretnék először pár percig arról beszélni, hogy milyen dolgok azok, amik blokkolják, amik leállítják, akadályozzák a kapcsolatokat.
0: I spent a couple days with you and already I'm losing my English.
1: Mert még csak pár napja vagyok veletek, és már kezdek elfelejteni angolul.
0: The truth is that Satan does not want you to have good relationships.
1: Az igazság, hogy Sátán azt akarja, hogy ne legyenek jó kapcsolataid.
0: Satan wants you to think you have good relationships, but not really have them.
1: De azt akarja, hogy azt gondoljátok, hogy vannak jó kapcsolataitok, miközben nincsenek.
0: Satan wants you to enjoy shallow relationships that will break and that will and will cause pain.
1: Ördög azt akarja, hogy sekélyes kapcsolatokat építsetek ki, amelyek aztán tönkre mennek és fájdalmat okoznak.
0: And Satan definitely wants you to build an expectation in your heart that relationships will always end in brokenness.
1: És a Sátán azt feltétlenül akarja, hogy a szívetekben az az elvárás legyen, hogy a kapcsolatok mindig töréssel végződnek.
0: Across America there is a strong belief in Christians.
1: Egész Amerikában van a keresztényekben egy erős meggyőződés.
0: I've heard many people say this.
1: Sok embertől hallottam.
0: Businessmen. They say, I would never hire a Christian.
1: Azt mondják, soha nem vennék fel alkalmazottnak keresztény.
0: Christian businessmen say this.
1: Keresztény üzletemberek mondják ezt.
0: In Hungary also. Because Christians make the worst employees.
1: Mert a keresztények a legrosszabb alkalmazottak.
0: Okay? There's an expectation, see, that is set into the church.
1: Hát az egyházban valahogy beágyazta magát egy ilyen elvárás,
0: that the relationship will end in brokenness.
1: Hogy a kapcsolat töréssel fog végződni.
0: That people will not be true to their word, that people will break their word.
1: Hogy az emberek nem fogják tartani magukat az adott szavukhoz, hanem megszegik a szavukat.
0: So, relationships, even in Christian relationships, in many cultures, the standard is fear and expectation of brokenness.
1: Tehát sok kultúrában, még a keresztények között is, az az elvárás a kapcsolatoktól, hogy félelem van a kapcsolatokban, és az az elvárás, hogy összetöréssel végződnek.
0: And in many cultures across, especially across Europe, in many cultures, that the distance between our introduction and our becoming a friend, that distance is created by fear.
1: És nagyon sok kultúrában, különösen Európában, a félelem az oka annak a távolságnak, ami az egymás megismerésétől, hogy bemutattak minket egymásnak, eltelik odáig, hogy barátok leszünk.
0: You see, there is a difference between an appropriate expectation of building trust.
1: Tudjátok, van egy különbség aközött, hogy egy helyes elvárásunk van ahhoz, hogy felépüljön bennünk a bizalom.
0: And keeping distance because of fear.
1: És aközött, hogy a félelem miatt tartunk távolságot.
0: And I will wait a long, long time before I will ever call you friend because I'm afraid.
1: És nagyon-nagyon hosszú időt fogok várni, mielőtt a barátomnak nevezlek, mert félek.
0: So, dealing with the reality that much of the relationship building process is built on a foundation of fear, it is the first task of many cultures.
1: Tehát sok kultúrában az első feladat, hogy leszámoljuk azzal a magatartással, hogy a félelem miatt lassan épülnek ki a kapcsolatok, illetve félünk kiépíteni őket.
0: Because what our job is as Christians, as kingdom people.
1: Mert a mi dolgunk, mint keresztényeknek, mint a királyság embereinek,
0: is to demonstrate the qualities of friendship based off of confidence and faith.
1: Az az, hogy bemutassuk, hogy milyen az olyan barátság, ami a bizalmon és a hiten alapszik.
0: And that then can lead to healthy relationships and friendships.
1: És akkor ez a hozzáállás egészséges kapcsolatokhoz és barátságokhoz vezethet.
0: Okay, so my question to you in this moment then is your tendency,
1: tehát most azt kérdezem tőletek, hogy ti
0: to approach relationships out of fear or out of expectation?
1: arra vagytok hajlamosabbak, hogy félelemmel közelítetek a kapcsolatokhoz, vagy azra, hogy ilyen jó elvárásaitok vannak benne?
0: What is your personal tendency?
1: Mi a te személyes, mire vagy hajlamos, melyik változatra?
0: Do you approach relationships based off of a foundation of past failures or failures that you have watched and seen, like maybe in parents, or do you approach them through the promise of God?
1: Te a kapcsolataidat a saját múltbeli kudarcaid alapján közelíted meg, vagy olyan kudarcok alapján, amiket mások életében láttál, például a szüleidébe, vagy pedig az Isten nevetett hit alapján közelíted meg?
0: Okay. Now, one of the problems that comes out of a fear-based relationships is a hyper or hypersensitivity. Okay. And this sensitivity is one step away from offense. Offense.
1: Ez a túlérzékenység, ez már csak egy lépésnyi van a megbotránkozástól.
0: So we many times on this fear-based level of relationship, we are always so close to being hurt.
1: Tehát amikor a kapcsolatokat ilyen sekélyes és félelmi alapot éljük és közelítjük meg, akkor mi nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megsértődjünk.
0: An example of this.
1: Példa.
0: Okay. I think that perhaps I might want to become a friend with George.
1: Azt gondolom, hogy talán esetleg szeretnék a Gyuri barátja lenni.
0: So I begin to feel this out a little bit.
1: Tehát elkezdem ez egy kicsit valahogy úgy jelezni neki.
0: But I'm still not sure how George feels about this.
1: De még nem tudom, hogy a Gyuri mit gondol erről.
0: So, and somewhere along the line, George makes a statement to me.
1: Tehát egyszer csak majd valahogy így a kapcsolatunk során, egyszer csak a Gyuri majd mond valamit.
0: And the statement is a little bit confusing and not clear to me.
1: Ami számomra nem teljesen világos mondat, és kicsit összezavar.
0: On a fear-based foundation,
1: hogy a félelmen alapulok,
0: I would go home and I would think about that.
1: Akkor hazamegyek, és elmélkedem ezen a mondaton.
0: And I would come to a conclusion that probably it meant something negative.
1: És arra a következtetésre jutok, hogy valószínűleg valami negatív dolgot jelent ez nekem.
0: And this is a step into then becoming offended.
1: És akkor ez már egy lépés a megsértődés felé.
0: Because George said something about our relationship and it was confusing.
1: Mert Gyuri mondott valamit a kapcsolatunkról, és az egy kicsit zavaró volt.
0: Now, I don't go to him and I don't say, hey, you said something and I didn't understand it, could you explain it to me?
1: Tehát nem megyek oda hozzá azon, hogy nézd Gyuri, mondtál valamit, és nem értem egészen, lenézd, és elmagyarázd mi, hogy értetted.
0: Because the fear-based relationship would not allow that.
1: Mert a félelmen alapuló kapcsolatban az embernek ez nem lehetséges.
0: Because fear would tell me, if you ask him about it, he'll say something even worse.
1: Mert a félelem az diktálja nekem, hogy ha oda megyek és megkérdezem tőle, akkor ő erre valami még rosszabbat fog mondani.
0: Yeah, so we make the negative conclusion without good information.
1: Tehát megfelelő informáltság nélkül a negatív következtetésre jutunk.
0: This is a very simple illustration, but this is very true. This is how many of us operate.
1: Ez egy nagyon egyszerű illusztráció, de mégis nagyon igaz. Nagyon sokan így működünk.
0: Let me tell you the truth about offense.
1: Elmondom nektek a megbotránkozásról az igazságot.
0: And this is true in one-on-one relationships. This is true in relationships just at church.
1: Ez igaz a két ember közötti kapcsolatokra is, illetve például a gyülekezeti kapcsolatokra is.
0: 90% of offense is based off of wrong perception.
1: A megbotránkozások vagy megsértődések 90%-a azért történik, mert tévesen értékeljük, tévesen fogjuk fel azt, ami történt.
0: That means that 90% of the time,
1: Ez azt jelenti, hogy az esetek 90%-ában.
0: If somebody came and asked for clarification,
1: hogyha oda mennék az illetőhöz és megkérnék, hogy világítson rá, hogy mit mondott vagy miért volt az.
0: And they understood what was actually said and actually meant.
1: És megértené, hogy igazából mit mondott az illető, meg mit gondolt közben, hogy értette.
0: They would never become offended.
1: Akkor sose sértődnék meg.
0: 90% of the time.
1: Az esetek 90%-ában.
0: 10% of the time, somebody actually did mean to hurt you.
1: A maradék 10% az, amikor az illető valóban meg akar bántani.
0: Yeah, that does happen.
1: Történik ilyen is.
0: But not nearly as often as we think it does.
1: De közel sem olyan gyakran, mint mi gondoljuk.
0: But because we approach things on a fear base.
1: De mivel a félelem alapján közelítjük a dolgokat.
0: We pile on hurt.
1: Egymásra rakódnak a sérelmek az életünkben.
0: That never has to be.
1: És ennek sose kéne így lenni.
0: Yeah, at some point, my wife and I, we sat down with each other and talked about offense.
1: Egyszer a feleségemmel leültünk és beszélgettünk a megsértődésről.
0: And we said, okay, now we are going to make an agreement together.
1: Most megállapodunk valamiben az Úr előtt.
0: We are going to become unoffendable.
1: Megsérthetetlenek leszünk.
0: Hallelujah. So we will not take offense.
1: Nem fogunk megbotránkozni.
0: And you could say something that seems hurtful to me.
1: Mondhatsz valamit, ami sértőnek tűnhet a számomra.
0: And I will choose not to jump to that conclusion.
1: De én úgy döntök, hogy nem fogok erre következtetni, hogy meg akartál bántani.
0: I choose to assume that I'm misunderstanding you.
1: Úgy döntök, hogy én úgy fogok, azt fogok gondolni, hogy félreértettelek.
0: Until you prove to me that you actually are meaning to hurt me.
1: Amint azt bizonyítod, hogy te tényleg meg akartál bántani.
0: I'm going to assume you're not.
1: Azt fogom feltételezni, hogy nem ezt teszed.
0: And I will ask, I will clarify.
1: És kérdéseket fog feltenni, hogy világosabban értsem, hogy mit gondoltál.
0: And seek the truth, not out of fear, but out of faith.
1: És az igazságot keresem nem félelemből, hanem hitből.
0: Okay? So number one in setting a pathway to true friendship.
1: Tehát az első pont, amikor az igaz barátsághoz vezető utat meg akarjuk építeni.
0: Destroy the fear factor.
1: Hogy iktasd ki a félelem tényezőt.
0: We must replace fear with faith.
1: A félelmet hittel kell helyettesíteni.
0: You must replace fear with faith.
1: A félelmet muszáj hittel helyettesíteni.
0: Now let me go a little further with this. Many of you have this level of fear because of deep wounds in your life.
1: Tovább megyek akkor egy lépéssel. Sokatok életében azért van ott ez a félelem, mert mély sebek vannak az életetekben.
0: You have been severely hurt.
1: Súlyosan megbántottak, megsebesítettek titeket.
0: Okay? I want to acknowledge this.
1: És szeretném elismerni, hogy ilyen van.
0: I do not want to minimize the pain in your life.
1: Nem akarom lekicsinyelni ezt a félelmet, ami az élet, a fájdalmat, ami az életetekben lehet.
0: But I will address it off the basis of faith.
1: De a hit alapján közelítem meg ezt a fájdalmat.
0: And I want to make an encouragement to you.
1: És bátorítani akarlak titeket.
0: If you have this level of hurt in your life,
1: az életedben ilyen mértékű megbántottság van.
0: Jesus wants to heal you.
1: Jézus meg akar gyógyítani.
0: And he can.
1: És meg is tudja tenni.
0: And you need to be healed.
1: És meg kell gyógyulnotok.
0: So do not continue in this brokenness.
1: De ne maradjatok meg ebben az összetörtségben.
0: Find a pathway to healing so that you can move from fear to faith.
1: Találjátok meg a gyógyulás útját, hogy a félelemből átmenjetek a hitbe.
0: Okay. That seems very simple when I say it.
1: Ez nagyon egyszerűnek hangzik, amikor így mondom.
0: But the reality is that as kingdom people, we have to demonstrate living a life of healing.
1: De az igazság az, hogy nekünk, mint a királyság embereinek, a gyógyuló életet kell bemutatnunk.
0: So perhaps the first step that must be taken is a bold step of you stepping into healing.
1: Tehát az első lépés talán, amit meg kell tennetek, az, hogy bátran beleléptek a gyógyulásba.
0: begin that work.
1: Kezdjétek el ezt a munkát.
0: Amen?
2: Amen.
0: Okay. So, we must destroy fear and we must begin to build relationships based off of faith. That's number one.
1: Tehát ez az első pont, hogy kikerítottunk a félelmet és a hit alapján kell helyette élünk.
0: Okay. Number two.
1: Második pont.
0: On setting a pathway to building proper friendships.
1: Tehát a megfelelő barátságok kiépítéséhez vezető út felépítéséről beszélek.
0: Is you must develop a heart of integrity.
1: Mindenképpen ki kell, hogy alakuljon bennetek a becsületes szív.
0: Okay. So as an American, when I come and travel in Europe,
1: amikor Európába utazok,
0: and I encounter people of faith,
1: és a hit embereivel találkozom,
0: the first thing they want to know about this American is, can I keep my word?
1: Az első dolog, amit tudni akarnak erről az amerikairól, az az, hogy betartja a szavát.
0: Right?
3: Yes, absolutely.
1: Ez teljesen így van.
0: Because Americans throw words around a lot.
1: Mert az amerikaiak nagyon könnyedén dobálóznak a szavakkal.
0: We make all kinds of promises.
1: Mindenféleket ígérünk.
0: We like to talk about possibilities.
1: Szeretünk beszélni a lehetőségekről.
0: Okay? But those words go all over the place and then we leave.
1: De hát szétszórjuk ezeket a szavakat mindenfelé, és utána elmegyünk.
0: And there is no follow through.
1: És nem fejezünk be semmit.
0: And some, many times things are left flat.
1: És sokszor a dolgok úgy maradnak.
0: So, for this culture, for this man,
1: ennek az embernek, aki én vagyok, és ennek a kultúrának,
0: I must be willing to narrow down my experience and my interaction so that I only speak what I can deliver.
1: Meg kell tanulnom azt, hogy így leszűkítsem az átéléseimnek a körét, leszűkítsem azt, amiben mozgok, azért, hogy csak olyat mondjak, amit meg tudok valósítani.
0: I become a man of my word.
1: Hogy a szavatartó ember legyek.
0: If I say I start something, then I will finish it.
1: Hogy amikor azt mondom, hogy el fogok kezdeni valamit, akkor azt be is fejezzem.
0: You as well.
1: Veletek is így van a helyzet.
0: Integrity.
1: Becsület.
0: Okay? That when we say something,
1: valamit,
0: it's as if we signed a contract.
1: Az olyan legyen, mint hogy egy szerződést írtunk volna alá.
0: Okay? Yes.
3: Now this is like when Drew is touching on something very important.
1: Tehát Drew most valami nagyon fontos érintett meg.
3: If you bring something across that is like a commitment, a promise, or whatever.
1: Hogyha valami olyasmit fejezel ki valakinek, ami olyan, mint egy elkötelezettség, egy ígéret.
3: It is very important that the understanding about these things are clearly communicated.
1: Nagyon fontos, hogy világosan tisztázzátok, hogy hogy értitek azt, amit mondtatok.
3: And when I go somewhere,
1: és amikor elmegyek valahova,
3: many times, especially when I don't know that person so well yet.
1: Különösen, nagyon sokszor, különösen akkor, amikor még nem nagyon jól ismerem azt az illetőt, akivel ott kapcsolódnom kell.
3: Before I leave, I would even say, are there any promises that I have told you that I have not made good yet?
1: Mielőtt elmegyek onnan, mindig megkérdezem az illetőtől, hogy tettem-e neked valami olyan ígéretet, amit még nem valósítottam meg?
3: Okay? Because sometimes you say even little things, you know. I will give you a printout of that, of this teaching, or I will give you, you know, this file or that file.
1: Mert néha úgy ígérek dolgokat, mert nem is nagyokat, hogy adok ebből a tanításból, vagy elküldöm azt a file-t.
3: And you may forget it.
1: És lehet, hogy elfelejtem.
3: Okay? Not because of the intention, it just
1: nem számít, hanem egyszerűen
3: went out of your mind.
1: Fejemből.
3: Now, this is something, this is like a good habit.
1: Ez egy jó szokás.
3: Regularly check. Were there any promises that I haven't delivered on them yet?
1: Rendszeresen ellenőrizzétek, hogy ígértetek-e valamit, amit még nem tettetek meg.
3: Okay, because that's like a little gap.
1: Mert ez olyan, mint egy kis rés.
3: Where the enemy can come in.
1: Ahol besúrranak az ellenség.
3: You understand?
1: Értitek? Yeah.
3: Especially since we are multicultural.
1: Különösen mivel sokféle kultúrát képviselünk itt.
3: Even have language barriers.
1: Még nyelvi akadályok is vannak köztünk.
3: But the beauty of even, you know, what we do is in the blast team with those many nations.
1: De az a szépség abban, amit a blast csoportban csinálunk, amit sok nemzetből áll.
3: The value of friends of different nations in different culture all flowing together towards the kingdom.
1: Az, hogy mi, akik barátok vagyunk a különböző nemzetekből, a különböző kultúrákból, együtt mozdulunk a királyság építésében.
3: So make it like a little practical issue.
1: Tehát ez tegyétek egy gyakorlattá.
3: When you are somewhere, when you're building relationships, like, oh, what are anything that I kind of either promised you or said I will do it for you that I didn't do.
1: Vagy amikor valahol vagytok és kezdetek építeni egy kapcsolatot, akkor kérdezzetek rá időnként, hogy ígértetek-e valamit, vagy mondtátok-e valamiről, hogy úgy lesz, amit még nem valósítottatok meg?
0: In fact, I would also say in there, don't easily make those kind of promises.
1: Sőt, ezt még azzal is kiegészíteném, hogy túl könnyedén ne ígérgessetek.
0: Okay. I am still learning this.
1: Én még mindig tanulom ezt.
0: Because there are many times where I will have a book at home and I will be speaking with a pastor, for instance, in Poland.
1: Mert nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk van otthon egy könyvem, és mondjuk beszélgetek egy lengyel pásztorral.
0: And he will mention that he's looking for that book.
1: És ő megemlíti, hogy őszképp ezt a könyvet keresi.
0: And I think, well, I have that book. I would love to give you that book.
1: És nekem eszembe jut, hogy nekem megvan ez a könyv, nagyon szívesen neked adom.
0: But if I mention that to him,
1: de ha ezt így elmondom neki,
0: I cannot forget to get that book off my shelf.
1: Akkor nem szabad elfelejtenem, hogy leszedjem azt a könyvet a polcomra.
0: It seems a very simple thing.
1: Nagyon egyszerű dolognak tűnik.
0: But if the pattern, if I leave a pattern behind me of making promises, even small ones like that, and not delivering on them.
1: De ha olyan tapasztalatokat hagyok magam mögött rendszeresen, hogy akár kis dolgokat is megígérek és nem teszem meg.
0: Then I'm building an expectation because the small promises equate to the big promises.
1: Mert akkor gyakorlatilag egy ilyen elvárást hozok létre magammal szemben, mert a kis ígéretek olyanok, mint a nagy ígéretek.
0: Okay. If I come to Hungary and I visit you,
1: hogyha elmegyek Magyarországra, meglátogatlak titeket,
0: and I begin to talk with you about all of the visits I'm going to make to Hungary from now on,
1: és elkezdek beszélni arról, hogy hányszor fogok még eljönni mostantól Magyarországra,
0: and then 5 years down the road, I still haven't come back.
1: És utána elkezdik 5 év, és még mindig nem jöttem vissza. Okay.
0: What do you begin to assume about me?
1: Akkor mit fogtok feltételezni rólam?
0: That I talk a lot, but don't deliver.
1: Azt, hogy sokat beszélek, de nem teljesítek.
0: That I spoke to you that I have a heart for you, but it may or may not be genuine.
1: És ugye azt mondtam, hogy ahogy a szívem tényleg veletek van, akkor ez vagy igaz, vagy nem.
0: This is what we're talking about as far as integrity.
1: Tehát mikor a becsületről beszélünk, akkor mindezeket értjük alapnak.
0: One more thing. I know this really crosses a lot of different cultural lines.
1: Még egy dolog, és tudom, hogy ez egy olyan dolog, ami sok kulturális határvonalon átível.
0: But learning to be faithful in your time.
1: Megtanulni hűnek lenni az időben.
0: Because there are many cultures where they do not orient to time at all.
1: Mert vannak kultúrák, ahol az emberek egyáltalán nem foglalkoznak az idővel.
0: When I say I will come tomorrow morning, that may mean tomorrow night.
1: Amikor azt mondom, hogy holnap délelőtt megérkezem, lehet, hogy ez holnap este lesz.
0: There are many cultures that work this way.
1: Sok kultúrában egyszerűen így van.
0: Okay. But regardless of what culture I am in.
1: De teljesen mindegy, hogy milyen kultúrából vagyok.
0: Okay. If I say that I will be there tomorrow morning,
1: hogyha én azt mondom, hogy holnap reggel ott leszek,
0: I will follow up on my word.
1: Akkor ezt meg is fogom tenni.
0: I will be there tomorrow morning.
1: Ott leszek holnap reggel.
0: Okay? Because I want to establish that I am a man who follows through on my word.
1: Mert ki akarom magamról azt a képet alakítani, hogy olyan ember vagyok, aki eleget lesz a szavának.
0: See, this is a kingdom issue, it's not a culture issue.
1: Mert ez nem kulturális kérdés, hanem királyság kérdés.
0: And it's these things that begin to set a proper pathway into relationship.
1: És ezek a dolgok kiépítik a megfelelő utat a kapcsolatokhoz.
0: Okay? I may be a person that does not have naturally deal with a lot of structure in my personality, perhaps.
1: Lehet, hogy én mondjuk egy olyan egyéniség vagyok, aki nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a dolgok jól kell legyenek építve.
0: Okay, but if that lack of structure translates into how I deal with you, and there is no structure between us.
1: De hogyha ez a magatartásom átmegy a veletek való kapcsolatomba, tehát nincsen igazán felépítve az sem, hogy hozzám viszonyulok.
0: Then I begin to set an expectation in you that I cannot be dependent upon.
1: Akkor utána az az elvárás alakul ki bennetek róla, hogy nem vagyok megbízható.
0: So what I'm trying to say is, regardless of how you are made in your heart, regardless of your personality.
1: Tehát azt akarom ezzel elmondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a személyiséged.
0: You need to set into your heart a certain level of structure.
1: Mindenképpen az szívedbe valahogy be kell építened egy bizonyos fajta felépítettséget.
0: If you tend not to pay attention to time,
1: hogyha te hajlamos vagy nem nagyon betartani az időket.
0: In regard to your relationships, learn to pay attention to time.
1: A kapcsolataidban tanuld meg betartani az időket.
0: Okay? Put in the necessary structure to become a good friend.
1: Tehát építsd ki magadban azt a struktúrát, hogy barát tudj lenni.
0: Okay? Number three.
1: Harmadik pont.
0: Okay. Number three.
1: Harmadik.
0: Okay. Time. Now, what I mean by this is, if you're going to pursue a relationship, you must be willing to give the time. I made a decision about pursuing relationships in Europe.
1: Hoztam egy döntést az Európában kiépítendő kapcsolataimmal kapcsolatban.
0: I made a decision that meant that I need to spend about a third of a year here in Europe.
1: Az a döntés, hogy egy évben, tehát az évnek legalább a harmad részét Európában kell töltenem.
0: And perhaps more if it is needed.
1: És ha szükséges, akkor esetleg még többet is.
0: Okay, because I must give the time it takes to develop the relationships that are necessary.
1: Mert rá kell szállnom az időt arra, hogy kiépítsem a kapcsolatokat, és az arra szükséges időt eltöltsem ezzel.
0: Okay? You cannot expect to be able to develop over time the level of friendship that you desire or that you're pursuing with 10-minute coffee every now and then.
1: De nem számíthatsz arra, hogy egy X idő után olyan szintű kapcsolatot alakul ki veled valakivel, amilyet szeretnél, hogyha ezt úgy próbálod elérni, hogy időként 10 percig együtt kávéztok.
0: You will have to spend time together.
1: Időt kell együtt töltenetek.
0: Mm-hmm. Okay. You will have to be intentional time.
1: Méghozzá ezt előre be kell tervezni, tehát szándékosan kell ezt csinálni.
0: So I would get together with Polly, and we would spend time talking about specific things. We would explore things in each other.
1: Például, hogyha a Pollyval együtt töltök időt, akkor meg fogunk beszélni vele bizonyos dolgokat. Tehát kifejtünk egymás életéről dolgokat.
0: We would travel together to do ministry together.
1: Együtt utazunk, hogy együtt szolgáljunk.
0: Okay? And we would set times then that we would begin to be in the same place at the same time, interacting and exploring that relationship.
1: És elkezdünk már akkor betervezni olyan időszakokat, hogy mikor és hol fogunk megint találkozni, amikor időt töltünk azzal, hogy a kapcsolatunkat tovább építsük.
0: Very important. I put myself at risk.
1: Nagyon fontos, mert ez egy kockázatos helyzetbe hozok magamat.
0: What that means is, I put myself in situations where I allow you to test me.
1: Mit jelent ez? Azt, hogy olyan helyzetekbe hozom magam, amik lehetővé teszik, hogy ti kipróbáljatok engem.
0: If I want Franz to trust me,
1: ha azt akarom, hogy Franz bízzon bennem,
0: I have to be willing to let him test me.
1: Akkor hagynom kell, hogy kipróbáljam.
0: Mm-hmm. He will make a request.
1: Ő kér valamit tőlem.
0: And I must either decide whether to fulfill the request or tell him I cannot fulfill the request.
1: És akkor nekem el kell döntenem, hogy azt mondom, hogy igen, ezt meg fogom tenni, amit kér, vagy azt kell mondanom, hogy nem tudom megvalósítani, amit kér.
0: And I pass the test based off of whether I I answer it appropriately.
1: És akkor megyek át a vizsgám, hogyha jó választ adom a kérdésre.
0: And let me tell you what I mean by that.
1: Elmondom, hogy hogy értem ezt.
0: Because sometimes passing the test means turning down the request.
1: Néha akkor megyünk át a vizsgán, hogyha elutasítjuk a kérdést.
0: That, no, I'm sorry, I cannot be there then, or no, I'm sorry, I cannot provide that.
1: Hogyha azt mondom, hogy elnézést, de akkor nem tudok ott lenni, vagy elnézést, de ezt nem tudom adni.
0: Because I will not tell you something that I cannot deliver.
1: Mert nem ígérek olyat, amit nem tudok megtenni.
0: Okay, because many times the thinking is, I will tell you yes because I want to please you.
1: Mert sokszor úgy gondolkodunk, hogy igent mondok, mert kedvedben akarok járni.
0: But this is relationship based off of fear.
1: De ez a félelmen alapuló kapcsolat jelenti.
0: And it always produces the opposite result.
1: És mindig a visszajárás ül el.
0: Okay, because I say something that I will not deliver.
1: Mert olyasmit mondok, amit nem fogok megtenni.
0: Okay, so number three is the necessary time.
1: Tehát a harmadik pont a szükséges idő ráfordítása.
0: Okay. So, because of this, there are many countries that that Randy and I have been invited into that we have said no.
1: Ezért van az, hogy Randy és engem már több olyan országban meghívtak, ahol azt mondtuk, hogy hát nem tudunk elmenni.
0: And it's not because we don't desire greatly to go to that country.
1: És nem azért, mert nem szeretnénk nagyon elmenni abba az országba.
0: But it is because we cannot give the amount of time at this point that is necessary.
1: Hanem mert jelenleg nem tudjuk az ehhez szükséges időt odaszállni erre.
0: Because at this point we are full.
1: Mert jelenleg tele van a naptárunk.
0: And we must keep the commitments we've already made.
1: Azokat az ígéreteket, amire már elköteleztük magunkat, ezt meg kell tennünk.
0: So all we can answer to some of these countries is we will wait and see.
1: Tehát néhány országban csak azt tudjuk mondani, hogy várunk és meglátjuk, hogy mi jön össze.
0: But we cannot commit and we cannot come now.
1: De nem kötelezhetjük el magunkat arra, hogy na most jövünk rögtön.
0: Okay. Four.
1: Negyedik.
0: Is communicate.
1: Kommunikáljatok.
0: To set a pathway to building friendship.
1: A barátsághoz vezető út építésekor.
0: There must be a willingness, and underneath this would be there must be truth in the communication.
1: Hajlandónak kell lennetek, és igazságnak kell lenni a kommunikációtokban.
0: Okay. There must be this connected to truth. There must be honesty.
1: Őszinteségnek kell lenni benne.
0: And there must be. Now I need to describe and explain this, but there must be openness.
1: És nyíltságnak kell lenni benne. De ezt kell magyaráznom.
0: Now I'm not talking about just any level of relationship. I'm talking about you are setting a pathway to building close friendship.
1: Itt nem akármilyen kapcsolatokról beszélek, hanem arról, hogy hogyan kell kiépíteni az utat a szoros barátságokhoz.
0: If you want to develop a deep level of friendships with people, you must have these as tools.
1: Hogyha mély kapcsolatot, mély barátságot akarsz kiépíteni emberekkel, akkor ezekre az eszközökre van szükséged hozzá.
0: Okay? Let me be honest with you.
1: Hadd legyek őszinte hozzátok.
0: Most of us have a difficult time being honest.
1: A legtöbbünknek nagyon nehezére esik, hogy őszinte legyen.
0: Okay. Even when we try to appear to be honest, many times we are not being honest.
1: Még akkor is, amikor sokszor megpróbálunk őszintének látszani, nem vagyunk őszintén.
0: We learn to present what we want to present.
1: Megpróbáljuk azt tálalni, amit tálalni akarunk.
0: Okay? Can you agree with this?
1: Egyet tudtok ezzel érteni?
0: Okay. So, learning to become honest then is a learning process for us. We must enter this as a goal.
1: Tehát az őszinteséget meg kell tanulnunk. Célul kell kitűznünk, hogy őszinték leszünk.
0: Okay? So we learn to speak the truth and we learn to present ourselves honestly.
1: Tehát megtanuljuk az igazat mondani, megtanulunk őszintén beszélni.
0: And then we develop the capability of being open.
1: És aztán kialakítjuk magunkban a nyíltság képességét.
0: Okay? We do not easily offer friendship.
1: Nem kínáljuk fel a barátságunkat könnyedén.
0: But neither do we live our lives constantly guarded.
1: De nem is állandóan a védőfalaink mögött élünk az életünket.
0: Okay? Because this is what it seems like, it feels like, okay? Let me refer what Franz said last night. He shared with you that there was a period of his life where he entered all relationships with a wall around it.
1: Tehát szeretnél akkor emlékeztetni tényleg, amit Franz mondott tegnap este, hogy az életében volt egy időszak, amikor úgy élt, hogy ilyen védőfalon vette magát körül.
0: That's what I'm talking about in regard to openness.
1: Tehát ezt értem én a nyíltság alatt.
0: So I enter and I say, okay, Polly, I want to be your friend.
1: Tehát amikor azt mondom Polinak, hogy a barátod szeretnék lenni, de ilyen távolságban.
0: Let's have coffee together.
1: Akkor kávézzük egyet együtt.
0: So how are you doing? This is what it feels like.
1: Tehát ilyen érzés az, amikor ilyen fal.
0: Okay, have you been in a relationship like that?
1: Voltatok már ilyen kapcsolatban?
0: Okay, you probably produce some relationships like that. In which we send signals to them that we want to develop relationship. And at the same time we send signals to them that they cannot get too close.
1: Yeah.
0: Oh, you are such a good friend. I really value our friendship. Okay? And it seems to be nonsense when we talk about it, but it's the reality of what the way many of us live. Which brings me back to the fear factor.
1: És ettől vissza tudok kanyarodni a félelem tényezőhöz.
0: The answer to this for many of us is to be healed.
1: Sokunk számára a nyíltság problémájára és a gyógyulása válasz.
0: Okay? So, but we must look to put that in as a skill and a tool.
1: Tehát törekednünk kell arra, hogy ez az eszköz is beépüljön a táblázatba.
0: Okay? Now, as part of this, then in the communication area,
2: elhangzott Drew Brown Barátság és egyéb kapcsolatok című tanítása.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Drew Brown, Barátság és egyéb kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Reflecting a bit on my own culture.
4: Most szeretném azzal kezdeni, hogy egy kicsit a kultúrából kiindulva mondok valamit.
3: Okay. Last night Franz spoke of needing to understand many different levels of friendship.
4: Tegnap este Franz arról beszélt, hogy meg kell értenünk, hogy a barátságoknak sok különböző szintje van.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat 7. részét hallhatjuk, melyben Randy Boy tanít.
4: Tell you a story. Elmondok nektek egy történetet.
5: On my 33rd birthday.
4: A 33. születésnapomon volt egy, pásztoroltam egy gyülekezetet annak idején, és egy ébredés volt akkor a gyülekezetünkben, volt ott egy dél-amerikai házaspár vendégként a gyülekezetünkben. Jósiás 8 éves volt, az ő születésnapja volt, az én születésnapom is volt, volt egy ilyen közös vacsora. És azon a napon a 8 éves fiam egy ilyen labdarúgó tornán vett részt, és jó apaként én is ott voltam, és az ő csapatuk pocsékul játszott.
5: As they approached the halftime break,
4: Józsiás, 10 perccel a vége
5: előtt 5-0-ra vezetett az ellenfél.
4: És az egész lelkesedés ezekbe a fiatal fiúkba így leeresztett.
5: Now, I had been a coach.
4: Én korábban edző voltam. És tehát egy profi edző voltam.
5: And coaches hate when people quit.
4: És az edzők utálják, amikor az emberek feladják. És drága Istenem, az én fiam az nem lehet egy olyan valaki, aki feladja. Tehát 10 perc volt még a fél időig, és láttam,

0: Ma hogy Josiás fia mit leeresztett éppen.
1: You know, when you get so far behind, you just want to give up.
0: Tehát nem adhatod fel.
1: And halftime got there.
0: És aztán
1: he's running over to me to get his little water bottle.
0: Elértük a fél időt, és aztán vannak ezek a kis vizes üvegek.
1: I'm about to give him my coaching speech.
0: És készültem arra, hogy majd elmondom nekik az edzői beszédemet.
1: And I have a vision.
0: És akkor megláttam, volt egy látásom, kaptam egy látást arról, amikor én voltam 10 éves fiú.
1: An actual time, an occurrence that actual happened, the Lord immediately took me back in this 10 seconds.
0: És ebben a 10 másodpercben Isten visszavitt engem abba a helyzetbe.
1: I played in a basketball game.
0: Egy kosárlabda csapatban játszottam, és borzasztóan játszottam.
1: And I felt bad about myself, you know.
0: És emiatt rosszul éreztem magam.
1: And I went home.
0: Hazamentem.
1: Now I'm reliving this moment holding this water bottle.
0: Most ebben a pillanatban élek, és ott van a kezemben a vizes üveg.
1: And I went home and I just wanted my daddy to tell me it was okay. I would have a better day.
0: Hazamentem, és azt gondoltam, azt vártam, hogy azt fogja mondani az apukám, hogy jó, hát rendben van, ez majd lesz ennél jobb napod is.
1: In those days we weren't Christians yet.
0: Abban az időben még nem voltunk keresztények.
1: And I said, "Man, Dad, I played so bad today."
0: És elmondtam az apukámnak, hogy hú, apa, annyira rosszul játszottam ma.
1: Yeah, you really stunk.
0: És apám valami ilyesmit mondott, hogy hát ez tényleg így volt.
1: And in that moment I'm holding this water bottle and I see that scene.
0: És abban a pillanatban, ahogy ott álltam a vizes üveggel a kezemben, végig láttam, lejátszódott előttem ez a történet, és azt a hangot hallottam magamban, hogy jó lenne, ha valami pozitív dolgot mondanál a fiadnak. És akkor azt mondtam a fiamnak, hogy rendben van, Jósiás, ne add fel, hanem adjál bele mindent.
1: That man who preached in our church that night on my birthday preached on the performance trap.
0: Az az ember, az a dél-afrikai személy, aki az én születésnapomon azon az estén prédikált a gyülekezetben, az pont a teljesítmény csapdájáról beszélt.
1: Creating a performance mentality.
0: És arról beszélt, hogy a szüleink szavai az életünkben vezethetnek a teljesítmény elvű életmódhoz. És én is megértettem ott, hogy én is beleestem ebbe a csapdába. Elmentem az apukámhoz és az anyukámhoz, és elmeséltem az édesapámnak, hogy mit tett.
1: And we had a big cry together, mom and dad and 33-year-old Pastor Randy.
0: És volt egy közös zokogásunk, sírásunk az édesapámmal, az édesanyámmal, meg a 33 éves Randy fiúk
1: együtt. És
0: csodálatos volt az, hogy ezt úgy tudtam megosztani velük, hogy tudtam, hogy ez nem fogja őket mélyen megsérteni. És az édesapám az rám tette a kezeit, és imádkozott értem. Ahogyan ennek az imának vége lett, azt hallottam, hogy ez a szolgáló a következőt mondta. Sokan vagytok itt ebben a teremben, akik megvagytok kötve a teljesítmény szellemével, és Jézus meg akar szabadítani benneteket ettől. Az első személy, aki ezután előre ment, a 8 éves fiam volt. Láttam, ahogy ott térdelt a szolgáló előtt, és könnyek csorogtak végig a 8 éves arcán. És ott egy jó tanítvánnyal ként láttam őt. Csak azt tudod reprodukálni, aki te magad is volt. És örültem annak, hogy Józsiás már ezt felismerte, és megszabadult ettől. És még valamit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Hogyha te úgy élsz, így élsz, mint ahogy én voltam, és ahogy egy nyomást helyezel a gyerekeidre, akkor kérj ezért elnézést a testi gyerekeidtől, vagy a szellemi gyerekeidtől, és térj meg ebből.
1: So great. I look at Josiah now, and he is the freest human being I know. He's free.
0: És ahogy most látom Josiah életét, azt kell, hogy mondjam, hogy ő a legszabadabb személy, akit ismerek. Ő most 21 éves már, és az apukája már nem tudja őt kontrollálni semmilyen módon sem. És egyetlen ember sem tudja befolyásolni ezt a fiatal embert.
1: Except the man from heaven, and that's good.
0: Kivéve a mennyei embert, és ez nagyon jó. Két dologról szeretnék beszélni ebben a tanításban. Az egyik dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy hogyan nézzél szembe a támadásokkal, amikor szembesülsz ezekkel.
1: You need to be armed with some attitudes.
0: Fel kell, hogy legyél fegyverezve bizonyos hozzáállási módokkal.
1: Pastor, I heard a man preach right after that.
0: Amikor pásztor lettem, közvetlenül utána hallottam egy szemét prédikálni.
1: He preached on leadership in the church.
0: A gyülekezeti vezetésről prédikált.
1: First point was this.
0: Az első pont, amit elmondott, a következő volt.
1: Remember anything, remember this phrase.
0: Azt mondta, hogy ha semmire nem fogsz is emlékezni, legalább ezt az egy dolgot jegyezd meg. Krisztus testében vezetőként te a Isten bárányainak a pásztora vagy. És megtapasztaltam azt, hogy a birkák harapnak, és időnként nem engednek el.
1: Has anybody ever experienced that?
0: Valaki valaha tapasztalta már ezt?
1: Sheep can bite.
0: A birkák, a juhok tudnak harapni. És elég éles fogaik vannak.
1: Sounds funny, but it's true.
0: Ez nagyon mulatságosan hangzik,
1: and
0: de igaz.
1: Two ways you're gonna get bitten.
0: Két módja van annak, ahogy harapást
1: kaphat.
0: Az egyik arról, abból a közösségből, amit éppen vezet. Vagy pedig kaphatsz sértéseket, harapásokat a kívülvaló emberektől is.
1: I have almost never have lost people oppose my ministry.
0: Szinte soha nem volt olyan, hogy elveszett emberek álltak volna ellen a szolgálatomnak, hanem ezek szinte mindig keresztények voltak.
1: There is one nation on this continent where my name is a bad word.
0: Van egy nemzet ezen a területén a földnek, ahol az én nevem az egy rossz, negatív csengése van.
1: Like, oh, he's dangerous. Don't go to that meeting.
0: Vannak, ahol úgy emlegetnek engem, hogy hó, az egy veszélyes személy, ne menj el az alkalomra, ahol ő ott van. És ezek nem elveszett emberek, hanem keresztények. Ők úgy néznek rám, mint aki azért mentem az ő országukba, hogy mindent összekeverjek.
1: Let me talk to you first about the first one.
0: Hadd mondjak valamit először nektek erről az első dologgal kapcsolatban. Én először egy ilyen Judás csókot kaptam valakitől.
1: I heard a wise man say this.
0: Hallottam egyszer egy bölcs ember azt mondta.
1: You really haven't gone very far in the ministry until you've tasted Judas kiss.
0: Nem kell túl messzire menned szolgálóként ahhoz, hogy megkapd az első Judás csókodat.
1: How does this one work?
0: Hogyan működik ez?
1: Let me tell you a story from my own life.
0: Hadd mondjak el egy történetet a saját életemből.
1: When I was pastoring, there was a young man that my wife and I spent more time with than any other person to this day in our history.
0: Pásztoroltam egy gyülekezetet, és azon a napon, amiről most beszélek, volt egy fiatalember az életünkben, akibe annyi energiát fektettünk be a feleségemmel együtt, mint azelőtt soha senkibe.
1: He lived in our home.
0: Az otthonunkban élt.
1: He ate my food like crazy.
0: Úgy ette a kajánkat, mintha nem lenne normális, a mi ágyunkban aludt.
1: We had an open home policy. Our home was this young man's home.
0: Egy nyitott otthon politikájával álltunk hozzá, és mindenünk az övé volt, és elképesztő kenet volt ezen a fiatal emberen, és nagyon égett az Úrért. És mivel az ő rajta levő kenet olyan gyorsan növekedett,
1: his character was here and his anointing was here.
0: Az ő karaktere itt lent volt, a karaktere itt lent volt, az életén lévő kenet pedig sokkal magasabban.
1: And so my wife and I sat down with him.
0: A feleségem meg én leültünk vele.
1: We began to talk with him.
0: És elkezdtünk beszélgetni vele.
1: And he literally screamed at us.
0: És szó szerint ráordított.
1: and he beat our table.
0: És ütötte az asztalunkat.
1: And he called us everything but nice people.
0: És mindennek mondott bennünket, csak jó embereknek nem. Ti csak kontrollálni akartok engem. Irigyek vagytok rám.
1: I hear God so well.
0: Mert én hallom Istent, én annyira jól hallom Isten hangját.
1: And he literally left our city and moved.
0: És szó szerint elhagyta városunkat és eltávozott.
1: At the same time,
0: ugyanakkor
1: there was a woman in our church who my wife and I spent a tremendous amount of time with.
0: Volt egy asszony a gyülekezetünkben, akivel ugyancsak a feleségemmel együtt nagyon sok időt töltöttünk. Ő korábban éveken keresztül homoszexuális volt, és teljesen megszabadult. Bevontuk őt a szolgálatba. Csodálatos szolgálata volt neki, és Kelly és én voltunk a szellemi fedezet az ő szolgálata felett. Ő is rám támadt.
1: And I promise you, I didn't do anything.
0: És komolyan mondom nektek, hogy nem tettem semmit. Amikor megtámadnak téged, ez egy őrült dolog.
1: The Bible says it's easier to attack and take an armed city than a brother who's been offended.
0: Azt mondja a Biblia, hogy könnyebb a...
1: And this woman led a revolt in the church.
0: És ez az asszony egy
1: group of about 15 or 20 people and half of them were leaders left the church. Both of this happened at the same time.
0: Tehát ez az asszony egy lázadást hozott a gyülekezetbe, és a gyülekezetnek majdnem a felét, a szolgálók egy részét is kiszakította a gyülekezetből.
1: It was a wonderful experience.
0: Ez egy csodálatos átélés volt.
1: Sheep bite.
0: Ez a juhok harapása.
1: You are to them in your heart, the deeper it hurts.
0: És minél közelebb vagy a szívedben hozzájuk, annál mélyebben fáj, mélyebben sért ez a harapás. El kell, hogy mondjam nektek, hogy több leckét is megtanultam azokban a napokban. Először is, hogyha ezeket a dolgokat jól csináljuk, akkor előbb-utóbb professzionális megbocsátókká válunk. És jobb, hogyha megtanulunk a szívünkből megbocsátani, és nem a szánkkal. Hogyha nem tudok szívemből megbocsátani, akkor az a személy, tehát kötelékbe leszek azzal a személlyel, és a keserűséggel is, és a fájdalommal is. Tehát el kell döntenem, hogy meg akarok-e keseredni, vagy inkább megbocsátok. A második dolog, amit megtanultunk, akár gonosz dolgot mondok arra a személyre, tehát, hogy mit fogok tenni, hogy megáldom, vagy valami gonosz dolgot mondok rá. Tehát a gyülekezet látta, hogy mi történik, tehát ez nem volt elrejtve. Oda kellett állnom a gyülekezet elé.
1: I wanted to defend myself.
0: És meg akartam védeni magam.
1: I wanted to look good.
0: Jól akartam kinézni.
1: Be right.
0: Helyes, tehát jól akartam tenni a dolgot.
1: Someone came to me and said, "Why don't you just keep your mouth shut?"
0: Valaki odajött hozzám, és
1: why don't you speak blessing?
0: Azt kérdezte, azt mondta, hogy miért nem mondasz áldást rájuk? És ez volt az, amit aztán tettünk.
1: To this day, I don't think anyone, I can honestly say, I don't think we ever spoke evil of those people.
0: És elmondhatom nektek, hogy attól a naptól kezdve soha nem mondtunk gonoszat ezekre az emberekre.
1: The third thing.
0: A harmadik dolog.
1: This was the hardest one for me.
0: És ez volt a legnehezebb számomra.
1: I mean, especially with this young man, we had so opened up our heart. It's like, here!
0: És különösen e felé, a fiatalember felé, akit említettem, olyan nagy mértékben megnyitottuk a szívünket. A harmadik dolog, amit el kellett döntenünk, hogy meg fogjuk-e újra nyitni a szívünket. Fogunk-e valaha még mást is olyan közel engedni magunkhoz. Értitek ezt? Tudjátok, őszinte vagyok veletek, eltelt egy idő, addig még ezt újra meg tudtuk tenni.
1: There's a lot of other things.
0: És sok más dolog. volt, amit még elmondhatnék.
1: Listen, if you're going to do this still in lead, you're going to get hurt.
0: De figyeljetek ide, hogy ha ti kitartotok és vezetek és vezetők maradtok, akkor lesznek olyan dolgok, amik sérteni, bántani fognak benneteket. Ha tudott valaha Jézus?
1: You know what he said to Judas?
0: Tudjátok, hogy mit mondott Júdásnak?
1: When Judas walked up to him in the garden to betray him.
0: Amikor Júdás elment és amikor elárulta őt és találkoztak a kertben, ez annyira meglep engem, megdöbbent engem.
1: A man who felt the same things I felt.
0: Ő egy olyan helyzetben mondta, hogy ugyanazt érezhette, amit én éreztem. Következőt mondta Júdásnak. Barátom, miért jöttél?
1: In that moment when that man was sentencing him to death, he called him friend.
0: Abban a pillanatban, amikor az a személy azért jött, hogy a halálba küldje Jézust, barátjának nevezte.
1: That's crazy, isn't it?
0: Ez őrület, nem igaz?
1: Jesus never used words lightly.
0: Nézd, Jézus soha nem használt így átvitt értelemben szavakat.
1: He opened his heart.
0: Megnyitotta a szívét. Még abban a pillanatban is, amikor elárult a Júdás, arra nyitotta a száját, hogy megáldja őt. Előtte kapta azt a bizonyos csókot az úgymond barátjától. És mi vezetett? És ez vezette el arra a pillanatra, amikor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál engem? És hogyha nem lett volna nyitva mindig az ő szíve, és ha ő meg tudta nyitni a szívét mindig az emberek felé, akkor én is meg tudom. És hadd mondjak, hadd osszak meg veletek még valamit, amit megértettem. Azt hiszem, hogy Franz fog erről egy kicsit többet beszélni később.
1: The further you lead in the kingdom, the more pain you will experience. That's a good news.
0: Az a jó hír, hogy minél tovább vagy vezető Isten királyságába, annál több fájdalmat fogsz átélni.
1: I cannot explain it, but the closer you get to him and the more you give to people.
0: Nem tudom megmagyarázni nektek ezt, de minél közelebb kerültök ő hozzá, és minél többet adtok, vettek emberekbe, annál több és több fájdalom lesz.
1: But there'll be more and more joy.
0: Lesz egyre több öröm is.
1: Feelings of, wow, this life is the best. It's crazy.
0: És annak az óriási érzése, hogy ez a legcsodálatosabb élet, amit élhettek, ez elképesztő.
1: Pain and great joy in the same mixture.
0: Csak az Istenben való életben képes együtt lenni a nagy fájdalom és a kibeszélhetetlen öröm. Ez elképzelhetetlen természetesen, természetes világban, vagy természetes módon.
1: When we've been attacked from the outside, let me just mention one thing.
0: Amikor kívülről érnek támadások minket,
1: what have we done?
0: Mit kell akkor tennünk?
1: We've tried to practice the Moses principle.
0: Meg kell próbálnunk gyakorolni a Mózes alapelvet.
1: When people came and attacked him,
0: amikor az emberek mentek és megtámadták őt,
1: Franz already said it.
0: Franz már említette ezt. Tudjátok, hogy mit akarok csinálni?
1: I want to defend myself,
0: meg akarom védeni magamat,
1: explain myself,
0: kimagyarázni magamat,
1: and make my name look as good as I feel like it really is.
0: Hogy a nevem az ugyanolyan jó maradjon és elfogadott legyen, mint korábban volt.
1: When I feel like the Lord directed us to do that.
0: És voltak olyan idők, amikor úgy éreztem, hogy az Úr azt akarja, hogy ezt tegyem.
1: Several times I felt like the Lord directed us to confront the attack directly.
0: És volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy a támadással rögtön és direkt módon szálljak szembe.
1: My natural response is, I just want to defend myself. But
0: a természetes reakcióm az volt, hogy harcolni fogok ez ellen.
1: You remember what Moses did?
0: Emlékeztek arra, hogy Mózes mit csinált?
1: It happened to him three different times.
0: Három különböző alkalommal fordult elő ez az ő életében.
1: He never defended.
0: Soha nem védekezett.
1: He went and fell on his face before the Lord.
0: odament és arcra esett az Úr előtt.
1: And that's what we are trying to practice.
0: És ez az, amit meg kell próbálnunk gyakorolni.
1: And this is what we do when we fall on our face.
0: És a következőt kell tennünk, amikor arcra borulunk. Meg kell azt gondolnunk, hogy van abban igazság, amit mondanak.
1: Do you know, perhaps God's been trying to speak to me and he uses the enemy to get through.
0: El tudod azt képzelni, hogy Isten akar mondani neked valamit, és az ellenségedet használja arra, hogy ezt megmondja neked? Ha ez megtörténik, az valószínűleg azért lehet, mert nem hallottam meg korábbi alkalmakkal. Tudjátok, egy nagyon súlyos tüdő problémával voltam 7 napig a kórházi kezelésen. Tudjátok miért?
1: Because for 2 years I had been disobeying these little hints that he had been giving me.
0: Mert 2 éven keresztül engedetlen voltam azokkal a kis ötletekkel, tanácsokkal kapcsolatban, amiket 2 éven keresztül adott nekem az Úr. Túl erősen, túl erőteljesen nyomultam, és túl sokat csináltam, úgymond. És azt mondta, hogy megölöd magad ezzel. És tudjátok, hogy mi történt? Majdnem sikerült megölni magam.
1: And let me tell you, while I was in the hospital,
0: és hadd mondjam el nektek, hogy amíg a kórházban voltam, bementem csütörtökön,
1: they told me I could die within 2 minutes.
0: Azt mondták, hogy 2 percen belül meghalhattam volna.
1: I had laid in a bed with my wife in Zagreb and told her these words. I just wish I could take a break.
0: És ott feküdtem az ágyban, és a...
1: I was so tired, I felt almost exhausted.
0: Annyira fáradt voltam, tehát Zagrebben voltam.
1: And I looked at Callie, 3, 2, 3, I said, I wish I could just take about a 4-month break. I'm so tired.
0: Annyira fáradt voltam, Zagrebben szolgáltam, hogy azt mondtam Kerinek, hogy bárcsak tudnék most 2 hét szabadságot kivenni. És 2 héttel később a kórházban voltam.
1: And this is going through my mind.
0: És a következő ment át az én elmémen.
1: If God heals me, I can't cancel my schedule.
0: Hogyha Isten meggyógyít engem, akkor nem tudom törölni az előjegyzési naptáramban lévő alkalmakat. Én egy őszinte srác vagyok. De hát ez őrület, nem?
1: He healed me on Friday.
0: Pénteken meggyógyított engem.
1: But the doctor wouldn't test my body again until Monday.
0: De hétfőig nem vizsgáltak meg újra az orvosokat testemet.
1: And it was on Sunday morning, laying on my back in the hospital, I finally heard his voice.
0: És végül vasárnap reggel, ahogy feküdtem az ágyamban a kórházban, meghallottam az ő hangját.
1: You are not the savior of the world.
0: Amikor azt mondta nekem, hogy nem te vagy a világ megmentője, hanem Jézus. Te bármit tudsz törölni a naptáradból, amit csak akarsz.
1: Sometimes God can speak through our enemies, the hospital bed.
0: Időnként Isten az ellenségeinken keresztül szól hozzánk, például egy kórházi ágyban. Tehát amikor megtámadtatunk, akkor meg kell azt vizsgálnunk, hogy Uram, mondd meg, van ebben valami igazság? Egyszerűen vannak helyzetek, amikor nem volt igazam. És helyre kellett tennem bizonyos dolgokat. És hogyha nem érzem úgy, hogy nem lenne igazam, akkor egy második kérdést teszek fel az Úrnak. Kell tennem valamit? Kell valamit reagálnom, vagy pedig fogjam be a számat? Tudjátok, hogy mit tanultam meg Jézusról? Amikor nem véded meg magadat, ő nagyon jó volt ebben.
1: And if he doesn't do it immediately,
0: és hogyha nem teszed meg ezt azonnal,
1: he will do it eventually.
0: Akkor ő megteszi ezt időnként.
1: Let me tell you what happened in this nation where my name wasn't so good.
0: Hadd mondjam el, hogy mi történt abban a nemzetben, ahol az én nevem nem cseng olyan nagyon jól.
1: The whole movement of churches.
0: Egy személy, aki fölötte áll az összes gyülekezeti mozgalomnak. A nemzetek között egy körlevelet írt rólunk, hogy maradjatok távol ezektől az alkalmaktól. És egy fiatal embert másfél évvel ezelőtt egy olyan pozícióba helyezett, hogy ő vezeti az egész nemzetet. És ennek a fiatal embernek el kellett jönnie Amerikába, hogy angol tanuljon.
1: And he came and lived with us.
0: És eljött és velünk élt.
1: And for 6 months I discipled this young man.
0: És 6 hónapig tanítottam ezt a fiatal embert.
1: This was his statement.
0: És a következő volt az ő megállapítása.
1: I thought I came to learn English.
0: Azt gondoltam, hogy eljöttem ide angolt tanulni.
1: I was sent here to learn Jesus.
0: De rájöttem, hogy azért küldettem ide, hogy Jézusról tanuljak. Milyen fantasztikus Jézusunk van nekünk. Hogyha
1: And now we have a connection with this leader of the whole nation, and it's a good connection.
0: Ez egy jó kapcsolat volt, ami kialakult köztem és a között a vezető között.
1: Let me show you a verse in all these adversities the Lord's given me, and then I'm going to do one more thing.
0: Hadd mutassak egy verset mindezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amiket az Úr megmutatott nekem.
1: Luke chapter 6, verse
0: 22.
1: This is Jesus' antidote for being destroyed through an attack.
0: Ez Jézus ellenszere arra, hogy ne pusztítson el téged egyetlen támadás sem.
1: This is the blessing.
0: Ez az áldás.
1: It's called moving in the opposite spirit of the attacker.
0: Ez az, hogy más szellemben mozogni, mint a támadó.
1: But I say to you who hear, love your enemies.
0: De én mondom nektek, akik engem hallgattok, szeressétek az ellenségeiteket.
1: To those who hate you.
0: Tegyetek jót azokkal, akik téteket gyűlölnek.
1: 6:22 Luke. Luke 6 verse 22.
0: Lukács 6:22. Ez nem az enyém.
1: Luke is in the Old Testament.
0: Lukács az Ószövetségben van, tudjátok.
1: Love your enemies.
0: Szeressétek ellenségeiteket.
1: Do good to those who hate you.
0: Tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek. És tudjátok, hogy mit kért tőlem Isten néhány alkalommal?
1: For someone who's done me evil.
0: Hogy vegyek ajándékot olyan személyeknek, akik rosszat tettek velem, gonosz dolgokat mondtak rólam.
1: Someone does something to hurt you, and you go get them a good Christmas present.
0: Valaki tesz valamit, amivel megsért, megbánt téged, te meg elmész és veszel neki valami szép karácsonyi ajándékot.
1: Number three. Listen to this.
0: Harmadszor, figyeljetek erre.
1: Bless those who curse you.
0: Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket.
1: Number four.
0: Negyedszer.
1: Oh yeah. I need glasses. But I'm too I like
0: szemüvegre van szükségem.
1: So I don't wear them I only wear them in private. Could you hold that so I could sit?
0: Szemüvegre lenne szükségem, kicsit rövidek akarjam.
1: Pray for those who mistreat you.
0: Nézzetek a következőre. Imádkozzatok azokért, akik rosszul bánnak veletek. Tudjátok, hogy Jézus mit
1: mondott?
0: Azt mondja, hogy vezetőként szükségünk van erre, hogy ezt megtegyük. És tudjátok, hogy miről szól ez? Azért van erre szükség, hogy a szíveinket megtartsuk tisztán és egészségesen. Nekem szükségem volt arra, hogy újra és újra gyakoroljam magam ezekben. És tudjátok, mit vettem észre?
1: If me and Gerlinda have a problem, and she's hurt me.
0: Hogyha nekem Gerlindével van valami problémám, és ő megsért engem,
1: forgiveness doesn't help her.
0: Akkor tudjátok, hogy az én megbocsátásom az nem segít neki. Ha nem neki segít, hanem nekem. Az, hogy megáldjam Gerlindét, és jót mondjak róla mindenhol, ahová csak megyek. Akkor lehet, hogy ezt sose fogja
1: tudni. You know what happens when I say, oh, Gerlinda Lippe, she's one of the greatest ladies.
0: De az én számomra, ha azt mondom, hogy tudjátok, Gerlinda Lippe a legcsodálatosabb asszony, akit ismerek,
1: healing my own heart.
0: Akkor tudjátok, mi történik? Meggyógyítom a saját szívemet. És pontosan azt fogom tenni, amiről Steve Telzerov tanított minket.
1: And life and blessing.
0: Az egészségnek, az életnek és az áldásnak a légkörét fogom ezáltal felépíteni.
1: We have tried to practice this over the years.
0: Mi próbáltuk ezt éveken keresztül megcselekedni, és őszintén azt mondom nektek.
1: In our whole life, Callie and I have never left a relationship out of offense, not once.
0: Egész életemben nem hagytunk függőben egyetlen kapcsolatot sem. Soha nem hagytunk el egyetlen kapcsolatot sem.
1: We have a lot of broken relationships.
0: Volt sok eltört kapcsolatunk.
1: Always by the grace of God tried to restore.
0: De Isten kegyelméből mindig erőfeszítéseket tettünk arra, hogy próbáltuk helyreállítani, és gyakoroltuk ezeket az alapelveket. Még mindig sok mindenben nem értek egyet emberekkel, de ezzel együtt is megpróbáljuk ezek szerint az alapelvek szerint élni. Értitek ezt?
1: So you need to learn to be a professional forgiver.
0: Tehát meg kell tanulnotok professzionális megbocsátóknak lenni.
1: You're going to be hurt a little bit along the way.
0: És
1: and open your heart.
0: Nyissátok meg a szíveiteket újra és újra.
1: If Jesus, as that guy was walking up to betray him, could say, "Friend,"
0: hogyha Jézus annak a fickónak, aki elárulta őt, tudta azt mondani, hogy barátom, nem meglepő ez? Az a csók volt, ami megölte őt, és ami még rosszabb, az a csók volt, az ami elválasztotta őt az ő atyától. De soha nem zárta be az ő szívét. És nekünk is az ő akaratát kell tennünk.
1: Let me shift gears just a little bit.
0: Hadd menjek egy kis lépéssel tovább. Az utolsó percekben arról szeretnék beszélni, mennyi idő van még vissza? Van még egy pár perc.
1: I want to talk to you about the dangers of getting tired.
0: Annak a veszélyéről, a kifáradásnak, az elfáradásnak a veszélyéről szeretnék beszélni nektek. Elmondom nektek az én történetemet.
1: You know what I've discovered?
0: Tudjátok, mit vettem észre? Mit figyeltem meg? Ez mély lesz. Na, tudjátok, én egy emberi lény vagyok. És bármilyen közel is kerülök ő hozzá, akkor is emberi lény vagyok.
1: You know what I really thought?
0: És tudjátok, hogy mit gondoltam?
1: That if I got closer to him and got more filled with the Spirit,
0: azt gondoltam, hogy minél közelebb kerülök hozzá, és minél inkább tele vagyok Szent Szellemmel,
1: override this physical body and these physical emotions. I mean these emotions.
0: Valahogyan ez majd felülírja a testi képességeimet és a testi érzelmeimet.
1: And so I abused my body.
0: Tehát kihasználtam a testemet.
1: But I abused my emotional man too.
0: De kihasználtam és kizsákmányoltam az érzelmi emberemet szintén.
1: I'm a coach, I'm a tough guy.
0: Én egy edző vagyok, egy kemény fiú.
1: No matter what my emotions were telling me.
0: És nem számított az, hogy az érzelmeim mit mondtak nekem.
1: In Jesus' name, I'll just stuff them down.
0: Jézus nevében lenyomom őket.
1: And I will set my face and carry the cross.
0: És felemelem a fejemet, és viszem a keresztemet.
1: Jesus commands us to take up a cross.
0: Jézus azt parancsolta nekünk, hogy vegyük fel a keresztünket.
1: He also told his guys, let's go away a while and let's rest.
0: Azt is mondta, hogy menjenek el és pihenjenek.
1: There are more people burning out in our societies today than ever.
0: Ma a nemzeteinkben több ember van, aki kiégett, mint bármikor korábban. Sokan, többen vagytok itt a teremben, akik olyan nagy nyomás alatt érzitek magatokat állandóan. Annak is van egyfajta nyomása, hogy hozzá minél közelebb kerüljünk. Ez is nyomás lehet rajtatok, hogy ez a késztetés, hogy közelebb kerüljetek hozzá. Aztán van egy nyomás Isten királyságában a vezetéssel kapcsolatban is. Pál is beszél arról, hogy az összes gyülekezet terhe rajtam van.
1: Literally, when you lead in the kingdom, there is weight placed upon you.
0: Szó szerint, amikor te a királyságban vezető vagy, akkor teher van rád helyezve.
1: I wish I would have said what Franz said in the last session. It was so good.
0: Sajnálom, hogy nem mondhatom el azt, amit Franz mondott az utolsó tanításában. Olyan szívesen elmondtam volna én is ezt. Mindannyian azt mondjuk, mind a ketten Franz és én. Hogyha már kétszer mondtam, akkor azt mondom, hogy mindig ezt mondom. Azt mondom, hogy ez ilyen királyságbeli lopás, tehát ez jogszerű.
1: Then it probably came from God.
0: Tehát, ha valami jó, akkor az biztosan Istentől van.
1: He said, I realized that I had a spiritual capacity and I could go at this pace.
0: Azt mondta, hogy észrevettem, megtanultam azt, hogy van egy szellemi képességem.
1: These others around me were trying to run and do at the same type of a pace.
0: És akik körülvesznek engem, azok pedig erőfeszítéseket tesznek, hogy jöjjenek velem. De az ő szellemi kapacitásuk az kisebb.
1: When we give leadership in our churches, we got to remember that.
0: És amikor vezetői feladatokat adunk valakinek a gyülekezetünkben, akkor emlékezzetek erre, hogy csak egy picit nyújtóztassátok meg őket a következő lépcső szintjéig. Vannak rajtunk anyagi nyomások. A családnak, a házasságnak, a gyereknevelésnek a terhei. A technológia az egyik oldalról áldás, másik oldalról átok. A rendelkezésünkre áll a kommunikáció különféle lehetőségei, és ez egy késztetés, hogy mindig kommunikáljunk folyamatosan, és nincs időnk, nem hagyunk időt a pihenésre, lecsendesedésre. És meg kell találjuk az időt arra, hogy valóban pihenjünk meg időnként. És van három terület.
1: I found myself tired physically, incredibly tired.
0: Amikor fizikailag nagyon fáradtnak találtam magamat,
1: so tired where I could not sleep at night.
0: Annyira fáradt voltam már, hogy aludni sem tudtam éjjel. Eljutottatok valaha erre a szintre?
1: But that's not the one that scares me the most.
0: De nem ez nem az a dolog volt, ami leginkább megijesztett engem.
1: In the woods, in the forest.
0: Egy pár ilyen átalvatlan éjszaka után, és amikor a szabadba kimentem, a fizikai testem az úgy helyreállt, a fizikai erőm, de az érzelmi erő az még sehol nem volt. Tehát fontos, hogy a szívünktől tudjunk megtanulni dolgokat. Őszinte vagyok veletek. 3 éve, hogy érzelmileg elfáradtam. És azt gondoltam, hogy jobban be vagyok töltve Szent Szellemmel. Nem, egyszerűen oda kellett volna figyelnem arra, amit az érzelmeim mondtak. Mert a következő történt. Amikor mindezek a nyomások ellopták az érzelmi energiáimat, akkor olyan helyzetbe találtam magamat, hogy nem voltam képes vezetni semmit sem. Nem tudtam többé már viselni a terheket.
1: Terrible journey for me.
0: Aminek egy örömteli utazásnak kellett volna lenni a számomra, az egy borzasztó utazás volt számomra.
1: Of being very tired.
0: Hadd mondjam el nektek nagyfokú kifáradtságnak 10 tünetét.
1: Number one, the loss of physical energy.
0: Az első, a fizikai energia hiánya.
1: Number two,
0: második,
1: an increased desire for worldly stimulation.
0: A fokozott igény a világi ingerekre.
1: I'm not talking about sinful things.
0: Nem beszélek bűnös dolgokról feltétlenül.
1: I want to watch more movies than normal.
0: Csak egy kicsit több filmet nézek meg, mint máskor.
1: I just want to eat nicer foods than normal.
0: Csak egy kicsit jobb ételeket szeretnék enni, mint máskor. Csak többször elmegyek shoppingolni és klassz dolgokat venni.
1: Houston, we have a problem.
0: Ez egy olyan jel, ami jelezheti azt, hogy gondok vannak a fizikai emberünkkel, és az érzelmi emberünkkel.
1: An increased desire for worldly satisfaction.
0: És egy fokozott vágyódás igény a világi megelégítő dolgokra. Harmadik, elkezdtem elveszteni a motivációmat. Elkezdtem a halványabbá vált a látás, amit Istentől kaptam. Halványabbá vált a látás.
1: And if I don't do something, I see the vision of God. God's will.
0: És láttam, hogy ez a látás, amit Istentől kaptam, az Isten akarata.
1: Do I have to get on a plane again?
0: És akkor felmerült a kérdésben, hogy egyáltalán fel kell szállnom a repülőgépre újra, vagy csak maradjak otthon? Elvesztettem a motivációt.
1: A loss of spiritual passion.
0: A szellemi szenvedélynek a hiánya.
1: And you know what I've discovered? It's not that we love Jesus less.
0: Tudjátok, azt vettem észre, hogy ez nem azt jelenti, hogy Jézus kevésbé szeretjük.
1: We just have no emotion to give to him.
0: Csak egyszerűen nincs érzelmünk, amit nekünk adhatnánk.
1: Love the Lord your God with all your heart.
0: Azt mondja, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és elmétekből, és lelketekből.
1: We don't have anything to give him.
0: És aztán már kiegünk semmit, amit adhatnánk neki. Mert az érzelmi bankszámlánk üres.
1: It's all been withdrawn, and I've got to learn to fill it up again.
0: Mert ezek mind kiürültek már, és szükség van arra, hogy újra legyenek töltve.
1: And if I don't pay attention to those signs, then I hit the next set of signs.
0: És hogyha nem figyelek oda ezekre a jelekre, akkor eljön a következő tünet.
1: I don't care.
0: Nem érdekel, nem törődöm már a dolgokkal.
1: And if I don't listen to I don't care.
0: És hogyha nem hallgatok erre, nem érdekel már dolog, akkor onnantól számítva a következő lépés a depresszió.
1: Did you know in the last year I have gone through maybe two or three times where I have felt quite a bit of depression?
0: Tudjátok, hogy az elmúlt évben 2-3 alkalommal is átmentem olyan időszakokon, amikor eléggé depressziósnak éreztem magamat?
1: I am very alive.
0: Nem vagyok egy ilyen depressziós típusú személy, nagyon is tele vagyok élettel.
1: I had to get to that point till I started waking up like I've got to do something.
0: De voltak olyan napok, amikor úgy keltem fel, hogy hú, hát lassan kéne csinálnom valamit. És hogyha ez csak egy pár napig tartó periódus,
1: so down.
0: És annyira volt, amikor annyira lenyomva éreztem magam. Aztán azt mondtam, hogy ember, hát ez nem normális dolog. Következő jel.
1: Your ability to focus mentally gets shorter and shorter.
0: Az a képesség, hogy figyelmedet összpontosítsd valamire, az egyre rövidebb és rövidebb lesz. Ez a a fizikai és szellemi kimerültségnek a
1: jele.
0: Amikor észreveszed azt, hogy próbálsz keményebben dolgozni, és még ennek ellenére egyre kevesebbet tudsz elvégezni.
1: And then the next sign, another sign is this.
0: És az egyik következő jele.
1: Your ability to really open your heart and be intimate with people.
0: Az, hogy egyre kevésbé tudod megnyitni a szívedet az emberek előtt, és nem tudsz intim kapcsolatokat építeni velük.
1: You begin to lose that ability.
0: Mert elkezded elveszíteni ezt a képességet.
1: It's there, it's dull.
0: A szíved ott van.
1: We cannot afford to lead out of this place.
0: Azért vagyunk, hogy ki tudjunk vezetni embereket ilyen helyzetből.
1: The demands on our life are greater than they have ever been.
0: És van lehetőségünk arra, hogy ebből kijöjjünk. Hadd mutassak nektek két verset a Bibliából. Aztán elmondok még valamit abból, amit megtanultam, hogy mit tettem.
1: Any of you be honest and said, I have felt more spiritual and emotional and physical fatigue in the last year or two. Anybody else?
0: Van valaki még, aki érzett ilyen érzelmi és fizikai kimerültséget az elmúlt időszakban?
1: You know what my answer was, Kati? I gotta love God more.
0: Tudjátok, mi volt a válaszom erre, Kati? Az, hogy jobban kell szeretned Istent. Fel kellett kelnem és egyensúlyba hozni az életemet.
1: I am a human being.
0: Én csak egy emberi lény vagyok.
1: And I think God wants this thing to be fun.
0: És azt gondolom, hogy Istennek az az akarata, hogy ebben örömöm legyen.
1: Two verses in the Bible, then I'll end with a few practical things.
0: Mutatok két verset a Bibliából,
1: Mark
0: és aztán elmondok
1: 6, verse 31.
0: Néhány gyakorlati dolgot. Mark 6,
1: okay, here's what happens.
0: 31.
1: Mark 6, verse 1.
0: Mark 6, első
1: Jesus
0: vers.
1: Jesus goes to Nazareth.
0: Jézus Názáretbe megy.
1: And he's rejected in his own hometown.
0: És őt elutasítják az ő saját városában.
1: Was Jesus a human being?
0: Jézus emberi lény volt.
1: You better believe it.
0: Jobban teszitek, ha elhiszitek ezt.
1: The Bible says he was a man and suffered everything we suffer.
0: Azt mondja a Biblia, hogy ő ember volt és mindent elszenvedett, amit mi elszenvedünk. Mit gondolsz, hogy érezte magát, mikor eljött abból a városból?
1: How do you think he felt emotionally?
0: Mit gondolsz, hogy érezte magát érzelmileg? A saját emberei elutasították.
1: Verse 7.
0: Hetedik
1: vers. He sends out the 12 apostles on their first ministry journey.
0: Magához hívta a 12 tanítványát az első szolgálat útján.
1: They come back.
0: Visszajöttek.
1: They're excited.
0: Izgatottak voltak.
1: Oh, you should have seen the demons run when we used your name.
0: Látod kellett volna, hogy rohantak azok a démonok, mikor a te nevedet használtuk.
1: And they were exhausted.
0: És teljesen
1: Jesus has just been rejected.
0: Be voltak lelkesülve. Tehát Jézust éppen akkor utasították el, és érzelmileg ilyen állapotban volt, és a 12 fiú meg nagy lelkesen jött vissza, és nézzük meg, hogy van ez a bibliai szövegben. A következő dolog, amit csinál, hallotta, hogy az unokatestvérét, Jánost megölték. Nem volt senki olyan személy, aki közelebb állt volna hozzám, mint János.
1: He's been attacked in his own home city with unbelief and rejection.
0: Megtámadták őt a saját városában hitetlenséggel és elutasítással.
1: They have ministered like crazy. It says they ministered so much they couldn't even stop to eat.
0: Annyit szolgált, hogy nem volt ideje arra se, hogy egyen.
1: He had just lost his closest companion on earth.
0: Most vesztett el a legközelebbi hozzátartozóját a Földön.
1: Do you see emotional fatigue, perhaps?
0: Látjátok talán az érzelmi kimerülést, az egész szolgálatból eredő
1: verse 31.
0: Fizikai kimerültségét, 31. vers.
1: By yourselves to a lonely place and rest a while.
0: Ő pedig mondta, gyertek el csak ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé.
1: So I have good news.
0: Tehát jó hírem van.
1: Jesus gives you permission to rest.
0: Jézus engedélyt ad nektek arra, hogy pihenjetek.
1: We need to carry the cross.
0: Kell, hogy hordozzuk a keresztünket, és ezt jól kell tennünk. Tehát, de vannak annak is idejei, amikor félretehetjük ezt a keresztet. Mert hogyha időnként nem teszem ezt le, és nem teszem félre, akkor ez összezúz engem. És én be akarom fejezni a szolgálatomat, végig akarom csinálni. És elhatároztam, hogy 2 vagy 3 szünetet is, szabadságot fogok tartani a szolgálatomban évente. Azt még nem tudom biztosan, hogy fogom felhasználni ezeket a szüneteket, hogy valami jót eredményezzen az életemben, de hogy hadd adjak néhány gyakorlati tanácsot.
1: Number one, how to slow down even as I minister.
0: Megtanultam először is azt, hogy hogyan lassítsak le, még akkor is, miközben szolgálok. Ez az első lecke.
1: And while I was laying in that hospital, this is what I discovered.
0: És ahogy ott feküdtem a kórházban, a következőt tanultam meg.
1: All I have to do is the will of God and no more.
0: Minden, amit meg kell tennem, az csak Isten akarata és semmi több.
1: You will not be rewarded in heaven for doing more than you have been asked.
0: Nem fogsz azért külön jutalmat kapni a mennyben, hogy többet tettél annál, mint amire elhivattál. Csak hogy elmagyaráznám, mit csinálok most éppen. Tehát azt tegyem meg pont, amire el vagyok hívva. Általában egy ilyen úton vagyok, mint most. 20-25 alkalomról beszélek. van, amelyik 40 napig tart. 14. Tehát van egy, van most a hétvégén egy iskola, van a jövő hétvégén egy iskola, ott én leszek az egyetlen tanító. 3 napon belül 9 alkalommal fogok tanítani.
1: So you know what I've done? From Monday through Friday, I'm not doing anything.
0: De hétfőtől péntekig nem fogok csinálni semmit.
1: I'm going to go to their house on Monday where I'm staying, and we're just going to have some fun together.
0: Elmegyek franciák házába, ahol most vagyok, és egyszerűen jól fogjuk érezni magunkat együtt. De többször meg kéne ezt tennünk, nem igaz?
1: We start thinking this way. We have to do more and we have to do more.
0: Mert úgy kezdtünk el gondolkodni egy idő után, hogy egyre többet és többet kell csinálnunk. Aztán el fogok menni a Pali házába.
1: And we're going to have some great Hungarian food.
0: És meg fogunk enni néhány klassz magyar kaját.
1: And then I'm going to Budapest.
0: Aztán elmegyek Budapestre.
1: You know what? I've never really seen the city. I'd love to just see the city.
0: Itt tudjátok mit? Sose láttam még igazából a várost, és szeretném csak megnézni a várost egyszer.
1: And then I just want to walk around at night and go, wow.
0: És szeretnék egy éjszaka úgy körbejárni a városba, és azt mondom, hogy wow.
1: I want to teach you how to say that backwards. You ready?
0: Én megtanítalak benneteket, hogy kell ezt csinálni, jó?
1: Let's say it forwards. Wow.
0: Mondjátok előre, wow.
1: Now, let's say it backwards. Wow.
0: Mondjátok visszafele, wow.
1: You guys are amazing. You can speak English forward and backwards.
0: Tudtok beszélni angolul előről hátra. Figyeljetek ide.
1: Even in the midst of the ministry time,
0: még a szolgálat ideje alatt is,
1: when you're not in your rest,
0: amikor nem a pihenőidődet töltöd,
1: find out what the Lord wants you to do and stop there.
0: Találd meg azt, hogy mi az, amit az Úr el akar végezni rajtad keresztül, és hagyd ott abba. Másik dolog, amit megtanultam.
1: I've got to find activities which replenish me physically and emotionally.
0: Kell találnom olyan tevékenységet, ami felfrissít engem fizikailag is és érzelmileg is.
1: And they may look so unspiritual.
0: És lehet, hogy ez annyira szellemietlennek tűnik.
1: That's hard for me.
0: És ez nehéz nekem.
1: I'm a pretty intense dude.
0: Tudjátok, én egy elég intenzív fickó vagyok.
1: Soul replenishing activities.
0: Kell találnom, ki kell találnom valami lélek helyreállító ténykedést. Szeretek olvasni.
1: Reading makes my wife tired.
0: A feleségemet például fárasztja az olvasás.
1: Quit reading books about God.
0: Tudjátok, mit mondott a feleségem? Hagyd abba azt, hogy Istenről szóló könyveket olvasol. Ez ilyen testies módon hangzik.
1: I read late last night. I was reading at 12:30 last night. Couldn't sleep.
0: Nem tudtam aludni az elmúlt éjjel. Későig olvastam. Milyen jó történet ez, az meglepő.
1: I love to be in nature.
0: Én szeretem a természetben, szeretek a természetben lenni.
1: Nature makes me feel alive.
0: Egyszerűen a életet hoz belém, ha természetben vagyok.
1: I live this life. Does that make sense?
0: Értitek?
1: A third thing the Lord is showing me.
0: A harmadik dolog, amit az Úr megmutatott nekem.
1: I have to monitor my relationships.
0: Folyamatosan meg kell vizsgálnom a
1: kapcsolataimat.
0: Háromféle kapcsolat van az életemben.
1: Relationships where all I do is get sucked dry.
0: Olyan kapcsolatok, amikben benne vagyok és csak elvonnak tőlem.
1: Second kind of relationship.
0: Második típusú kapcsolat.
1: The relationships where you have and people don't suck you dry, but there's nothing given back into you.
0: A másik fajta kapcsolat az, amikor együtt vagy emberekkel, és ők nem szívnak le téged, nem vonják el az erődet, de nem is épülsz rajtuk keresztül.
1: Kind of relationship.
0: A harmadik típusú kapcsolat.
1: It's like when you go to these people's house and you leave.
0: Az olyan, amikor elmész ezeknek az embereknek a házába, és eljössz onnan. Eljössz a feleségeddel.
1: And you're thinking, I wonder if we can go back tomorrow.
0: És az úgy gondolod, hogy szívesen visszajönnék ide holnap is.
1: You know, in the Bible, in David's life, there's the list of all these people who served in his kingdom.
0: A Bibliában fel vannak sorolva azok az emberek, akik Dávid felé ilyen módon szolgáltak.
1: There is Joab, the leader of the army.
0: Joab a
1: hadseregvezetője.
0: Ahitab,
1: Abiathar, the priest.
0: Aki a feljegyzéseket készítette.
1: And there's a guy named Hushai the Archite.
0: Hushai Archite.
1: You know what it says his job was?
0: És tudjátok, mi volt az ő feladata?
1: And there was Hushai the Archite, the friend of the king.
0: Őneki az volt a dolga, hogy ő volt a király barátja.
1: I have got to discover my Hushai the Archite.
0: Fel kell fedeznem és meg kell találnom az én
1: Hushai
0: archaitomat.
1: My emotions have been given into.
0: Hogy a, hogy érzelmileg fel tudjon engem frissíteni. Értitek ezt?
1: There's one last thing I'm learning.
0: Még egy utolsó dolog van, amit megtanultam.
1: I am learning. I've been in this thing for 31 years with him. And I'm learning to trust God.
0: Megtanultam Istenben bízni.
1: For the first time in my life.
0: Első alkalommal az én életemben.
1: There's two sides of the faith life.
0: Két oldala van a hívő életnek.
1: There's the side of aggressively going into the heavens and getting God's resources.
0: Az egyik dolog az, hogy agresszíven nyomulunk a menny után, és elveszük Isten forrásait. Ezt a hit szó
1: believe is a very aggressive verb in the Greek.
0: Görögben a hit az egy nagyon agresszív kifejezés, egy agresszív szó.
1: Means you see something in God that's there for you?
0: Amit Isten elkészített, az ott van a számodra rendelkezésre.
1: And you step out of the natural realm into the realm of the Spirit and say, Father, I'll have it, thank you.
0: És kilépsz a természetes világból, a szellemi világba, megragadod azt, és azt mondod, hogy Atyám, köszönöm neked, és köszönöm neked, és elveszed. Megtanultam egy bizonyos fokig ezt.
1: But there's a second side of the coin called the faith life, and it's called trust.
0: Van egy másik oldala is a hitéletnek, amit bizalomnak hívnak.
1: And it is a passive verb.
0: Ez egy passzív ige.
1: The first verb means to do this.
0: Az első ige, amit említettünk, az azt jelenti, hogy nyomulsz és egy agresszív aktivitást
1: igényel.
0: Megtanultam Istenben bízni.
1: For the first time in my life.
0: Első alkalommal az én életemben.
1: There's two sides of the faith life.
0: Két oldala van a hívő életnek.
1: The aggressively going into the heavens and getting God's resources.
0: Az egyik dolog az, hogy agresszíven nyomulunk a menny után, és elveszük Isten forrásait. Ezt a hit szó.
1: Believe is a very aggressive verb in the Greek.
0: Görögben a hit az egy nagyon agresszív kifejezés, egy agresszív szó.
1: Means you see something in God that's there for you?
0: Amit Isten elkészített, az ott van a számodra
1: rendelkezésre.
0: És kilépsz a természetes világból, a szellemi világba, megragadod azt, és azt mondod, hogy Atyám, köszönöm neked, és köszönöm neked, és elveszed. Megtanultam egy bizonyos fokig ezt. Van egy másik oldala is a hitéletnek, amit bizalomnak hívnak.
1: And it is a passive verb.
0: Ez egy passzív ige.
1: The first verb means to do this.
0: Az első ige, amit említettünk, az azt jelenti, hogy

0: És egy agresszív
1: means you see something in God that's there for you.
0: Amit Isten elkészített, az ott van a számodra.
1: And you step out of the natural realm into the realm of the spirit and say, Father, I'll have it, thank you.
0: És kilépsz a természetes világból, a szellemi világba, megragadod azt, és azt mondod, hogy Atyám, köszönöm neked, és köszönöm neked, és elveszed. Megtanultam egy bizonyos fokig ezt.
1: But there's a second side of the coin called the faith life, and it's called trust.
0: Van egy másik oldala is a hitéletnek, amit bizalomnak hívnak.
1: And it is a passive verb.
0: Ez egy passzív ige.
1: The first verb means to do this.
0: Az első ige, amit említettünk, az azt jelenti, hogy nyomulsz és egy agresszív aktivitást igényel. Tudjátok, hogy a bizalom az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy leülsz és nem csinálsz semmit.
1: We're facing quite a financial challenge in our ministry.
0: Elég jelentős anyagi kihívással szembesültünk a szolgálatunkban.
1: People get scared.
0: Amerikában gazdasági válság van, az emberek aggódnak, és tudják, mit csinálnak. Abba hagyják az adakozást.
1: For the first time in my life in the area of money, I am doing this.
0: Életemben először az anyagiak területén ezt csináltam.
1: My children are getting to the age where they're making big decisions, and I want to.
0: A gyermekeink olyan korba jutottak, amikor maguknak kell meghozniuk életbevágóan fontos döntéseket.
1: Decisions which will form the whole rest of their life.
0: Olyan döntéseket, amelyek az életük egész hátralévő részét meghatározzák.
1: I'm learning to do about my kids for the first time in my life.
0: Tudjátok, mit tanultam meg életemben először a gyermekeimmel kapcsolatban?
1: Father is a lot more in love with them than I am.
0: A mi mennyei atyánk még jobban szereti őket, mint én magam. Vajon nem fog gondoskodni róluk?
1: I want to live this life.
0: És én ezt az életet akarom élni.
1: You know what I think has robbed most of my emotional energy?
0: Tudjátok, hogy mi az, ami a legtöbb érzelmi energiát lopta el tőlem?
1: Worry. And me trying to control all these areas of my life.
0: Az aggodalom és az, hogy én magam próbáltam vezetni az életeimnek mindezeket a területeit.
1: And I'm discovering this is a better place.
0: És azt tapasztalom, azt fedeztem fel, hogy ez a bizalom, ez a jobb része ennek.
1: I don't have to use emotional energy worrying about what's going to happen with my kids.
0: És nem fogom többé az érzelmi energiámat arra fordítani, hogy aggodalmaskodom a gyermekeim jövője felől.
1: In January where I thought I may have to quit the ministry and go get a job.
0: Januárban volt egy olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy abba kell hagynom a szolgálatot és el kell mennem munkát keresni.
1: Hadn't thought that way in a lot of years.
0: Pedig ez nem volt ilyen gondunk évek óta.
1: You know what I did?
0: Tudjátok, mit csináltam?
1: I went and sat down.
0: Mentem és leültem.
1: If this ministry doesn't make it, you have a better plan.
0: Hogyha ez a szolgálat nem megy, akkor neked egy jobb terved lesz.
1: I'm just discovering this side of faith.
0: Csak most kezdem felfedezni a hitnek ezt az oldalát.
1: I've been 31 years with Jesus and I'm just discovering for the first time how to really do this.
0: Ez igazából szégyen, hogy 31 év hívő élet után most kezdem csak ezt felfedezni. Elég lassan tanulok, azt mondja
1: Gerlinde.
0: És azt remélem, hogy ennek az évnek a végére helyre fog állni az érzelmi energiám. Értitek ezt?
1: Let's not just burn hot for about 5 years. Let's do it for about I have about 30 left. I'm only 40 something. How old am I?
0: 40 néhány éves vagyok, tehát maximum 30 éven van még hátra.
1: Hotter for Jesus today than they were 20 years ago.
0: Amit nagyon szeretek Ellenben és Eileenben, hogy most jobban égnek Jézusért, mint 20 évvel ezelőtt.
1: I want to enjoy. Listen to this. And Jesus, for the joy set before him, endured the cross.
0: Jézus az előtte lévő öröm helyett felment a keresztre.
1: I want to enjoy the whole journey, even the carrying of the cross.
0: In

0: Keresni akarom az egész utazást, még a keresztnek a felvételét is.
1: This halfway passionate heart. I want to feel the passion and give him, you know.
0: És nem egy ilyen érzelmileg félig egészséges szívvel akarok az atyához menni, hanem egy teljes értékű szívvel. Ez egy veszélyes dolog. Veszélyes helyzet az, amikor fáradtan szolgálsz. És én is azt hiszem, hogy a legtöbb ember ezért bukott el. Mert a szellemi energiájuk az lenullázódott.
1: God wants us to be healthy all the way through. We talk about this a lot, don't we?
0: Isten azt akarja, hogy a teljes lényünkben egészségesek legyünk. Imádkozzunk.
1: Lord, I thank you. It's been a wonderful day.
0: Ez egy fantasztikus nap volt.
1: I hope in this last session that you've helped people.
0: Atyám, remélem, hogy ez az utolsó alkalom is segítségére van az embereknek. Uram, annyi jó dolgot adtál nekünk tegnap és ma. Uram, hadd tudjuk ezeket megragadni. És vannak különböző területei az életeinknek. Szent Szellem, segíts nekünk, hogy tudjuk alkalmazni ezeket, akár már ma éjjel.
1: Maybe there's a little lesson even tonight from today we need to practice.
0: Hogy legyen talán legalább egy olyan lecke, amit el tudunk kezdeni gyakorolni. Szent Szellem, Jézus azt mondta, hogy te megtanítasz bennünket minden dologra.
1: As we laugh and eat and talk,
0: tehát ahogyan együtt nevetünk, eszünk és beszélgetünk, és együtt töltünk időt. Lesznek, akik beszélgetnek, lesznek, akik aludni mennek és horkolni fognak, mint egy orosz traktor. Taníts bennünket, Uram, már az iskola vége előtt, hogy hogyan tudjuk ezeket a dolgokat használni. Hogy egyre nagyobb és nagyobb vezetők tudjunk lenni a te királyságodban. Amen. Amen.
2: Elhangzott a Vezető jellemmel című tanítássorozat 7. része, melyben Randy Boydot hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

szívünk legmélyen átadjuk neked, és köszönjük neked, hogy te foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy átölelsz, hogy elveszed a bánatot, elveszed a könnyet, és amikor a te jelenlétedben vagyunk, akkor minden bajunk elmúlik. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyító, és a te gyógyító erőd ott van a te jelenlétedben, és most itt van a te jelenléted. És imádkozom, hogyha valakinek gyógyulásra van szüksége itt ezen a helyen, te jelenlétedben hadd gyógyuljon meg, hadd szabaduljon meg az ő élete a gonosz minden munkájától.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Sziasztok! Tök jó ezeket a dolgokat hallani, meg ezeket a változásokat, mert a változás az nem mindig kényelmes. A változás az pillanatnyilag lehet, hogy nem biztos, hogy jó, de sokszor szükséges. És így azzal indítanám, hogy a világ az változtat, de Isten meg megváltoztat. A világ az formál, de Isten pedig átformál. És meg fogjuk nézni ennek a különbséget, hogy mi a kettő között a különbség. Van egy ilyen rajz, most nem csináltam diasort, de így a fejemben volt, hogy a világ képes változtatni, és hogy miért van különbség a változtat és a megváltoztat szó között, mert hogy a meg az egy plusz, az egy kereszt, és hogy Krisztus plusz változtat, tehát hogy a világ ő csinál valamit, de hogy Istennek ott van egy plusz változtatása, ott van a kereszt változtatása, egy olyan kardinális dolog, amit a világ nem tud adni. Sokszor a világ inkább talán úgy az jobb is ez a szó, hogy nem is az, hogy változtat vagy formál, mert ugye a Biblia azt írja, hogy ne is a világ fele idomoljunk, meg ne ahhoz hasonoljunk, hanem Isten képe szerint, Isten beszéde szerint, de ha őszinték akarunk lenni, vagy inkább azt mondom, ha én őszinte akarok lenni, akkor ez sokszor nehéz, mert vannak hírek, vannak törvények, vannak szabályozások, vannak gazdasági helyzetek, vannak háborús helyzetek, vannak járványok, vannak vírusok, szóval hogy telik az idő, telnek a dolgok, és a lényeg az, hogy a világ a saját képére akar formálni, azt akarja, hogy próbáljunk ehhez idomulni, ehhez alkalmazkodni, igen, ezt a szót kerestem a fejembe, szóval hogy a világ azt akarja, hogy próbáljunk alkalmazkodni. És nyilván Jézus Krisztus azt annyira szeretem a főpapi imájába, hogy ami mindig bátorít, hogy amikor ilyen határon vagyok, hogy akkor most hogy alkalmazkodjak, vagy átformálódjak, akkor Jézus mindig azt mondta, meg azt imádkozta az atyához, hogy a tanítványokkal kapcsolatban, hogy atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket ebben a világban. És ebben benne van az is, hogy azok szerint, a rendek szerint, azok szerint, a körülmények szerint, amikben minket Isten helyezett, vagy minket Isten engedett, Isten adni fog kegyelmet, hiszen maga a fiú állt ki mellettünk, a tanítványok mellett, és a maga a fiú kérte azt az atyától, hogy ő álljon ki mellettünk, amikor nekünk meg kell valahogyan állni a világba. Viszont Isten, ő nem csak azt akarja, hogy túléljünk, Isten nem azt akarja, hogy legyen épp elég üzemanyagunk, Isten nem azt akarja, hogy épp ki tudjunk fizetni mindent, nem csak azt, hogy bőséggel ki tudjunk fizetni mindent, hanem Isten azt is akarja, hogy ne túlélők legyünk, hanem legyen az a plusz. Ne csak változzunk, hanem megváltozzunk a mennyei által, Isten ereje által, a fia keresztje halála által, kereszt ereje által. Amen. Amen. Na, emlékeztek, hogy mit olvastunk? Mit olvastunk? Az Abcsel 10-et olvastuk, igen, az Abcsel 10. fejezetében egy kis részletet, vagy egy rövidebb részt, mert az egy elég hosszú történet, és ugye ennek ugye a fő sztoria, tudjátok, hogy a Cornelius háza népe, ahogy gyakorlatilag Isten megszólítja őket, és ők az elsők a történelemben, akik nem izraeliták, vagyis hát szóval az új szövetség szerint, legalábbis én így tudom, a hitem szerint, de itt bólogatnak, nem bólogatnak, na mindegy, szóval a hitem szerint, akik le vannak írva az új szövetségben, akik nem vér szerinti zsidók, hanem pogányok, nemes egyszerűséggel rómaiak, és megtérnek, újjászületnek, és betöltekeznek Szent Szellemmel, ez biztos. És hogy van? Viszont Isten, ő nem csak azt akarja, hogy túléljünk, Isten nem azt akarja, hogy legyen épp elég üzemanyagunk, Isten nem azt akarja, hogy épp ki tudjunk fizetni mindent, nem csak azt, hogy bőséggel ki tudjunk fizetni mindent, hanem Isten azt is akarja, hogy ne túlélők legyünk, hanem legyen az a plusz. Ne csak változzunk, hanem megváltozzunk a mennyei által, Isten ereje által, a fia keresztje halála által, keresztereje által. Amen. Amen. Na, emlékeztek, hogy mit olvastunk? Mit olvastunk? Az Abcsel 10-et olvastuk, igen, az Abcsel 10. fejezetében egy kis részletet, vagy egy rövidebb részt, mert az egy elég hosszú történet,

mit olvastunk, az Abcsel 10-et olvastuk, igen, az Abcsel 10. fejezetében egy kis részletet, vagy egy rövidebb részt, mert az egy elég hosszú történet, és ugye ennek ugye a fő sztoria, tudjátok, hogy a Cornelius háza népe, ahogy gyakorlatilag Isten megszólítja őket, és ők az elsők a történelemben, akik nem izraeliták, vagyis hát szóval az új szövetség szerint, legalábbis én így tudom, a hitem szerint, de itt bólogatnak, nem bólogatnak, na mindegy, szóval a hitem szerint, akik le vannak írva az új szövetségben, akik nem vér szerinti zsidók, hanem pogányok, nemes egyszerűséggel rómaiak, és megtérnek, újjászületnek és betöltekeznek Szent Szellemmel, ez biztos. És hogy mégis hogyan jutunk ehhez a ponthoz, hogy gyakorlatilag mi tudunk azonosulni velük, mert mi vér szerint nem zsidók vagyunk, legalábbis én nem, de ez nem baj, mármint hogy szóval ezt is javítani szeretném, aki vér szerint zsidó, az is szuper, meg aki vér szerint nem zsidó, az is szuper, és erről pont Pál apostol beszél amúgy, hogy Isten ereje és Jézusnak a vére, és maga az újjászületés, ez azért fantasztikus, mert az egybehozza az egészet. Egybehozza a rómait, mint származásbelit, mint a zsidót, mint a magyart, mint az orosz, mint az ukránt. Tehát nekem vannak Krisztusban, én hiszem, orosz testvéreim is, vannak Krisztusban ukrán testvéreim is, vannak európai testvéreim is, mert Isten ő hatalmasabb, Isten ő nagyobb, Isten ő erősebb. Amen. Kezdünk kicsit mélyebbre menni, kapargassuk így kicsit a dolgokat, jó? És amit én ebből ki szeretnék hozni, nem is Cornéliusnak az esete, hanem hogy ahogy oda jutottunk, amit olvastunk, ugye mire fókuszál, igazából már azt se olvastuk fel, hogy Isten külön egy angyal által jelentkezik Cornéliusnál, hogy figyelj, látom, hallom, amit csinálsz, tök jó, és neked szükséged van valakire, és keresd meg azt a Pétert. És én most szeretném Péterre helyezni egy picit a hangsúlyt ebben a történetben, hogy mi történt Péterrel. És itt jön be megint a címem, hogy a mennyei, ami megváltoztat. Ahogy imádkoztam, és most bocsánat, kicsit ugrálok, de ezt így próbálom tudatos rendszerezetlenséggel csinálni. Szóval remélem velem vagytok. Szóval, hogy ahogy így imádkoztam, és ami így bennem volt, hogy nagyon megérintett, hogy Isten újat cselekszik, Isten beszél és tanít bennünket, és ezt a pár Biblia verset is, ami bennem volt, ezt így felolvasnám nektek, hogy szerintem most ebben az időszakban kulcsfontosságú és tanítani akar bennünket az Atya, hogy nem kell természetesen kivonni bennünk magunkat a világból, hogy nem is veszünk tudomást a dolgokról, de hogy nagyon nehéz, vagy nem könnyű sokszor, de hogy mégis az odafölvalókra koncentráljunk. És pár ezzel kapcsolatban pár Biblia verset szeretnék megragadni, és akkor visszacsatolnék megint Péterhez, jó? Szóval még bennem voltak ezek, általában így az ERV-ből írtam most ki ezeket a fordításokat. A Kolosse 3.2, tehát a mennyei, ami megváltoztat, a mennyei dolgokon gondolkozzunk. 2 Korintus 4.18, mert ami látható, az hamar elmúlik, a láthatatlan pedig örökké megmarad. 2 Korintus 5.17, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Ami benne régi volt eddig, az elmúlt, és minden tekintetben újjá lett. Galata 5.22, de Szent Szem gyümölcse ezeket teremti meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Igen. Ézsaiás 43.18-19, ez egy hosszabb, és akkor csatolok vissza. Ne a régi dolgokat emlegessük, és ne a múlton tűnődjünk, ne a múlton rágódjunk. Nézzétek, mondja az Úr, most valami újat kezdek el. Már sarjad is, mint a zsengevetés. Nem is vettétek észre? Pusztában én utat készítek, és a kietlen sivatagban folyókat fakasztok. Amen. Ezek a Biblia versek arra fókuszálnak, hogy Isten újat kezd mindig. Isten újat csinál mindig. Az ő tervében mindig új van. Elkezd valamit, és az a jó amúgy, hogy ő úgy kezd el dolgokat, hogy neki azért kell mindig újat csinálnia, mert ő mindig befejezi azt, amit elkezd. És

0: Azért jó, mert nem az van, hogy elkezd valamit, és abba hagyja, és megszakad, hanem ő elkezd valamit, és ő megcsinálja. De ez is egy tök jó egy Isten kép, egy atyakép, hogy a mi atyánk egy tevékeny Isten. A mi atyánk nem egy passzív Isten, ő nem csak így néz minket a világ mindenségből, vagy a mennyekből, az atyával, vagy bocsánat, a fiúval, hanem ő tevékenykedik, és ő dolgozik értünk, ő harcol értünk, ő küldi az ő támogatását, küldi az ő segítségét, ezekben az időkben is, küldi az ő szeretetét, küldi az ő iránymutatását is, ami segít nekünk, hogy a helyes irányt kövessük mindannyian. Ami bennem volt, azt pedig mindjárt fel is olvasom nektek, visszacsatolok, akkor ezek voltak azok a bibliaversek, amik az új fele irányítanak, hogy emlékezzünk meg arról, hogy mi új teremtések vagyunk, hogy Isten újjátett bennünket, hogy újak vagyunk, és emiatt új dolgokra is, Isten új dolgaira kell fókuszálnunk. És itt van az Abcsel 7. Igen. Bocsánat, Abcsel 10, csak közben a verset néztem. Igen, a 9-est olvasom. Másnap délben Cornélius küldöttei már a város felé közeltek, amikor Péter jobbében Simon házában felment imádkozni a tetőteraszra. Közben megéhezett és szeretett volna enni. Amíg az ebédet készítették, Péter látomást látott, megnyílt az ég, és valamire leereszkedett onnan. Egy nagy lepedő volt az, amely a négy sarkánál fogva a földre eresztetett éppen Péter elé. Mindenféle állat volt benne, négylábúak, csúszómászók és madarak. Azután egy hangot hallott. Kelj fel, Péter, vágd be őket, és egyél belőlük. Péter így válaszolt. Soha nem tennék ilyet, uram. Nem ettem én soha olyat, amit a törvény szerint nem szabadna megenni. Vagy ami tisztátalan. Akkor az a hang másodszor is szólt hozzá. Amit Isten tisztává tett, azt te ne tekintsed tisztátalannak. Ez még kétszer megismétlődött, majd az egész felemelkedett az égbe. Most csak ennyi, 16-osig. Ami bennem volt, hogy annyira jó, hogy itt már mondhatjuk azt, hogy a Szent Szellem már eljött a tanítványokra, a kiáradás az már megtörtént, és Isten aktívan benne van Isten népe közötti hétköznapokban. Annyira jó, hogy éppen Péter ebédelni akart, és ez egy jó bizonyság, hogyha mi is ebédelni szeretnénk, és esetleg előtte gyüli van, vagy imádkozunk. Isten képes nem csak ebéd előtt képes, de hogy amit szeretnék ebből kihangsúlyozni, az, hogy Isten a hétköznapok Istene is, és Isten ott akar lenni, és szólni akar hozzánk, és nekünk, akár az ő beszédén keresztül, akár látáson keresztül. Én hiszem azt, és van egy meggyőződésem, hogy ebben az időszakban, amikor nagyon gyorsan változik minden, egyre nagyobb fontosságot és szerepet kap az, hogy én milyen erőteljesen és milyen gyorsan hallom meg az Úr hangját. Egyre fontosabb ez, mert sokszor nagyon gyorsan kell döntenünk, sokszor nagyon hamar kell döntenünk, viszont Isten szerint, hogy tudjunk jól dönteni, azt mindig az ő erőteljes hangja alapján tudjuk megtenni. Annyira érdekes, hogy Isten Péternek egy olyan dolgot mutatott ezekkel az állatokkal kapcsolatban, ami gyakorlatilag a mózesi törvényeknek teljesen ellentmond. Isten egy olyan szemléltetést mutatott Péternek, és egy olyan dolgot kért tőle, ami gyakorlatilag addig a régi szövetségben előírt volt, és definiált volt, hogy ezt ne edd meg konkrétan. És most meg Isten azt kéri Pétertől, hogy edd meg, és Péter pedig jön a törvénnyel, hogy de atyám, hát ilyet nem csinálok, mert ez a törvény bele van írva. És utána Isten jelez neki, hogy mintha azt mondaná, ő nem, ugye tudjuk, hogy ő nem áthágja a törvényt, hanem betölti, de felülírja azt. Az ő szeretete, az ő vére, az több, mint a törvény. Ő erőteljesebb, ő benne nincsen a törvénynek hiánya, de emiatt ugye felülírni a törvényt. És hogy az volt bennem, hogy itt mutatja meg Isten, hogy Isten olyat kér tőle, ami a törvénynél több. Ő nem azért kérte Pétertől, hogy ne egyen, vagy hogy egyen, mert hogy ezzel áthágjon valamit, hanem azért, hogy ő megváltoztassa Pétert. Nem változtatni akarta Pétert, ő meg akarta változtatni. Ebben a törvényben egy óriási zsákutca volt, egy megfelelési kényszer szabályoknak, embereknek, zárójelben lehet, hogy nem is Istennek. És Isten, én azt gondolom, hogy Péteren keresztül annyira érdekes, hogy megvannak ezek az emberek a Bibliában, hogy Isten bizonyos dolgokat bizonyos embereknek osztott meg. Nem gondoltátok, hogy, vagy olyan vicces, hogy a szeretetről szerintem a legjobban, jó szubjektív, de szerintem János és a János levele, ugyanúgy János evangéliuma és levele tud írni, és őrje egyedül a Bibliába, hogy és oda borult a tanítvány az ő vállára, aki tudjuk nagyon szeretett. Tehát, hogy szeretet problémája például nem volt Jánosnak, és mégis a szeretet dolgait ő kapta meg. Akkor, szóval nagyon sok mindent. Akkor például Péter, itt vagyunk ennél, Isten neki egy több mint törvény dolgot most jelent ki neki, és hogyha tudjátok, és biztos, hogy tudjátok, emlékeztek, a Bibliában neki jelenti először ki a mennyei atya, tudjuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És Péter ugyanaz az ember, Szent kiárad, és ő az első ember, az első tanítvány, az első apostol, akinek Isten megmutat valamit, hogy ő több, mint a törvény. Hogy ő képes betölteni, de hogy ő többet ad, mint a törvény, és hogy ő miért csinálja ezt, és miért kéri tőle. És hogy emiatt ő nem változtatja Pétert, hanem megváltoztatja, mert gyakorlatilag a végén ez teljesen, ha úgy nézzük, ellentétes dolog születik belőle, és ha tovább olvasjuk, akkor Péternek először kell is a bátorítás, még utána is, hogy ezt látja, mert azt olvasjuk, hogy pont amikor ez a látás történt, ez a megértés történt vele, és éppen próbálja felfogni, és a szellemével, vagy az agyával, hogy te jó ég, amit eddig csináltam, hogy most Isten azt kéri tőlem, hogy homlok egyenest csináljam, vagy ne azt csináljam, most homlok egyenest, ellentétesen csináljam azt. És akkor abba az órában jönnek hozzá ezek a szolgák, és azt mondják, hogy gyere ehhez a római emberhez. És akkor most gondoljátok el, hogy nem tudom, érne valami a hétköznapokból, hogy éppen eszel, és te tudod, hogy most nem kéne ezt csinálni, vagy Isten eddig a törvény szerint mondott valamit, és kapsz egy olyan infót, hogy fú, most menjél el ehhez az emberhez. És ott is egy, szerintem még akkor egy harc volt Péterben, mert ugye olvassuk, hogy a Péterben biztos, amit tudunk, hogy mikor tisztázódott le ez az egész, amikor már a tanítványokkal később a Cornelius házanépe ugye megtér, bemerítkezik, újjászületik, nyelveken szólnak, stb. És a lényeg az, hogy utána az apostolok összejönnek, és elmondja Péter az ő megértését, és hogy azt mondja, azt olvassuk Isten beszédében, hogy ezek alapján a tanítványok és megértették, hogy a pogányoknak is van üdvössége. Tehát ott tisztázódott le ez az egész, gyakorlatilag ott még benne volt ez az egész, hogy fú, Istenem, ez biztos jó, ezt így nem olvasjuk, de biztos, hogy a harcai voltak, vagy küzdelmei voltak, és mégis Isten tudta, hogy őt bátorítani kell, és hogyha tovább olvasjuk ezt a verset, vagy ezt a részt, akkor mindjárt mondom nektek. Igen. Igen. Itt a 18-as... vagy bocsánat, 17-es. Péter még azon gondolkodott, hogy mit jelenthet ez a látomás, amit látott, amikor éppen megérkeztek Cornéliusnak a küldöttei. Ott álltak a kapu előtt, és Simon mester házát keresték. Bekiáltottak, és megkérdezték, hogy van-e ott egy Simon nevű vendég, akit Péternek hívnak. Péter közben még mindig a látomáson gondolkozott agyat, de a Szent Szem szólt hozzá. Figyelj rám, három férfi keres téged. Kelj fel, menj le hozzájuk, mert én küldtem őket, és ne kérdezzél semmit, csak menj el velük. Itt még próbálok benneteket kizökkenteni, csak hogy ti nem voltatok olyan szituációban, hogy Isten csak így tolja nektek az információt, vagy pedig olyan, hogy csak így jönnek a dolgok, és ott nincsen órátok még agyalni, meg nincs még, nem tudom, belső kamrázni, vagy hogy nem tudom, hogy jó, még egy hét még akkor átgondolom, vagy esmény, hanem olyan helyzetek jönnek az életben, hogy dönteni kell. És ráadásul akkor most képzeljétek el, hogy most Isten olyan, nem tudom, mint olyan újszövetségi, hogy fú, most valami tényleg új dolgot csinál. Egy, Péternek mutat egy olyan dolgot, ami eddig soha nem látott. Kettő, ez a dolog arra kéri Pétert, hogy gyakorlatilag csinálja azt, amit gyakorlatilag egész életében arra nevelték, hogy ne csinálja. És három, menjen el olyan emberekkel, akikkel nem mehet el. Négy, és még ne is kérdezze meg őket azt, hogy azért, hogy miért menjen el velük. Azért ez erős, nem? Tehát én, hogyha, most félre ne értsétek, tök jó, hogy hála Istennek, hogy Magyarországon nincsenek ilyen törvények, hogy nem tudom, nem találkoztatok egy horvát, egy osztrák, vagy egy afrikai emberre, tök jó, vagy ha összefutok valakivel, de hogy már itt is olyan ütközések vannak, hogy alapból nem is találkoztatna velük, nem ismertne el velük, de hogyha már én elmennék valakihez, azért csak jó lenne tudnom, nem, hogy miért menjek oda, vagy mit csináljak, nem? Tehát még hogyha nem is Istentől, de most őszintén, ha belegondolunk, hogyha elmegyek a boltba, nyilván azért megyek el, mert szeretnék valamit venni. Ha elmegyek munkába, nyilván azért, mert szeretnék dolgozni. Hogyha elmegyek találkozni valakivel, nyilván azért, mert szeretnék vele beszélgetni, szeretnék vele együtt időt tölteni. Ő meg elmegy holt idegenekkel, olyanokról, akiről nem ismeri a nevüket, és gyakorlatilag Isten arra kér, hogy figyelj, bízd meg ezekbe a srácokba, és bízd abban, amit én mutattam neked az új szövetség szerint. Én meg akarom mutatni, Péter, hogy én változást hozok. Én nem csak változást hozok, én megváltozást hozok, megváltoztatom őket, megváltoztatlak téged. És kellett ez a bátorítás, és tudjuk, hogy ez egy óriási, óriási erő lett, és egy óriási kegyelem, és amúgy én hiszem, hogy Isten a következő időszakban meg fogja nekünk mutatni, és lehet, hogy olyan dolgokat fog tőlünk kérni, ami lehet, hogy több, mint a törvény. És, de hogy a lényeg az, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy kijelentést megosztani, csak épp, hogy szerintetek, igen, csak próbálom feltenni a kérdést, hogy honnan tudom azt, hogy az a változás, ami kell, vagy ami érkezik felém, az Isten szerinti változás, és azt fogadjam el, és álljak bele, és én is változzak, formálódjak, átformálódjak, megváltozzak, vagy pedig ne. Gondolkoztatok már ezen? Hogyha van egy külső nyomás, egy külső kényszer, lehet, hogy nem is kényszer, nem is nyomás, lehet, hogy egy kérés, lehet, hogy csak a világban valami változás, egy hír, egy törvény, bármi, egy szabályzat, tök mindegy, ami felborítja a hétköznapjainkat, hogy azt honnan tudjuk, hogy ahogy nekünk erre reagálni kell, hogy azt engedjük, ne engedjük, egyetértsünk, ne értsünk egyet, hogy változzunk-e mi is azzal együtt, ne változzunk azzal együtt, hogy ezt hogyan? És hogy én hogy hozom elő ezt a példát így, ami szerintem segíthet ebben. Nagy a csönd, sok a bölcs, ez azt jelenti. És vagyok még bölcs, nyilván ez csak egy részlet megértés, ami bennem volt, úgyhogy ezt így kezeljétek. És ha bármi kivetni valótok van belőle, akkor vessétek ki, és vizsgáljátok meg. És nyugodtan jelezzétek nekem is. Amit én megértettem, ahogy imádkoztam ezzel kapcsolatban, és ezt így fel is olvasom, ezt így leírtam, ezt a mondatot szépen, hogy a mennyre való fókuszom gyümölcse, onnan tudom, hogy ez a változás jó, és hogy ezt meg kell tennem, hogy ez nem csak számomra lesz gyümölcs, hanem másnak is gyümölcs, és sokszor az én gyümölcsöm csak maga a változás. Tehát onnan tudom, ezt még egyszer elmondom, hogy a mennyre való fókuszom gyümölcse, az, hogy én figyelek arra, hogy az Atya mit kér tőlem, az nem csak számomra lesz gyümölcs, onnan tudom, hogy ez Istentől van, hogy nem csak számomra gyümölcs, és itt visszakapcsolódnék a Petihez. Ha emlékeztek, hogy mit mondott a Peti, hogy mit tanít, hogy a világ az mit mond? Az a valósítsd meg önmagad, érd el az álmaidat, tanulj, fektess magadba, és eléred a céljaidat. Nyilván van a bibliai módja ennek is, hogy például minden keresményedből szerez bölcsességet. Tehát tanulni tök jó, Csak hogy, tehát hogy értsétek jól, tehát a tanulás az bibliai dolga, és ő is ezt mondta, de hogy a lényeg is, amit ő nagyon jól kiemelt, és engem is megérintett, és kapcsolódnék ehhez, hogy Isten ugye mindig a másikat, mindig a testvéremet tehát állítja az egyénnek a középpontjába, hogy őt emeljem. És hogyha én őt emelem, hogyha téged emellek, akkor azáltal emelkedem én is. Nem tudom, hogy ezt hogyan, itt jön be ez, hogy a világ változtat, de Isten meg változtat. Akkor ő el tud végezni bennem olyat, amit, hogyha azt az energiát, azt az időt, azt a pénzt, azt én magamra fordítanám, akkor őt nem emelném, és viszont én se tudnék olyan mértékben emelkedni. Szóval, ha én a mennyeire fókuszálom, arra, hogy hogyan változzak Isten szerint, akkor ez nem csak nekem lesz gyümölcs, hanem másnak is, és lássam meg, hogy sokszor az én gyümölcsöm az maga a változás. Ennél sokszor olvassuk azt több helyen, hogy ugye, nem tudom, megvendégelték a tanítványokat, megtámogatták a tanítványokat, megáldották a tanítványokat, a prófétáknál ajándékot kaptak a próféták, elfogadta, vagy elutasította, vagy bármi, de Istennek a jele ott volt. És Péternél is néztem, hogy én nem olvasok olyat, hogy nem tudom, Cornéliusnál ott voltak, de javítsatok, én nem olvasok azt, hogy nem tudom, egy zsákarannyal tértek volna vissza a tanítványok lába elé. Én itt gyümölcsként azt láttam, hogy mi volt ez az Isten szerinti változás, hogy a törvényen túl mutat Isten az ő szeretetével, az, hogy ő a mennyeire való tekintés, az megváltoztat. Nem csak Pétert változtatta meg, hanem ugye Cornéliuszékat. A Cornéliuszéknek ugye a gyümölcs az, hogy Isten családjába pogányként, világiként, nem zsidóként bekerültek, megtértek, újjászülettek és Szent Szellembe bemerítkeztek. És Péternek meg maga a változás, a megváltozás volt a gyümölcs. Az az ajándék, hogy már képes volt úgy látni a törvényt, képes volt látni úgy Isten beszédét, amit eddig a kijelentés nélkül, eddig a látás nélkül, eddig nem látott. Nem tudott addig rátekinteni azokra az emberekre úgy, hogy ő mondjuk szeresse őket, elfogadja őket, akár együtt dolgozzon velük, együtt szolgáljon velük, de Isten átformálta őt is, Isten megváltoztatta őt, ahogy a mennyeire figyelt, és gyakorlatilag neki köszönhető, vagyis nyilván az atyának, de Péteren keresztül is, hogy mi is itt lehetünk. Mert rajta keresztül nyilván tudjuk, hogy Pál apostol volt ez, aki ugye a világ nagyon sok részére ugye elvitte Isten evangéliumát, de gyakorlatilag Péter volt az, akin keresztül ugye az apostolok egyetértettek, és ugye kimondták azt, amit mondtam az elején, hogy rájöttek és megbizonyosodtak arról, hogy bizony a világiaknak, a nem vérszerinti zsidóknak is van üdvössége, és tervez velük az atya, tervez veled az atya. Ez azért volt ajándék, és azért volt fantasztikus ez a gyümölcs, és mert gyakorlatilag ez Pétert is megváltoztatta, és Cornéliuszt is. És amit én olvastam, azt visszatérnék arra a Biblia versre, ez a Galata 5.22, ezt mindjárt ki is keresem. Igen. A Galata 5.22-ben, amit ugye olvastam, hogy a Szent Szellem gyümölcse, vagy a Szent Szellem ezeket teremti meg, tehát ezek a gyümölcsök, ezek Isten megváltoztatásának a gyümölcsei. Innen láthatjuk, ugye Jézus mindig azt mondja, hogy a gyümölcséről ismerhetjük meg a fát. Ha a gyümölcsök ezek, akkor ez biztos, hogy Isten megváltoztatása. Ugye olvassuk azt, ugye megint akkor felsorolom, ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És utána hogyan folytatja Isten beszéde, hogy és ezek ellen nincsen törvény. Ő ezért több, mint a törvény. A törvény nem tud belekötni a szeretetbe. A törvény nem talál hibát az örömbe. A törvény nem tud kötözködni a békességgel, a béketűréssel, a szívességgel. Nem tudja rágalmazni a jóságot, nem tudja vádolni a hűséget, nem tudja támadni a szelídséget, nem tudja kikezdeni a mértékletességet. Ezek ellen nincsen törvény. És amikor ezeket a gyümölcsöket látjuk, az ember életében, akkor tudjuk, hogy az Isten megváltoztatása. Én kívánom, hogy mindannyian egyre nagyobb mértékben és egyre nagyobb tempóban is, nyilván nekem is szükségem van erre, hogy lássuk meg azt, hogy képesek legyünk Isten úgymond néha radikális megváltoztatására, vagy kilépésére, kérésére, mert nem tudjuk azt, hogy az a kérés, ami lehet, hogy a pillanatnyi megértésünk szerint lehet, hogy még akár törvény ellenes is lehet, de hiszem, hogy ő ki fogja tágítani az ő kijelentését, hogy megértsük, és befogadjuk azt, amit ő tervez velünk. Egy másik dolog, amivel így szeretném ezt megerősíteni, hogy szerintetek, ez is egy egyszerű kérdés, de hogy ki teljesítette, vagy ki követte leginkább az atya akaratát, vagy ki kereste leginkább a mennyeit, a mennyei fókuszt? Megint költői a kérdés. Hát bárki. Hát Jézus, ő kereste hibátlanul, a legjobban, a legtökéletesebben. De hogy belegondoltok, hogy ez is itt mutatja a példát, hogy ő is azért tudta a törvényt felülmúlni, mert egy olyan dolgot kellett csinálni, vagy vállalt el, amit amúgy ő baromira nem akart. A Getsemáné kertben tudjuk azt, hogy maga Jézus kéri az atyát, hogy atyám, ha lehetséges, akkor vedd el. És hogy annyira jó, hogy nekem megmutatja azért ez, nekem ez bizonyítja, értsétek jól, Jézus emberi mi voltát. Sok olyan biblia rész van, hogy mert ugye sokan elgondolkozunk, hogy jó, igen, hát természetfeletti fogantatás, meg azért nem tudom, ráköpött valakire, már megnyílt a szeme, meg hát persze neki könnyen ment. De amikor elolvassuk azt, hogy megindult, mikor látta Jeruzsálemet, amikor megindult az ő szíve, amikor látta az elesettet, amikor küzdött, hogy 3 év után, szolgálat után bedobja a törül között, és ott van, hogy atyám, hogyha lehet, akkor vedd el, mert ez nagyon nehéz. De Isten itt is jó, hogy szerintem mindig pont annyit segített Jézusnak is, mint ahogy Péternek is, hogy Péter is szerintem tudta a Szent Szám, vagy tudta az atya, hogy oké, hogy már betöltek ezt, de azért kell a bátorítás, hogy elmenje idegenekkel, úgyhogy nem tudod, hogy mit fogsz csinálni. Hogy ne attól ijedjen meg, hogy nem tudom, most bebörtönzik, vagy megölik, vagy bármi, hanem hogy Isten el fogja végezni azt a munkát rajta keresztül, amit ő szeretett volna. És hogy Jézus Krisztusnak is a pont akkor adott bátorítást, amikor a legnagyobb küzdelmében volt benne, és ő emiatt tovább tudott menni, és Jézus is az atyára való fókuszálás miatt, a mennyeire való fókuszálás miatt képes volt megváltozni, és értsétek jól, hogy mármint hogy úgy megváltozni, hogy átbillenni ezen a holdponton, és hogy azt mondani, hogy de atyám, legyen meg a te akaratod. És hogy átbillent azon, hogy nem én, hanem igen, maradok azon, hogy te és a csapat, mi, és azokat, akiket majd behozunk a családba. Igen. Az Ézsaiás 43:18-19 volt, amit így felolvastam. Ugye annak a vége az volt, hogy kietlen sivatagban folyókat fogok fakasztani. Ezt mondja az Úr. És ez volt, nem, hogy most ugye tudjuk, hogy szárazság van, meg hogy rekordok dőlnek meg itt is, Magyarországon, meg Európában is, hogy víz így, víz úgy. De hogy az volt bennem, hogy Isten meg fogja mutatni az ő erejét, és meg fogja mutatni az ő szeretetét, fizikális, természetes módon is, és szellemi módon is, ezt még egyszer elmondom, és ennek az előzménye az is, hogy az új dolgokra fókuszáljunk. Isten folyókat fog fakasztani, ha képesek vagyunk.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.